0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásai, de pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. És azt gondolom, hogy Vanja Timi már régóta hatással van erre a bizonyos kulturális életre. Annak ellenére, hogy földék vagyunk, még nem találkoztunk soha. Igen. Képzeljék el, kedves hallgatók, úgyhogy örülök neked több szempontból is, mert először az életben, meg az ételben egyszerre megtörténik.
2: Igen,
1: most
2: a
1: találkozó. Jól vagy?
2: Igen, köszönöm. Én általában, ahogy mifelénk Nógrádba szokták mondani, általában én mindig jól vagyok. Aztán ennek persze vannak ilyen árnyoldalai és amplitúdói.
1: De mosolyogsz te is mindig?
2: Én mindig. Én
1: a világra
2: kicsit,
1: is?
2: Igen, egy kicsit azt érzem, hogy az én általában én így a jéghátán megélő lány vagyok. Én anyukámtól hozom ezt az életszeretetet.
1: De valahogy én is ezt éreztem férfiként.
2: Igen.
1: Azt a nógrádi kiképzés.
2: A nógrádi kiképzés az igen, az egy kemény rész. Tehát az ott már rögtön a level 2, igen, úgy szoktam mondani. De nem szeretek szomorkodni. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudok nagyon mélyen lenni, mert tudok, meg nyilván ugye alkotó ember vagyok, tehát abszolút nekem is vannak mélypontok, meg két fiúgyereket nevelek, szóval itt azért erről...
1: Szépen gratulálom hozzájuk. Az a legnagyobb misszió, nem? Vagy a legnagyobb küldetés.
2: Abszolút, el is mentek reggel az iskolába, úgyhogy...
1: Ja, milyen jó, hogy már elindult.
2: Kicsent, igen.
1: Pezsgő.
2: Egy pezsgő, igen, pezsgőbontás. De hogy általában igen, én azért úgy megrázom magam gyorsan, és megyek tovább. Nagyon, meg elmúltam 40, nagyon, nagyon gyorsan elszalad ez az élet. Úgyhogy most úgy azért az elmúlás...
1: De foglalkozol vele? Bármit az idő múlásával?
2: Képzeld el, hogy nekem fiatalkoromban volt kifejezetten ilyen halálfélelmem, hogy az ilyen nagy lírikus, hogy majd egyszer meg kell halni, és akkor az majd milyen lesz, meg miért kell meghalni, ez úgy elkapott. És akkor aztán nyilván, hogy jöttek a fiúk, az így átkattant bennem, hogy dolgom van, meg itt leszek sokáig, bízom benne. De azért nyilván, hogy az ember találkozik a halállal egyre többet, nyilván azért munkakörnyezetben, családi környezetben, meg ahogy úgy én elmúltam 40, nálam a 40 az első ilyen lassító, én azt érzem, hogy egy picit úgy nagyfiam is 10 éves elmúlt, tehát hogy úgy tényleg, ez nyilván nem is ilyen közhely puffogtatás, de hogy tényleg olyan gyorsan vége lesz, és hogy igazából egy csomó, mert hogy nagyon sok ide vissza is csatlakoznék, vagy be is csatlakoznék egy új fogalmat, ami az én életemben sajnos nagy haver, a megfelelési kényszer.
1: Hogy... Még mindig? 40 évesen is?
2: Aha, igen, és ezt általában el is nyilatkozom. Mindenhol, képzeld el, hogy annyira jót mondott múltkor az Ábel Anita egy ilyen podcastban, hogy na és elmúlt már ez a, igen, tavaly kb. Tehát, hogy persze, de nyilván dolgozik rajta az ember, meg ez a kinek akarsz, igen, nyilván senkinek, de hogy közben azért ezt így valószínűleg egy életmunkája lesz letenni, és ebben segít, hogy picit hedonistább vagyok, és már jobban letevősebb, mert hogy annyira, hogy igen, tudod, mivel gyorsan vége lesz azért, annyira nagy baj, hogyha a megfelelési kényszer miatt kihagynék valamit az életemből. De hát azért ez az én, mondom, az első 30 évemet súlyosan meghatározta.
1: Hát most, hogy belegondolok az enyémet is, de képzeld, hogy nyilván ez a műsor rólad szól, és nem fogok sokáig
2: de
1: a saját
2: dolgokról egyébként...
1: beszélni. 6-7 éve tettem ezt le.
2: Komolyan?
1: De a leg...
2: De ez hogy lehet?
1: Hát úgy, hogy a két gyerek megkérdezte, hogy már mint a sajátjaim, hogy mi az élet értelme, meg hát ezeket a magasröptű kérdéseket.
2: De jó.
1: Meg hogy mi van a halál után, és akkor ott válaszolgatni kellett, és elkezdtem nekik fajék egyszerűséggel levezetni, hogy miért nem érdemes stresszelni. Én, aki addig egyébként az élet nagy kérdéseire kerestem mindig a választ, és azért voltam rossz, azért hullámoztam, mert nem találtam.
2: Igen, igen, ugyanez.
1: Az élet nagy kérdéseire, de akkor rájött, ahogy én elmagyaráztam nekik tényleg fajék egyszerűséggel, hogy nincs értelme stresszelni, mert úgyis ugyanaz lesz a nem lesz jobb. Nem lesz jobb a végeredmény.
2: De megtudod, tehát például annyiszor van lelkismert furdalásom, tehát tegnap este is, mondom, be vagyunk pakolva? Be vagyunk. Este 10-kor kiderül, hogy nyilván nem vagyunk bepakolva.
1: Én reggel szoktam, úgyhogy.
2: És akkor igen, és akkor így nyilván eldurrant az agyam, és akkor veszekedtem, hogy mondom, egész nap jöttünk, mentünk, mondom, ezért könyörögtem, mondom, ezt csináljuk már meg, ne este 10-kor kelljen, mondom, nem bírtok reggel felkelni. És kézzel, hogy utána kiültem a teraszra, nyilván elaludtuk, és úgy megbántam, hogy mondom, miért morgok, mint a bolhás kutya, hogy egyébként meg igen, ilyen két füzet kellett, meg egy toltartó nyilván az első napra, de hogy reggel berakjuk, az csőváz. De hogy valami engem még el tud kapni a gépszi.
1: Na, én egy a lényeg, csak gyorsan befejezve a sztorit, én akkor, ahogy levezettem, így elszegyeltem magam, hogy oké, de ha így el tudom nekik mondani, hogy csak a mikrokörnyezetünkre vagyunk hatással, és az meg fontos. És akkor onnantól azt mondtam, hogy jó, nem fogok többet stresszelni. Meguntam a killódást, tényleg meguntam.
2: Nagyon
1: és akkor onnantól vidámság és rock'n'roll, tényleg
2: nagyon
1: így.
2: Jó. És ez így egyszer csak átkattant az agyad?
1: Hát ezzel a bele, hogy teszek a világra, nincsen elvárásom, és minden jobban működik. De elképesztő, tízszer jobban működik minden. Így, hogy nincs elvárás. És nem érdekel, hogy működik a világ, nem érdekelnek a világ nagy kérdései.
2: Csodálatos.
1: Eljut egyébként is hozzám, úgyhogy...
2: Igen, hát nyilván
1: de most tényleg nem, mert egyébként itt mesélem mindenkinek, aki jön be és kérdez, hogy hogy vagyok. Hát mondom, tök stabil vagyok, 6-7 éve. Ez meg ritka.
2: Nagyon ritka.
1: Művészember. Én nem olyan művész vagyok, mint
2: de
1: te.
2: De akkor
1: más,
2: is van nyilván művész szívén a benned.
1: Más vonalon, de hát tudom, hogy a színészek meg extrán.
2: Igen.
1: És lehet, hogyha ez nincs, akkor meg nem is tudnátok úgy alkotni.
2: Igen.
1: És bocsa hallgatóktól, hát itt most 5 perce beszélgetünk, de beleugrottunk a legmélyébe.
2: Igen, egészen jól belekezdtünk.
1: Örülök neki.
2: Igen.
1: De nem is áll messze egyébként a hivatásodtól sem ez, ráadásul premier után vagyunk, ugye?
2: Igen, premier után vagyunk.
1: És akkor ilyenkor a lelki állapotodra vagyok kíváncsi. Mi van ilyenkor?
2: Ez milyen állapot? Kicsit depresszív állapot az én premier utáni állapotom, mert hogy nyilván 5-6 vagy 4 hétig minden nap pöröksz valamibe, ez ugye átjárja a zsigereidet, az idegrendszeredet, ugye nekünk nem olyan a meló, hogy hazaérek délután 4-kor, és akkor én azt így letettem. Hanem ugye
1: kattogsz.
2: Még igen, 2 bevásárlás, meg 3 leckefüzet között én még akkor gondolkozom azon a jeleneten, hogy azt úgy máshogy kéne. Plusz ugye az energiák nem minden nap ugyanolyanok, tehát valamikor ugye összép feszülünk, valamikor stresszesebb a nap, valamikor meg nagyon jól, meg nagyon flottul. Úgyhogy, és akkor amikor vége, akkor így felkezd másnap, hogy igen, és akkor mi van? Akkor most nem kell menni, nem lesz a... Tehát úgy picit, nyilván van egy ilyen ünnepi része, csak utána nekem egy hétig az olyan üresség, tudod, úgy pedig aztán már akkor jó letenni, tehát jó túl lenni rajta, meg kész vagy a premier, ott van egy ünneplés, az ember kocint, általában a premier azért jól szokott sikerülni, nagyon izgulunk, nagyon koncentráltak
1: vagyunk. De tényleg jól sikerül?
2: Jól sikerül.
1: És össze is áll a darab?
2: Igen. Most van egy olyan szó, amit itt nem lehet mondani, szokták mondani, az összerántja, ha más nem.
1: Jaj, okay. Tudjuk,
2: de
1: hogy...
2: igen, de általában azért igen. Tehát, hogyha az idő megvan rá, meg az ember azért nyilván fókuszál rá, akkor azért megvan, meg kell lennie egy ilyen.
1: Na, örülök, hogy egy földimnek tehetem fel ezt a kérdést. Itt képzeld el, hogy hát lassan 5 éve van egy kísérlet ebben a műsorban, vagy egy kutatás.
2: Na.
1: Az egyik kollégád, aki egy fővárosi kőszínház társulati tagja, elpöttyintett itt egy mondatot. Anno.
2: Igen.
1: Azt mondta, hogy próbafolyamatban volt ő is, és közölte, hogy ő az 5.-6. előadásig be se engedne közönséget, mert hogy szerinte nem tud összeállni a darab. A premierre semmiképp. És akkor én ezt azóta kérdezgetem minden, és egy bocsa hallgatóktól, ha már unják, de ez egy kísérlet is itt, vagy kutatás, ahogy mondtam. Van, aki veri az asztalt, főleg a rendezők, hogy annak össze kell állni.
2: Bizony.
1: Addigra, és a színészek meg össze-vissza éppen, ahogy aki hogy gondolja. Na, te hogy látod?
2: Van igazság benne, tudod miért? Mert magamon érzem, hogy amíg a premiérem valami görcsös, mert úgy mondta a rendező, hogy ott ülök le, ott állok fel, és nyilván ahhoz kötöm a szöveget, van benne még egy ilyen stressz. Azt a pont az 5.-6. előadásra el tud engedni.
1: Még el sem mondtuk, hogy milyen darabról beszélünk, meg melyik.
2: Ja, igen.
1: Fórum Színház.
2: Fórum Színház, igen, és Botrány a paplakban
1: című. Zseniális
2: darab.
1: A címe.
2: Igen, egyébként ez a tipikus, kicsit ilyen polgárpukasztó címe van, amit én egyébként nagyon szeretek, egy angol komédia, és hát ugye a Tévedések, vígjátéka és az Egyvelek, tehát a Mindenki másnak hiszi magát, és a máskor érkezik, másik ajtó jön be, másik szobából jön, és a Mindenki összekever mindenkit mindenkivel, című sztori. Jó, nagyon jó brigád van, Beleznai Endre, Pikali Gerda, Suhajda Dani, Németh Kristóf, Straub Peti, Timko Jani, Sali, Dóri, én, azt hiszem mindenkit elmondtam, és azt szoktam elmondani, hogy jó úgy melózni, ahol röhögünk.
1: Uh-huh.
2: De a röhögés azt úgy értem, tudod, hogy nekem nem kell úgy mennem próbálni, hogy azon görcsölök, hogy majd a kolléga fogadja-e, leszünk-e egy hullámhosszon, megmerem fogni, esetleg olyan kontaktjaink vannak nekem ebbe, én ebbe egy prűd, vén kisasszony vagyok, és rámászok félrészegen a lelkészekre. Ez az én hobbim, és hát nyilván ez ugye viccesnél viccesebb jeleneteket szül, ki vagyok tömve, hatalmas popsim van, amúgy se vagyok ugye egy alacsony nő, úgyhogy egy ilyen hegyomlás, és akkor ott fogdosom a fiúkat, és tudod, az érintés is, hogyha nem olyan a kapcsolat, azért nyilván arra több idő kell ráhangolódni, főleg itt, ami azért egészen itten intim jelenetekben vagyok a férfiakkal a színpadon, úgyhogy nagyon jó úgy melózni, sőt, szerintem már csak úgy jó melózni, ha szereted a csapatot. Meg ha szereted azt a szerepet, ami van. Most nyilván mondhatnám azt, hogy csak ilyeneket próbálok, meg csak ilyeneket játszom, nem, mert azt meg nem tehetem meg még én, hogy csak azt a melót vállalom el, amit szeretek, mert van két kisgyerekem, és be kell fizetnem a sárga csekkeket, és ez mindig...
1: Na, de legalább beleállsz ebbe, hogy...
2: Abszolút. Tehát, hogy én nagyon-nagyon-nagyon menőnek tartom, aki azt mondja, hogy ő már csak olyat dolgozik, amit szeret. Én is nagyon-nagyon-nagyon bízom benne, hogy el fogok ide jutni. Egyelőre, amíg nem tudom, 3 cipőt kell vennem az iskola kezdésre, és most ugye már nem mindegy, hogy miért, ugye, mert a fiúk olyan korban élnek, vagy olyan korba lépnek, így én nem szégyellem, hogy azért engem még nagyon köt az anyagi része a dolognak.
1: Mert egyébként mit vállalnál el, ha csak rajtad múlna?
2: Hú, hát...
1: Milyen műfajt?
2: Hát én például ugye mindig azt mondja, hogy na a komika, ugye a Vanya, mert hogy én a nagypofájú, meg a röhögős, meg a... De igen, de én például imádok drámát játszani, nyilván nincs annyi igény rá szerintem, most jobban szeretnek az emberek röhögni, járni a színházba, vagy, vagy zenés darabot megnézni. Én szerintem a Covid óta pláne. És szerintem a social médiában is jobban futnak azért még, amin egy kicsit lehet rötyögni, én azt érzem, de egyszer játszottam Vizinét az Édesannából, és hát életem próbafolyamata volt, mert hogy ott, tehát amiért egyébként jó színésznek lenni, és ami katarzis, az nem mindig érzem már egy ilyen vígjátékban, mert nyilván ott megtanulsz poentírozni, poént mondani, jó ritmusban van egy karaktered, azt tudod, hogy hogy csűröd, csavarod, azt az ember úgy azért az évek alatt úgy hogy szokták ezt mondani, úgy kiaknázza ennek a lehetőségeit. De azért a drámát ott annyira lélekből kellett dolgozni, hogy ott, tehát ott azért persze nem csak tök sok ember tud sírni a színpadon, én például annyira nem tudtam úgy lélekből sírni, hogy akkor ott abban a helyben, abban a pillanatban pont rögtön. És ezek olyan terápiák voltak, meg olyan oldások, érted, azért olyan fiókokba bele lehetett nyúlni a magánéletemből, ami fájdalmas volt akkor, ami rosszul érintett, és akkor az bekapcsolt, és képzeld, hogy úgy oldottam meg, hogy én azt akkor így felajánlottam, hogy ami probléma, és nem tudom megoldani, most ezzel itt oldok rajta. És terápia volt nekem, és működött. És szerintem ettől, mivel őszinte volt az energia, ezért szerintem jól érezte magát az, aki nézte. Hát a jól értelemben. Én szerintem azt szokták mondani, hogy drámában mindig van egy pont, ahol nevetni is tudni kell a közönségnek, meg egy vígjátékban is kell egy olyan pont, amikor megkönnyezed, hogy nevetsz, de azért.
1: Igen,
2: tehát
1: igen,
2: mindig
1: igen.
2: Van egy fájdalma. Úgyhogy ezt például megtaláltuk, úgyhogy például ilyen vénám nekem abszolút van, de hát azért főként a nevettetés. Tehát én a közösségi médiában is úgy vagyok jelen, hogyha tévében látnak is, általában olyan karaktereket játszom, ami inkább humoros. Hát a színházban meg eleve egy picit arra is vagyok predesztinálva, mert 185 centi vagyok. Van egy mély hangom, tehát kicsit
1: Én nem akartam erről, de ha már behoztad a témát, ez átok vagy áldás? Hogy éled meg?
2: Most már áldás. Ez 35 évig abszolút átoknak éltem.
1: Tényleg?
2: Hát figyelj, azért tehát vannak a lányok, meg vagyok én. Tehát ugye azért azt veszed észre, és azért Nógrádból jövök, mert azért mindig azt mondják, hogy de hát a szupermodellek, meg a hosszú láb, meg nem tudom, igen, de hát én Nógrádban nem úgy éreztem magam, mint Heidi Klum Hollywoodban, hogy akkor kimegyek, érted, és akkor izé van. Tehát azt éreztem, hogy minden fiútól magasabb vagyok, nem hordhatok magas sarkú szandált, mint szeretnék, mert akkor azt érzem, hogy érted, nem tudom, Jordani magasságokba török, le kell hajolnom a metróba, ha magas sarkú, szóval, hogy frusztráló. Tehát főleg, amikor nyilván fiatal lányként szexusra ébredsz, párkapcsolat érdeklődő, ez akkor ugye nem segít. És akkor a színházban meg gátolt, mert hogy fiatalon magasnak lenni, az ugye fiatalon, hogy a lányt eljátszhassam a darabba, a Júliát, most nyilván nem az én karakterem a Júlia, de tök mindegy.
1: Értem.
2: Azt én nem játszhattam, mert nem volt hozzám fiú. Egy vicces helyzetben biztos eljátszhattam volna egy két feje kisebb Rómeóval, és akkor annak biztos lett volna valami létjogosultsága.
1: De ez párkapcsolatban is se egyszerű?
2: Nem. Aha. És nekem a gyerekeim apukája sem magasabb tőlem, és a mostani párom sem magasabb tőlem, sőt, 5 centivel alacsonyabbak. Tehát nekem még az se, ez is milyen érdekes, hogy valahol egyébként feszegetem ennek a határát, mert tudat alatt nem egy 195 centis palit választottam, soha életemben nem volt 195-ös szerelmem, vagy kapcsolatom, tehát valamiért ezzel nekem dolgom van. Most viszont, hogy elmúlt ez a nagyon-nagyon, elmúlt a fiatalkorom, most viszont egy picit a védjegyemnek érzem.
1: Hát abszolút.
2: Mert ugye ez a magasság és ez a hang, ez viszont azt eredményezi, nyilván most, hogy már azért jobban ismernek az emberek most már eleve, de amíg nem, akkor is azt éreztem, hogy jobban megjegyeznek, ha csak egyszer is látnak, mert ugye ebből nincs sok. És azért, amikor meg nyilván a Hernádi Júcióhoz hasonlítanak karakterileg, meg egy kicsit a Karádihoz, meg ugye ez a fajta női vonal, hát az meg azért marha megtisztelő, meg baromi jól esik, mert közben meg azért ezek, tehát a Júci az egyik példaképen például.
1: Karádi meg nem a legtöbb lemezt adta el
2: Magyarországon? Igen, talán.
1: Hát csak a cigaretta.
2: Igen, szóval hogy ezek, igen, én bírom ezek. Tehát, hogy közben meg van benne valami olyan női erő, ami meg hát, lehet, hogy egy naiva típusú csajban nincs.
1: Neked workshopokat kéne tartanod.
2: Lehet egyébként.
1: Ilyen motivációs workshopokat.
2: Igen, lehet egyébként. Most majd remélem még elhívsz magadhoz beszélgetni. Most valamit kitaláltam, és most elkezdem csinálni.
1: Jaj, majd azzal?
2: Úgyhogy ha lesz belőle valami, akkor... Jó, akkor igen, mert egyébként... Igen, pont olyan picit, mint hogyha lenne dolgom arról, hogy egy kicsit beszélgessünk erről.
1: Biztos, hogy van, mert látod, hogy az emberek nagyon keresik a kapaszkodókat. Mindenkinek megvan a maga puttonya.
2: Hát na.
1: Ugyan a szárnyal az önfejlesztő ipar, és szerintem aki már akart, meg is világosodott. Valahogy nem lett jobb a világ. Ettől
2: függetlenül. Igen, nekem ez a bajom a sok hangtárterápiával, hogy közben a komment szekció maradt, érted?
1: Tehát, most bolondabbak is szerintem, igen. Azt látom.
2: Tehát, hogy most minden van, és most, bocsánat, nem a hangtárterápia, csak hogy tényleg persze, minden van, és
1: coach, senkit.
2: És minden, de hogy azt érzem, hogy nem csökken a szorongás, nem csökken
1: hát
2: a...
1: Hát egyre durvább minden, igen. Szerintem.
2: De ez vajon miért van?
1: Hát azért, mert szerintem a legtöbb jelölt segítő még durvább állapotban van, mint akik hozzájuk járnak. Szerintem ez a legnagyobb probléma.
2: Igen, egyébként.
1: És nem élték meg azokat az eseteket, amire ők adnak megoldási javaslatokat. Persze felmentik magukat azzal, hogy majd a válasz ott van benned, kihozzuk, jó, kösz.
2: Hát
1: kösz.
2: Ez az.
1: Azért fizetek, hogy mondd meg, mit csinálja.
2: Hát meg én mindig ezt mondom, hogy tudod, amikor így az apa sem olvasod az Instagramon, hogy mik van, hát az ember azért érted, hogyha józan paraszt észreven tudja, hogy mivel van dolga,
1: hogy
2: mi volt a gyerekkori traumája, de ahhoz nem kellett, érted. Na de hát pont az, hogy akkor, ha ez szorongást okoz, vagy pánikrohamot okoz, vagy nem tudom, depressziót okoz, akkor ezt hogyan oldom?
1: Igen, abszolút. Na jó, egy nyelvet beszélünk.
2: Igen.
0: A Schlagerkult.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Vanya Timinek még inkább örülök, tényleg jó, hogy itt vagy.
2: Én is köszönöm.
1: Egy icipicit visszatérünk még a darabhoz, a premierhez. Nagyon jó a címe is egyébként, a Botránya paplakban. Még te láthattam én óriás plakátot?
2: Igen, láthattad. Nagyon jól beszélsz. Láthattál az M3-ast, a fiúk vannak rajta, a férfi szereplőink papi ruhában.
1: Miért csak ők?
2: Hát mert, hogy, mert szerintem egyébként baromi jó, nyilván mi lányok meg...
1: A jelmez.
2: A jelmez, okay, baromi jó, igen, hogy annyi, igen, annyi pap egy helyen, igen.
1: Ha már kérdeztem, hogy milyen volt a premier, meg összeállt-e, ugye itt nagyon speciális is a helyzet, mert Kristóf járt itt, Németh Kristóf, a színház direktora, és egyben a darab rendezője.
2: Igen.
1: Aki közölte, hogy hát most már, mit tudom én, harmadszor, negyedszerre rendeznek közösen a Beresznai Endrével darabot.
2: Nem, igen.
1: Most ez hogy zajlott? Hát figyelj, azért... el, mert ő is elmondta a maga részét, de az egy más nézőpont. Ti ezt, meg te ezt hogy élted meg?
2: Hát ugye eleve én nagyon becsülöm azt, aki színész és roman rendezői vénája. Aha. Na, ez nekik van. Tehát a Kristófnak is, meg az Endrének is van. Hál' Istennek ők nem esnek egymás torkának. Volt szerintem egy-két olyan pillanat, amikor nem mindenbe értettek egyet, de hogy pont ez volt a lényeg nálunk, hogy emiatt nem volt ez a fintorgunk, meg vágjuk a fejeket, meg nem tudom, amikor azt mondta, hogy fia, szerintem ne. A másik meg azt mondta, hogy de szerintem meg de. És akkor lett egy konszenzus. Tehát, hogy ami itt a lényeg, hogy megosztott fókuszáltságot követelt az, hogy szereplők is, és rendezők is. Nem voltak meg ezek a nagyon durva hierarchikus szerepek, hogy most én vagyok a rendező, és akkor most így azt kell csinálni, amit én mondok, és nem tudom mi, hanem nyilván ugyanúgy hibáztak ők is a színpadon, mint ahogy mi, de közben azt mondták, hogy szerintem itt lehetne, hogy esetleg úgy, esetleg nem úgy, tehát egy műhely munka csináltuk ezt az egészet, nem volt egy ilyen kőbevésett sztori, hogy akkor most ők lenn ültek, és akkor az asszisztens gyorsan írta a papírra, mi meg ottan be voltunk görcsölve, hanem hogy volt egy ilyen közös munkafolyamat, és nem szült köztünk problémát, pedig azért két erős pasi, tehát azért két erős személyiség, de valahogy nyilván az Endre is máshonnan közelítette meg a Kristóf is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők egyébként jól tudnak együtt dolgozni. Meg tudod, hogy kipróbáltuk, az ritka ma, hogy volt idő kipróbálni így is, meg volt idő kipróbálni úgy is. És akkor tudod, az neked színészként...
1: Mely 6-7 volt?
2: Hát egy majdnem 6, igen, egy 5, mert hát ugye mindenki 4000 helyen dolgozik még mellette, tehát ugye a próbákat is eleve csak összeegyeztetni volt egy külön tudomány, hogy ugye mindenki...
1: Hol próbáltatok?
2: Gödöllön próbáltunk a Művészetek házában, és a Gödöllön is volt a premier előtti
1: közel
2: előadás.
1: Volt hozzád, nem?
2: Milyen közel volt hozzám, én csak átmentem Veresegyházról, igen. Aztán Visegrádi nyári fesztiválon adtuk elő még a darabot. Szóval, hogy azért mondom, azért jó, mert tudod, amikor olyan kicsit futószalagon kell dolgozni, már mondjuk kevesebb az idő, vagy mondjuk úgy annyira nem találod a szerepet, én most magamról beszélek, akkor én be tudok görcsölni, és tudom azt érezni, hogy akkor most adom vissza a papíromat, ami egyébként nekem annyira nincs is, mert engem nem vettek fel a színművészetire, csak én mondjuk nagyon-nagyon szerettem, és nagyon hálás vagyok a Górnagy hogy Mária Színintadában végeztem. Úgyhogy visszaadom a ma nem létező papíromat, és ezt én nem csom tovább, mert azt kezdem el érezni, akkor kezem, fejem, lábam, és teljesen dilettáns vagyok, és alkalmatlan erre a pályára. És nincs gondolatom, és itt áll egy ilyen magas asszony, aki mondom, nem hiszem, hogy 20 év után nem bír megoldani valamit. Szóval azért szoktam ide eljutni, főleg úgy a főpróba hét elején, de hogy itt, ha hagyják kipróbálni, hogy tudod megcsinálni többféleképpen, akkor biztos, hogy megtalálod azt, ami azért megsegíti a szerepet. Úgyhogy nem volt ez.

0: annak, hogy köszönöm, hogy itt lehetek, elnézést, hibáztam, akkor újra kell, és akkor mert...
1: De te
0: hogy...
1: ezt tapasztaltad?
0: Persze, persze, én is abszolút így működöm a mai napig egyébként. A mai napig, ami én nálam, ugye... megint csak megfelelési kényszerből jön, meg az, hogy engem nem vettek fel a színműre.
1: De miért kell ezzel foglalkozni?
0: Azért, mert én azt éreztem egész fiatalkoromban, amikor már mondjuk az én korosztályom leforgatott 4 filmszerepet, én meg nem tudom, 5000 forintért statisztáltam.
1: Miért csak azokat vitték?
0: Akik... Nem tudom, hol... Hát azért lényegesen több lehetőségük volt, igen, abban a korosztályban.
1: Gornagy színi tanodának tök jó neve van.
0: Nagyon jó neve van, és volt is lehetőségünk nekünk is, tehát én például így kerültem be a Bújtor Pista utolsó filmjébe, ez a Szerencse fiai, még a Zsaruvér, Csigavér.
1: És ja, annak a sorozatnak a vége
0: az,
1: volt.
0: Az utolsó ez. Része, és azért ott Avar István, Kern András, igen. A Győző, a Pista, tehát hogy azért...
1: Hát egy, meg az egész, ez egy meg ugye ennek volt egy társaság.
0: Abszolút. És én a Marinak, Marival nagyon jó barátságban vagyok azóta
1: is. Ezekben szinte
0: és a Mari is, persze, a Pogány Madonnában, és azért Zsúcs Kati volt az osztályfőnök, szóval azért jó kezekben voltunk, de hogy nyilván bennem akkor is volt egy ilyen fiatal koromban, hogy nekem 6-szor annyit kell teljesíteni.
1: Ezt én is éreztem sokáig.
0: Igen.
1: Ma már nem.
0: Igen, de ma már nem, mert ma már azért azt érzem, hogy nem kifejezetten az számít azért, hogy ki hol végzett, sőt, hát vannak nagy színészeink, akik igazából nem végezte.
1: Csak ugyan... hogy a Földikhez visszatérve, Zente Feri bácsi.
0: Hát na például. Igen.
1: No, hány helyen kell játszanod? Ha már azért mondom, hogy kell, te
0: abszolút.
1: Dobtad fel a labdát
0: abszolút.
1: Az előző.
0: Jó, és hogy erről beszélünk, sok részben. Helyen kell. Sok helyen kell. Hát figyelj, hogyha társulati tag lennék, egyébként nem mondom, hogy nem vágyom rá, mert azért az csak egy biztonság lenne nyáron is. Mert ugye kezdem azzal, hogy nekem nyáron annyi a fizum, amennyi előadásom van, meg amennyit forgatok. Na most ez mindig hektikus, tehát valamikor baromi jó, valamikor meg nem. Én emiatt volt az elmúlt 20 évben, hogy 2-3-szor civil munkát is kellett vállaljak nyáron, a Covid idején is volt, mert hogy konkrétan elfogytunk, de hogy nem úgy fogytunk el, hogy akkor még volt, nem tudom, 4 kilón félre rakva a vész esetére, hanem hogy zéro. Úgyhogy...
1: De mit vállaltál?
0: Én a Veresegyházon a virágkertészetbe elmentem, anyukám virágkötő, és elmentem egy kertészetbe dolgozni, és 5 hónapot dolgoztam ott. Mert akkor is csináltam még, amikor
1: azt
0: már...
1: Hogy élted meg lelkileg?
0: Nagyon jól.
1: Tényleg?
0: Nagyon jól, mert nagyon rossz az, amikor...
1: Na, az ember ilyenkor, vagy hát te leteszed az egódat?
0: Hát figyelj, az én egóm fura. Tehát én nem vagyok egy ilyen nagyon egomán típusú ember. Nekem ezt kell magamba súlykolni, a jó értelembe vett pozitív egót kiépíteni. Mert én ez a kicsit ezt nyomtam végig, hogy köszönöm, hogy itt lehetek, 5000 forint. Nem, nekem jó lesz 2005 ér is, tudod. Tehát én egy kicsit ezt nyomtam, mert meg bizonyítani, hogy jó vagyok, nekem van itt helyem, én nézze. És akkor...
1: Hát oké, csak a többiek meg viszik a nagy lét közben.
0: Hát, na. De hát ezt érted, ezt nekem kell megfejlődni, hogy ezt én így megértsem, és akkor annyira nem volt, meg ugye mivel Covid volt, nem volt színház se, ugye?
1: Igen.
0: És akkor azért nem érintett rosszul, mert annyira boldog voltam, hogy tudok másból is pénzt keresni, érted? És amikor el tudtam menni bevásárolni, és ilyen, tehát hogy most ezt úgy értsd, hogy megtankoltam az autómat, el tudtam menni bevásárolni, és befizettem a csekkeket, meg a gyerekeknek vettünk 2 Rubik kockát. Tehát ennyi.
1: Világos.
0: Tehát nem olyan fizetésem volt, hogy akkor én most ottan elkezdtem tapaszgatni a majukakat, no. De olyan boldogságot adott, hogy azt a kis pénzt is meg tudtam máshonnan keresni, mert azt éreztem ilyenkor, tudod, hogyha, mert azért a Covid, engem nagyon megviselt a Covid, azért főleg a művész embereket, azért érted, nekünk minden bezárt. Tehát, hogy ott nem volt az, hogy...
1: A legnagyobb vesztesei ennek kivoltatok. Most nyilván nem a elhalálozottakat értem,
0: hanem a munka részéről, a igen. Tehát érted, volt egy sorozat, ami akkor megszűnt, a színház bezett, tehát, hogy nulla. Igen. Tehát azért nagyon ijesztő, és érted, hát, ugye, 2 kisgyerekkel.
1: Nem is támogattak benneteket. Nem, sőt, akkor kezdődött a Menjetek el dolgozni című.
0: Miért nem mész el dolgozni? Igen. És akkor én azt el is kezdtem nyomni, hogy egyébként mi nem azért megyünk el dolgozni, mert én, ha kell, nyilván elmegyünk dolgozni, de hogy ezt így, tudod, ezt így annyira nem szeretem, hogy a mentális munka, tehát azért, mert én nem betonozom 12 órában, azért érted, én melózom.
1: Nem bántva a nógrádiakat, hiszen onnan jövünk mind a ketten, de azért, ha visszamegyek, azért azt látom, hogy nincs munkának tekintve ez sem.
0: Abszolút.
1: Mert ez ilyen megfoghatatlan.
0: Tehát én egyszer kiposztoltam, így forgattam, és akkor ilyen nagy szemtapaszok alatt, mert reggel 6-kor voltunk, még be volt tupírozva, hogy mondjam, na 40 felett, ha a tévében reggel dolgozol, így nézel. És akkor jöttek ezek, hogy mit dolgozol, te szerencsétlen, hagyjuk már, te mit dolgozol, tudod. És akkor így, nem tudom,

0: 12 órát forgattunk, és utána bementem egy előadásra, tudod. És akkor reggel 6-tól nyilván ugyanúgy éjfélre értem haza, meg mi, és igen, nem betonoztam, mert egyébként hozzáteszem, hogy más fáradtság, de a virágboltra vissza, vagy a kertészetre visszatérve, nagyon-nagyon jól esett a fizikai kifárasztás akkor, mert annyira pörgött az agyam azon, hogy mi lesz, mikor lesz színház, mikor jutok visszaforgatni bármi, most akkor kezdtem újra, de nekem akkor a Somi, a kisebb fiam pici volt, tehát eleve ugye gyesen voltam,
1: értem.
0: Annyira nem éreztem, hogy kiesek itt a nagy pörgésből, hogy jól esett, tudod, úgy elfáradni, ahogy én nem fáradok el. Tehát azért nekem magnézium bizglicinát a barátom este, érted, mert még pörög az agyam, hiába vagyok már hullafáradt, de nyilván még pörgök azon, hogy mi. Na hát ott nem volt ez. Tehát tudod, friss levegő, meg én még imád, eleve én azért nagyon nagyon vidéki lány, tehát én szeretem azt mondani, hogy én nagyon parasztlány vagyok. Tehát én imádom a kertben, földben túrás, mindenféle, és akkor ott ezt kell csinálni. A virágokat ültetni, ezt szedtük, azt szedtük, megtanultam egy csomó dolgot a növényekről, tehát hogy aznak az is hasznos. Ott voltam helybe, tudod? Akkor meg kinyitott az óvi, el tudtam a gyerekeket vinni óviba, odaértem.
1: Praktikus is van.
0: Nagyon. Úgyhogy nyilván nem azt mondom, hogy nem volt jó visszatérni, meg hogy én most akkor kertész akarok lenni, nem erről van szó, de annak, hogy az ember feltalálta magát a bajban, és erre az armageddoni helyzetre volt valami megoldása, na az például növelt az önbizalmamon.
1: Most szereted az életedet?
0: Igen, szeretem.
1: Most ez egy jó
0: időszak? De nagyon megdolgozom, nagyon nagy, fél nekem ebbe, most mind magánéletileg is...
1: Tehát nagy meló van.
0: 20 év meló van, meg szakmai. Tehát azt, hogy most itt ülhetek, hogy én engem most megismernek, meg van meló, meg nagyon, nekem ebben 20 év kő. De olyan, hogy ez a... Tehát én úgy jártam ki a szamár létrát, hogy a nyúl jelmez, az 5000 forintos statisztálás, az a fajta táncos, aki az utolsó sorba, tudod már, ha kezét, ha felemeli, az már kim van a takarásba. 45000 nem sikerült casting, 4 sikerült, rengeteg egymondatos szerep, rengeteg... és akkor én például megtanultam, látod, akkor is, hogy egy jelenetem volt, hogy mert a karakterem miatt. És akkor nyilván, tehát azt érzed az én már 30 éves korodra, hogy akkor én most az egyjelenetes színésznő leszek? De közben meg...
1: Hogy ez így benne volt,
0: Hogy vajon én egy főszerepet A-ból B-ig, érted, a végig el, az I-vét én elbírom vinni, vagy nem? Mert hogy ugye a karakterem erre predesztinált. De látod, ezt is, ha megfordítom, megtanított arra, hogy én azt az egy jelenetet viszont a plafonra rakom. Mert hogy annyi időm van a színpadon.
1: Tudod, mi a durva, hogy én hát az indítatásomból, meg az érdeklődésből kifolyólag rengeteg régi nagy ikonikus színész életrajzát, meg memoáriát olvasgatom. Szuhai Balástól Körmendi Jánosig. És Körmendi János, aki egyébként zseniális csávó volt.
0: Az egyik kedvencem.
1: Azt csak mesélem, hogy én esténként mindig úgy alszom el, hogy bohózatokat nézek, tehát vidáman alszom el.
0: Csodálatos.
1: Vidáman is ébredek.
0: Csodálatos. Én és is hát múltkor elkaptam valamit, és hát ez valami...
1: A legtöbbnek Körmendi a,
0: hát ez figyelj.
1: A főszereplő.
0: És sikítva röhögsz, nem?
1: De egy epizódista. Hát olvastam, tehát ő magát is annak nevezte, és ugyanezt mondta, hogy meg kell csinálni zseniálisan.
0: Abszolút.
1: És megmaradsz az emberben.
0: És megmaradsz, és végülis ebben nem gondolsz, akkor tiéd a tejföl. Mert érted, a főszereplő ott killódik, ott virnyog, ott szenved, ott hal, meg ott törül, érted, 2x60 percig, de neked ott van, és akkor ezt is meg lehet csinálni úgy, hogy úgy ilyen szempontból végül is tényleg mindent a magad erényére lehet fordítani, de ezt azért meg kellett tanulni. Tehát azért 28 évesen ezt én sikertelenségnek fogtam fel.
1: És meg is értem egyébként. Igen.
0: Amikor érted a standing ovation, meg ott volt a főszereplőknek minden, és akkor te érted, ugyanúgy ott voltál, ugyanúgy akartad, még azt is érezted, hogy van annyi képességed, és akkor volt 4 mondatod. És akkor mondom, akkor megtanultam, hogy akkor azt a 4 mondatot. Tehát, hogy szóval azért nekem nagyon nem volt ez a 20 év, nekem azért így 40 éves koromra jött meg az ismertség, az, hogy azért most már nyilván úgy van munka, hogy azért még az idén is 3 bemutatón van. Úgyhogy azért igen, de hát ez, úristen, de nehéz időszakok voltak.
1: Hiszem. Elmondod ezt a 3 bemutatót?
0: Igen. Lesz a Turaida Színházban a Kávéházi Kabaré október 3-án.
1: Na, születésnapomon.
0: Komolyan? Az igen. Édesanyám is akkor született. Na csodálatos.
1: Innen csókoltatom. A mérleg.
0: A mérlegek.
1: Éljenek a mérlegek.
0: Én október 22, úgy még én is mérleg vagyok. Pláne. Aztán a Rátonyi Róbert Színházzal lesz a Hol a feleségem. Ez még november 14, de ez még most kezdjük az egészet összerakni, úgyhogy ez én november közepe, még a pontos dátum nincs meg. És szintén a Turaida Színházban lesz, ez meg a Mészáros Andris kollégámmal, a Család ellen nincs orvosság. Na, ez meg ott az ünnepek az előtt. Igen, igen. Úgyhogy ezek még azért nagy feladatok lesznek, meg nagy szerepek. Ezek látod? És akkor milyen? És milyen fura egyébként most, hogy ezt így kimondtam, hogy 15 éve mit nem adtam volna ezért, ha én egyébként el tudok sarolni 3 bemutatót, amiben egyébként nekem szinte mint 3-ban főszerepem van. És most végül is 4-ről beszélünk, igen, és az ember úgy észre se veszi, ugye, hogy néha úgy meg kéne kocogtatni a vállodat, hogy hello, haver, ezt akartad egyébként, hogy most meg kicsit örüljél, mert erre is hajlamos vagyok, hogy jó, ez most megvan, következő. Tehát, hogy igen.
1: Sokat hozzátett a közösségi platform?
0: Persze. Hát nekem az rengeteg, hát nekem ez a Vonya Timi official oldal. Nem? Igen. Ez ugye a Covid-ba lett. Ez a paródia oldal. Hát ez nekem azért rengeteg. Sőt, engem egyébként azért innen kezdtek el megismerni az emberek. És akkor jaj, ez az a csaj a színházból, meg ez az a csaj a
1: bola. Na, de milyen jó, hogy saját magadat építetted fel. Igen. Se rendező, se, te mindent te voltál.
0: Igen. De ez is, látod, ebben például semmi tudatosság nem volt. Csak megláttam egy...
1: Jó.
0: Igen, igen, igen. Egy ilyen fotót, hogy...
1: Ösztönös.
0: Ösztönösen, igen. Igen.
1: No, hát jó társaságban repül az idő.
0: Igen.
1: Itt vagyunk, sajnos a végén, de örülök neki, hogy tudtunk mélyebb dolgokról is beszélgetni, és akkor folytassuk.
0: Úgy legyen.
1: Szívesen látlak mindig,
0: úgyhogy
1: az újabb mérföldkövekkel gyere.
0: Jó.
1: Mert azt gondolom, hogy aki tud a sorok között nem csak olvasni, hallgatni is, az mostnak sok mindent hazavihetett a mondataidból. Úgyhogy én sok csillogó szempárat kívánok neked, akárhol játszom, akkor a tiéd is csillogni fog, és nagy baj nem lesz.
0: Nagyon szépen
1: vigyázz
0: köszönöm.
1: Magadra.
0: Mindenjön.
1: Kedves hallgatóink, szeressék, kövessék Timit, ahol csak lehet. Azt a elképesztő energiát, amit imádott hivatásába beletett, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, hogy itt láttam.
1: Timitől elköszönök, önöktől még nem. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni mi is.
2: Ez a Slágerkult.
3: Volt,

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Vanya Timinek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több helyen csavart ki fákat a délutáni erős szél. A budapestiek negyede szerint romlott a közbiztonság a repontautomaták miatt. Már lehet nevezni a 22. Pannon Feeling mozgóképes találkozóra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szombat délutánig az erős szél miatt több vármegyében autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét, közölte a katasztrófa védelem a honlapján. A tájékoztatás szerint a Baranya vármegyei Szilágyon egy lakóház udvaráról távközlési vezetékre dőlt egy nyárfa, amelyet motoros láncfűrésszel távolítottak el a tűzoltók. Békés vármegyében Geszten egy 5 méter hosszú faág veszélyezteti egy ház tetejét és a közterületet. Mezőkovácsházán pedig a régi általános iskola épülete előtt dőlt ki egy fa. A fővárosban is több feladatot adott az erős szél a tűzoltóknak. A 3. kerületi Nánási úton autókra dőlt egy fa, elzárva a Kadosa utcát. A tűzoltók eltávolították a fát a járművekről, majd további 2 kiszáradt fa gajazását kezdték meg. Az Európion 1500 fős HVG által megrendelt kutatása szerint rendkívül megosztja a magyarokat a palack visszaváltási rendszer, különösen a fővárosiak és a vidékiek körében. Míg országosan 41% elégedett és 25% elégedetlen, Budapesten megfordul az arány és az elégedetlenek vannak többségben. A kritikusokat leginkább maga a visszaváltási eljárás zavarja, de sokan a szétdobált szemetet és a közbiztonság romlását nevezik meg fő problémaként. A fővárosiak közel negyede érzi úgy, hogy lakókörnyezete lezüllött a palackok gyűjtése miatt, és a válaszadók 4%-át érte már emiatt személyes fenyegetés. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen. A személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. A Szántó-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezon értékelő szerint. Október 5-ig lehet nevezni rövidfilmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra, közölte a rendezvény főszervezője az MTI-vel. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és a határon túli alkotóknak. A megmérettetésre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A 22. Pannon Feeling mozgóképes találkozót a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban tartják november 14-én. Szeptember 12-én a Kiscelli Múzeum városi és múzeumi sétákkal, tárlatvezetéssel, műhelylátogatással, workshopokkal, zenei és táncprogramokkal várja az érdeklődőket. A Kiscelli napon többek között bejárhatjuk a múzeum föld alatti tereit és az egykori Schmidt kastély parkját. Restaurálással kapcsolatos ismereteket szerezhetünk, de ezek mellett egy letterpress és egy lámpás készítő workshopra, valamint egy tánc performance-ra is sor kerül. A programok többsége ingyenes, egyes események azonban előzetes regisztrációhoz kötöttek. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portrék galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl?
0: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Maszkosok támadtak a Fradi város ügyről beszámoló szerkesztőre Budapesten, megalakult a fővárosi élővizek kerekasztala, Mexikó virágai láthatók a fűvészkertben, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. 4 maszkos férfi támadta meg péntek este Németh Zoltán Lajost, a ferencvárosi C-közép nevű szurkolói oldal szerkesztőjét az Elek Gyula arénában. Németh azt állította, hogy a 4 támadó egyike paprikasprével lefújta. Ezt követően ütésváltás alakult ki közöttük, majd a támadók a hátsó kijáraton keresztül elmenekültek. Németh rendszeresen foglalkozik a Fradi város üggyel és bejegyzéseiben többször kritikusan írt Kubatov Gáborról, az FTC elnökéről. Az FTC az Index megkeresésére rövid közleményben reagált az esetre. A klub azt közölte, hogy rendőrségi vizsgálat zajlik, ezért annak segítése érdekében és lezárultáig nem kívánják kommentálni a történteket. Megalakult a fővárosi élővizek kerekasztala Budapest patakjainak, tavainak és Dunaparti élőhelyeinek védelméért. Az együttműködésben a fővárosi önkormányzat szakemberei, a fővárosi csatornázási művek és a Rákospatak Szövetség tagjai vesznek részt. Céljuk, hogy a víz gyors elvezetése helyett minél több természetes vizet őrizzenek meg a városban. A kerekasztal rendszere szakmai egyeztetést biztosít a civilek és a fővárosi intézmények között. Hosszú távú tervek mellett gyorsan megvalósítható ökológiai beavatkozásokat is előkészítenek. Elsősorban olyan megoldásokat keresnek, amelyek kisebb beruházással, szakmai tudással és közösségi munkával javíthatják a vizes élőhelyek állapotát. A kormány tisztában van Budapest nehéz pénzügyi helyzetével és nyitott a fővárossal való egyeztetésre, mondta Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Karácsony Gergely főpolgármester nyitott kapukat dönget, vagyis a kabinet kész foglalkozni a problémával. Ugyanakkor hozzátette, minden olyan forint felhasználását megvizsgálják majd, amely a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséhez kapcsolódik. Konkrét támogatási összegről vagy megállapodásról egyelőre nem született bejelentés. Budapest az elmúlt időszakban többször jelezte, hogy a likviditási problémák miatt mielőbbi megállapodásra van szüksége a kormánnyal. Ritkán látható mexikói kaktuszok, különleges posgások, szakértői tanácsadás és családi programok várják az érdeklődőket szeptember 11-e és 13-a között az Elte fűvészkertben. A kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a Mexikó kietlen hegyvidékein élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. Ezek a növények lapos, szürkésbarna, kőre emlékeztető testtel rendelkeznek és szinte teljesen beleolvadnak a környezetükbe. A bemutató egyik különlegessége az úgynevezett őszapó kaktuszok csoportja lesz. Ezeket a magashegységi oszlopkaktuszokat sűrű fehér, hajra emlékeztető szőrzet borítja, amely segíti őket a rendkívül erős napsugárzás és a hegyvidéki éjszakák hideg elleni védekezésben. A tavalyi siker után október 14-én második alkalommal rendezi meg a Tevékeny Időskor konferenciáját a Magyar Sportházában a Szervező Szövetség. Az egésznapos budapesti esemény célja, hogy színes és hiteles szakmai előadásokkal segítse a senior klubvezetőket, programszervezőket és a korosztállyal foglalkozó szakembereket. A rendezvényen a felkért előadók a szépkorúak testi-lelki-mentális egészségét, életmódját és a harmonikus, pozitív időskori életszemlélet kialakítását járják körbe. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár.

szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: Az éjszaka legjobb dalai.
1: Sláger FM.
0: Sláger FM.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szépművészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szépművészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Ingyen nyit ki újra a Rót Miksa emlékház. Rakovszki Zsuzsa és Ráckevei Anna kapja a Szabó Magda díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán szombaton. Kapitány István kiemelte, a támogatásban részesülő közel 800 vállalkozás 95%-a mikro- vagy kisvállalkozás, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre, tette hozzá. A nyári felújítás után ezen a hétvégén nyitja meg újra kapuit a Rót Miksa emlékház és gyűjtemény. A múzeum állandó és időszaki kiállításai szombaton és vasárnap is ingyenesen látogathatók, így közelebbről is meg lehet ismerni a világhírű üvegfestő és mozaik művész munkásságát, valamint egykori otthonát. Tárlatvezetések, épülettörténeti séta, alkotóműhelyek és gyereksarok is készül. A sima múzeum látogatáshoz nem kell regisztrálni, a vezetett programokhoz és műhelyekhez viszont igen. A tavalyi siker után október 14-én második alkalommal rendezi meg a Tevékeny Időskor konferenciáját a Magyar Sportházában a Szervező Szövetség. Az egésznapos budapesti esemény célja, hogy színes és hiteles szakmai előadásokkal segítse a senior klubvezetőket, programszervezőket és a korosztállyal foglalkozó szakembereket. A rendezvényen a felkért előadók a szépkorúak testi-lelki-mentális egészségét, életmódját és a harmonikus, pozitív időskori életszemlélet kialakítását járják körbe. Rakovszki Zsuzsa és Ráckevei Anna kapja a Szabó Magda díjat. Az elismerés Debrecenben a Csokonai Nemzeti Színházban a Magda Festen adják át október 5-én az írónő születésnapján. A Szabó Magda 100. születésnapján elindított az írónő és a női alkotás alkotók előtt tisztelgő fesztivált 9. alkalommal szervezik meg szeptember 30-a és október 5-e között. Az elismerést eddig az írók közül Szabó T. Anna, Bereményi Géza és Hály János, míg a színművészek közül Csikós Sándor, Egrika T. és Bánfalvi Ági vehették át. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév ezen a hétvégén, valamint szeptember utolsó hétvégéjén, közölte a BKK. Ezeken a napokon a szerelvények csak a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet és az átszállási lehetőségeket. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinthy Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szint mérésen, PSA szűrésen, oxigén szaturáció és testösszetétel mérésen vehetnek részt. Regisztrációval gyermekortopédiai és gyermekfogászati szűrés is elérhető lesz. Dietetikus gyógytornász és mentálhigiénés szakember is várja az érdeklődőket, emellett újraélesztési oktatást és mentális állapot felmérést is tartanak. Vasárnap napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Régi kedves ismerős köszöntök kedves hallgatóink, de akivel már rég találkoztunk, Ács Krisztinát nagyon nagy szeretettel. Hát hosszú lesz a felsorolása a te titulusaidnak. Egyrészt író vagy, másrészt önismeret és párkapcsolati kócs, motivációs tréner, aki a női energiák megújulásának és megerősítésének szakértője. Örülök igen. Neked.
2: Én is köszönöm szépen mindig, újra a meghívást.
1: Mindig jó, amikor jössz, mert fontos témákat hozol. Meg hát fontos eseményeket. Most is előtte vagyunk egy ilyen nagy...
2: Így van.
1: Happening, vagy minek mondjam?
2: Hát, még nem tudom, majd utólag kérdezd meg, hogy mi volt ez.
1: Hát te mit szeretnél, hogy mi legyen?
2: Egy ilyen kötetlen, beszélgetős, de mégis egy pici munkával járó olyan workshop, ami édesanyáknak szól, fiatal és idősebb édesanyáknak, kis és nagy gyermekeseknek, akik ebbe a mai korban elvesznek. Anyaság filter nélkül, ez lesz a programnak a címe, ahol azoknak szeretnék segíteni, akik túlzottan meg akarnak felelni.
1: De kinek?
2: Mindenkinek. Ugye az én koromban szoktam mondani, hogy én azért szeretek öreg lenni, mert amikor én kezdő anyuka voltam, akkor az anyósomon és az anyámon kívül nem kellett még nagyon megfelelni senkinek, jogos, mert nem igen. Volt még social media. Maximum a játszótéren azoknak az anyukáknak, akiknek már a 4 hónapos gyerekük keresztrejtvényt fejtett, 5 hónaposan már elolvasták a háború és békét, és 1 évesen már önállóan jártak mindenhova, de azon kívül nem. De a mai világban, amit látok, hogy akár az interneten, akár különböző platformokon keresztül milyen nyomás nehezedik ezekre az édesanyákra, mennyire szét vannak csúszva, és mennyire pont nem a lényeget élik meg annak, amit meg kellene élniük ezekben az években, az roppant elkeserítő. Úgyhogy ezért hoztam létre ezt a programot, mert dolgozom most is olyan anyukákkal, akik állandóan megkérdőjelezik önmagukat az anyasági létükben.
1: És az meg nem jó.
2: Egyáltalán.
1: Látod, nem véletlenül használtam én a happening szót, mert amíg ide tartottam a stúdióba, pont ez, na jó a cím, gratulálok.
2: Köszönöm.
1: Egyébként sok mindenre lehetne filter nélkül az egész életünkre ránézni, de valószínűleg itt az egész életükre rá fognak nézni, ugye?
2: Igen. Az a célom, hogy nyilván az anyasság az egy projektfeladat, bármilyen hülyén hangzik. Uh-huh. Az anyasság meg az, hogy férfeleség vagyunk és szülők vagyunk, azok mindig egy apróbb és nagyobb, hosszú és rövidebb távú projekteknek a megoldásáról szól. Ami nem tud működni, hogyha nem működök jól nőként, és nem jól működök jól férfiként egy párkapcsolatban. Hiszen az az alap, amikor összejöttünk, akkor még nem voltunk anyák, nem voltunk még feleségek, nem voltunk apák, nem voltunk még férjek, pusztán a férfi és a nő volt ott. Ha az ott valahol elveszik, mert bedarál minket a szürke hétköznap, akkor az előbb-utóbb az anyasságomra is rá fogja nyomni a bélyegét, és nyilván az apaságra is, csak én most a nőkkel jó, fogom világos, foglalkozni.
1: Krisztina, azért is örülök neked, végre akkor megkérdezhetek egy szakértőt erről. Én úgy látom, jártamban, keltemben, meg egyébként tapasztalásból is, hogy a gyerek egy kapcsolat legnagyobb próbatétele.
2: Így van.
1: Ugye erre senki nincs felkészülve, mondhatnak bármit, hogy majd milyen lesz a gyereknevelés, jó, majd megtapasztaljuk. De a vele járó őrületeket is megtapasztaljuk, ami a párkapcsolatnál ilyenkor ki tud alakulni.
2: Igen, és ez borzasztó, hogy ez egy hatalmas nagy tabu téma.
1: De miért?
2: Mert nem illik arról beszélni, hogyha valami nem működik, vagy hogyha valami próbatétel. Tehát a mai világban tényleg nagyon nagy hangsúlyt kap az, hogy milyen csoda egy gyermek, ami valóban így van. Tehát egy gyermekszületés egy hatalmas nagy csoda, de egy borzasztó nagy próbatétel, ahogy te is mondtad, hiszen minden megváltozik. Életmód változás jön létre egy család életébe, illetve akkor válnak az első gyermekes szülők családdá, addig csak egy pár voltak. És ez bizony nagyon-nagyon sok teherrel jár, nem csak anyagilag, nem csak érzelmileg, hanem fizikailag is. Amikor nem vagyok kipihent, amikor nem tudok magamra odafigyelni, amikor a napi rutinom teljesen megváltozik, amikor olyan elvárásokat támasztok önmagammal szembe, és a párommal szembe is, amire amiben bele kell tanulni. És hogyha erre van egy hatalmas nagy nyomás, vannak olyan álcázott családok, én csak úgy hívom őket, akiknél minden szép, minden jó, tudod, tökéletes, akkor bizony megkérdőjelezem azt, hogy nekem ére rosszul érezni magam az anyaságomban, ére elfáradni, ére türelmetlennek lenni, ére megkérdőjelezni egyáltalán, hogy ezt az egészet én akartam, hiszen ez nem olyan, mint egy bármilyen más vállalás, hogy leteszed. Egy anyaság, egy apaság életre szól. És oké, hogy van egy kifutás ideje, mert jó esetben 20-25 éves korukban végre elmennek otthonról, bár hogyha a mama hotelt vesszük, akkor azért most a mostani 30-asok még szeretnek otthon lenni, de azért akkor is jó pár évig ez egy hatalmas nagy felelősség, ami teljesen körbefonja az életünket, és persze, hogy boldogság, és persze, hogy öröm, és persze, hogy értelem az életnek, de mellette azért, hát bizony, ember legyen a talpán, aki helyt tud állni benne úgy, hogy azért néha nem kérdőjelezi meg ezt az egésznek az értelmét.
1: Elmondtuk, hogy mikor, meg hol?
2: Szeptember 11-én 17 órától lesz ez a...
1: Nem olyan nehéz megjegyezni.
2: Igen, igen, sajnos hát ezt a dátumot sikerült találnunk. A 17. kerületben lesz, a honlapomon egyébként minden információ fent van. Nőerőmű.eu nyilván ékezetek nélkül, ott található, illetve a Facebook oldalomon Ács Krisztina Változás Segítő. Lehet még jelentkezni, vannak még limitált számba helyek, de ha ennek sikere lesz, és érdekli az anyukákat, akkor nagyon szívesen folytatom ezt a témát, mert tényleg azt gondolom, hogy szükség van erre.
1: Mire számítsanak szeptember 11-én?
2: Egy kötetlen, nyílt, tabuk nélküli beszélgetésre, amiben, hogyha felteszik a kérdéseiket, elmerik mondani a megkérdőjelezett értékrendjüket, akkor arra kapnak választ, hogy mit és hogyan, és miért éreznek jogosan, és milyen megoldásokat tudunk ráadni.
1: És te ezt szakértőként, vagy tőled szakértőként is kérdezhetnek meg, hát gyakorló anyukaként
2: is,
1: ugye?
2: Is. Tehát nekem ebben az egészben engem az indított most el, hogy egy hónappal ezelőtt kaptam egy levelet, amiben közölte velem az államkincstár, hogy nem jár már nekem a családi pótlék, mert a legidősebb gyermekem is belépett abba a korba.
1: Igen, sokan kaptak most szerintem.
2: Igen,
1: és én is láttam
2: és
1: egyet.
2: Elgondolkodhatott az, hogy mennyire lezárult egy korszak. Most nem az a 12 ezer forint, amit kapsz havonta, hanem hogy Atya úristen, de jó, hogy nincsen már iskolás gyerekem, hogy leérettségizett, hogy oké, hogy most jön az egyetem, de az egy lazább, az már nem az anyuka felelőssége. És itt jutott eszembe, hogy mennyit szenvedtem én az elmúlt 23 évben, mint anyuka, amikor ki kellett állnom a gyerekeimért az iskola rendszerben, amikor ki kellett állnom a gyerekeimért a tökéletes anyukákkal szembe egy-egy szülői értekezlet mellett.
1: Be is kellett menned? Tehát voltak.
2: Hát volt rá precedens, hogy be kellett menni. Igen, és az volt benne, tudod, a legmegdöbbentőbb, hogy nagyon-nagyon sok esetben nem azért kellett bemennem, mert a gyerekeim valamit elrontottak, hanem azért, mert a pedagógusok nem tudtak mit kezdeni azokkal a gyerekekkel, akik egyéniségek, akik kimertek állni az igazukért, vagy megmerték védeni magukat, és akkor persze ebből konfliktus volt, anyuka be lett rángatva, tehát engem tiltottak ki általános iskolából, hogy nem mehetek be többet, mert kimertem állni a gyerekeimért.
1: Egyszer képzeld engem is.
2: Na. Mert, és akkor sorstárs vagy.
1: Hát mert nem lehetett beszólni azért, amit elkövetett a másik gyereknek.
2: Igen.
1: Meg na, valahogy mégiscsak odaszóltam, és...
2: És ezt szeretném megtanítani a szülőknek, hogy merjenek, mert hogyha mersz kiállni a gyerekeidért, akkor a gyerekek egyrészt megtanulják azt, hogy feltétel nélkül bízzanak benned, mert nincs az, amiért te ne védenéd meg őket. Nyilván otthon meg lehet mosni a fejüket, hogyha tényleg van olyat csináltak, illetve ezáltal tanítod meg a gyerekednek azt, hogy merjen ő is majd kiállni magáért, de hogyha egy gyerek abban nő fel, hogy jaj, nem merek szólni, mert mit szólnak hozzám, jaj, rosszabb jegyet kapsz, meg ez, meg az, akkor azok a gyerekek egy ilyen kis puhány elkényeztetett valakik lesznek. Tehát merjünk az igazunkért kiállni, anyaként, feleségként, apaként, férjként.
1: És ha jól értem, akkor nem feltétlenül praktikákat fogsz átadni, hanem felszabadítod őket.
2: Így van.
1: az állandó lelkiismeret, meg a megfelelés alól.
2: De jó, amit... mondtad, a lelkiismeret. Mert hogy lelkiismeret furdalásuk van a mai világban, hogyha egy picit erélyesebben szólnak oda. Hogy mernek ők anyaként elfáradni, hogy mernek ők anyaként türelmetlenek lenni, hogy mernek rászólni a gyerekekre. Egy gyerekeknek határok kellenek, keretek kellenek. Akkor van biztonságban a gyerek. Nem akkor van biztonságban, hogyha minden megvan neki engedve, hanem akkor, hogyha pontosan tudja, hogy mely határok között mozoghat. De a határ között hagyjuk őt mozogni, mert úgy fejlődik ki az egyénisége ezeknek a gyerekeknek. Szoktam mondani, hogy ne nehezítsd meg a gyermeked életét azzal, hogy megkönnyíted neki azt. Tehát ha mindent megengedsz neki, ha mindent aláteszel, ha mindent megoldasz helyette, akkor az a gyerek nem tanul meg önállóvá válni.
1: Hú, hát most akkor napestig beszélgethetnénk témákról. Gyere is majd gyakrabban, és akkor beszélgessünk ezekről, mert ez egy állandó visszatérő probléma nálam is, és bocs, tudom, hogy nem rólam szól a műsor, de akkor is. Nekem például nehezemre esik szigorúnak lenni. Vagy még azt is mondanám, hogy következetesnek, mert túl lágyszívű vagyok. Uh-huh. Az baj.
2: Hát erre nincs egyértelmű válasz. Legyél lágyszívű, és legyél következetlen, hogyha az a gyereknek nem árt. A szigorúság, tudod, ez egy megfoghatatlan valami. Mitől szigorú valaki? Valaki attól szigorú, hogy nem enged fagyizni, a másik attól szigorú, hogy nem enged el a szigetre bulizni. Tehát ez egy ilyen...
1: Ja, én el is megyek velük.
2: Na, hát akkor meg én inkább a következetességben hiszek. Tehát amit ma megengedek neki, azt holnap is meg kell engednem. Uh-huh. Amit ma tiltok, azt holnap is tiltanom kell. Három felnőtt gyermekem van már, és amikor én egyszer beszélgettem velük, és azt mondtam, hogy hál' Istennek, hogy megúsztuk a kamaszkort, hogy nem volt tényleg sem olyan jellegű, nem volt őrület, nem kellett aggódnom semmilyen, nem lázadtak, akkor a legnagyobb gyermekem azt mondta, hogy de anya, nem volt mi ellen lázadni. Uh-huh. És így visszagondolva, hogy tényleg nem volt nekik mi ellen lázadni, mert hittem, hogy amikor eljutottak abba a korba, hogy bulizás, már nyaralás a barátokkal, ide menés, oda menés, addigra kaptak egy olyan értékrendet, egy olyan tartást, hogy nekem nem kellett attól félnem, hogy. Uh-huh.
1: Jogos,
2: és nyilván jogos. Voltak olyanok, hogy összeszedtük őket éjjel innen-onnan, mert hát egy kicsit megszaladt az a vodka, de hát ez a dolga egy tizenévesnek. És én sosem...
1: A szülőnek meg az, hogy menjen.
2: Igen, és én arra voltam büszke, hogy mertek engem felhívni, hogy menjünk értük. Tehát nem az volt, hogy egy padon alszom, vagy nem az volt, hogy úristen, mit szólnak hozzá, és éppen ezért soha nem szittam le őket, hanem másnap inkább idézőjelvetéve megdicsértem, hogy volt annyi eszed, hogy felhívjál, és segítséget kérjél tőlem. Uh-huh. És ez a legnagyobb... elismerés szerintem, amikor egy kamasz gyerek mer bízni a szülőben.
1: Igen.
2: Amikor jönnek hozzám szülők, hogy bezárkózik a kamasz és nem beszélget. Azon túl, hogy a kamasznak az a dolga, hogy bezárkózzon és ne beszélgessen, aztán utána egyszer csak kap egy agylövést, és 4 órán keresztül bőrön át lélegezve aztán ontja a történeteket, akkor el szoktam mondani ezeknek a szülőknek, hogy ez a kamasz nem most zárkózott be. Ez 6-7-8 éves korában kezdett el bezárkózni, amikor állandóan le lett oltva, hogy te kicsi vagy ehhez, hülyeséget beszélsz, nincs igazad, majd én tudom, stb. Tehát amikor állandóan kritizálva volt, felkérdezve, számon kérve, ítélkeztünk fölötte, ő szépen lassan megtanult bezárkózni. És amikor kamaszként ott van, hogy nem mer kérdezni, nem mesél el dolgokat, sablonkérdés, mi volt ma a suliba? Semmi. Hát na. Tehát, hogy ott már azért régebb óta fennáll.
1: Mi van azokkal, akik el vannak kényeztetve? Tehát akkor, vagy az kényeztetésnek számít, ha minden meg van nekik engedve?
2: Ez megint keretek között van. Szerintem mit jelent az, hogy minden meg van neki keretek? Hát, nem tudom. Tehát bocsánat, erre nem tudok neked egyértelmű választ adni, mert az én gyerekeim úgy tűnhetnek, hogy minden meg volt nekik engedve, pedig nem. Illetve ami meg volt engedve, azért kértem a mérleg másik serpenyőjébe tőlük, hogy is mondjam, csak teljesítményt. Uh-huh. Tehát azt mondtam, hogyha elég nagy vagy ahhoz, hogy, akkor legyél ahhoz is nagy,
1: világos.
2: És így voltunk egyensúlyban.
1: Na jó, lehet, hogy egy picit el is tértünk a témától, bár szerintem minden mindenre.
2: Így van.
1: Hatással van, és a anyaság filter nélkül azért ezek is hozzá tartoznak.
2: Pontosan.
1: Milyen... tehát a gyerekeket érintve, vagy tekintve milyen életkorú Tehát az anyák mióta legyenek anyák, akik hozzá szeptember 11-én elmennek?
2: Teljesen mindegy, mert anyának lenni szerintem már akkor
1: tehát
2: is...
1: Tehát egy kamasznak az édesanyja is elmehet hozzá?
2: Mert itt nem a gyerekekről fogunk beszélgetni. Uh-huh. Tehát itt nem arról van szó, hogy hogyan kell egy 16 éves vagy egy 3 éves nevelni, hanem arról, hogy milyen félelmeim vannak anyaként. És ez lehet, hogy még nem is vagyok gyakorlatban anya, csak a szívemben. Uh-huh. Szívemben már édesanyja vagyok, mert készülök rá, de még nem született gyermekem. Vagy már egy hónapos a babám, vagy 20 éves, teljesen mindegy. Miért nem merem megélni önmagamat anyaként? Mi az, ami ellen mentem mondjuk a gyereknevelésbe? Ha az én anyukám velem nem foglalkozott, akkor én lettem az SMK elnöke, és én sütöm a muffint minden karácsonykor a gyerekeknek.
1: Az a másik véglet,
2: mert akkor nem azért lettem én ilyen tökéletes anya, mert ez van bennem, hanem mert ellen megyek az anyukámnak. És akkor persze, amikor a gyerek már rám csukja az ajtót, akkor ott állok kétségbe esve, hogy már erre se vagyok jó. És hálát várok, és átmegyek egy mártír szerepbe. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes ez a kérdés szerintem, tehát itt elsősorban az anyaság, nőiesség, párkapcsolat, ezekről fogunk beszélgetni, nem pedig magáról a gyerekekről.
1: Na, szuper lesz. Tehát szeptember 11.
2: 17 óra, így van.
1: És nőerőmű.eu.
2: Nőerőmű.eu.
1: Itt tudnak. Jelentkezni, vagy Ács Krisztinát kell a...
2: Ács Krisztina változás segítő, igen, a Facebookon. Így van.
1: Ilyenkor te már most, még ugye szeptember 11 előtt vagyunk, van még időnk, de már készülsz lélekben?
2: Hogyne.
1: És
2: imádni fogom. Tehát nem csak lélekben, nyilván azért feladatokkal, kérdésekkel, de nem szeretnék élni nagyon a főszereplő. Tehát tényleg azt szeretném, ami egyébként jellemző ezekre a programokra, hogy oda jön 10-15 egymásnak ismeretlen nő, mondjuk a barátnőjével, vagy a testvérével, először az első percben méregetik egymást, hogy ez kicsoda, meg neki miért van itt a helye, mert hát egyébként látszólag milyen tökéletes, és akkor a nyitókörben, amikor már jönnek a könnyek, és már jönnek az élettörténetek, akkor egy 10 percen belül csapattá kovácsolódnak, és én ezt imádom.
1: Hát igen, a közösségépítés ereje az akkor megmutatkozik.
2: Én ott egy jó anyaként szeretnék részt venni, hogy terelgessem őket, és segítsünk egymásnak, hogy nem vagyunk egyedül.
1: És a férjek ide nem kísérlik el?
2: Hát most nem. Hát elhozhatják őket, és utána el lehet vinni, nem jöhetnek be, utána el lehet a hölgyeket vinni vacsorázni, amikor értük jöttek. Igen, de ez most kimondottan a nőknek szól, igen.
1: Mit tapasztalsz az ilyen közösségi események után? Tartják egymással a kapcsolatot?
2: Igen. Nagyon érdekes, hogy bármilyen ilyen közösségi programom volt, 2-3 barátság mindig kialakult. Mindig kialakult, és egymás támaszai lehettek.
1: Ugye te is folyamatosan képzeld magad, pont erről beszéltünk, amíg nem ért a mikrofon, hogy te magad is kötsz ilyenkor kapcsolatokat?
2: Hogyne.
1: Amikor elmész más workshopra?
2: Igen, persze. Nekem innen munkakapcsolatok, barátságok alakulnak ki, és ez nagyon jó dolog. Hiszem, hogy mindig tanulunk. Tehát ha csak egy gondolatot, mondatot vagy érzést elhozok én is valakitől, akkor már érdemes volt oda elmenni. Uh-huh. Úgyhogy nincs olyan szerintem, hogy valaki már mindent tud. Ahogy mondja a mondás, hogy a jó pap holtig tanul, tehát ha én már azt gondolom magamról, hogy mindent tudok, akkor talán ki is csakkolhatok az életből, nem? Mert hát akkor van nincs, hogy megtanulnom.
1: Ilyen szempontból is érdemes elmenni.
2: Igen, mindenféleképpen. Igen, tehát kapcsolatépítésben, igen. Hát nekem volt olyan coachképzősöm, aki az egyik hölgy a másiktól kapott állást, és azóta is ott dolgozik.
1: De sosem tudni, hogy...
2: Sosem lehet tudni, igen.
1: Hogy hívják ezt az amerikaiak? Van ennek a networking,
2: igen.
1: Úgyhogy ilyen szempontból is tényleg érdemes, kedves hallgatóink, úgyhogy adják tovább egymásnak az információt. Tervezett, hogy ez havonta lesz?
2: Hát nem tudom, attól függ, hogy lesz rá igény. Igen, mert hogy mellette még millió egy program indul majd szeptembert, hogyha jövök majd vissza, kedves hallgatók. De hogy igen, ha van rá igény, és akkor igen, akkor folytatom. Egyéb programom is volt már, hogy én már lezártam volna, befejeztem volna, de az a csapat, aki ott volt, ők még követelték, hogy 2-3 alkalom legyen még, és akkor folytattuk.
1: Egy percünk maradt, még annyit mondj, ezt talán legutóbb is kérdeztem, hogy de mindig aktuális a kérdés, milyen állapotban vagyunk? Tehát most a szakértőt kérdezem. Most mi van 2026?
2: Hát elég elkeserítő állapotban vagyunk. Én azt gondolom, hogy...
1: De miért nem jobbak? Tehát tényleg az önfejlesztés az virágzik.
2: Mert ömlik ránk.
1: És pont emiatt.
2: Igen. És nem tudod kiválasztani. Tehát a mai világban, főleg a fiatalabb korosztály, akik hozzászoktak ahhoz, hogy 1 másodperc alatt eldöntöm azt, hogy balra vagy jobbra húzok-e valakit, gyakorlatilag nem állnak meg abban az élményben, hogy valaki adott nekik valamit, vagy valamin elgondolkodjak, és tudod, mint a magvető gondolat, nem véletlenül volt régen ez a könyvkiadó, hogy magvető, még van is. Gyakorlatilag az újabb és újabb információra van szükségem. És az egyik cáfolja a másikat, és már ott vagyok kétségbeesve, vagy most kinek higgyek.
1: Hát a hitelességet kell.
2: Igen,
1: valahogy.
2: És gyakorlatilag ez nem azt jelenti, hogy az egyik hülyeséget mond a másik meg az igazat, hanem arról van szó, hogy másképp máshogyan mondta el. Csak bennem...
1: Másképp ugyanúgy.
2: Így van, csak bennem felmerült a kérdés. Mondta.
1: Na jó, nagyon örültem neked, szeptember 11.
2: Szeptember 17.
1: kerületben találkozunk, nőerőmű.eu. Ács Krisztinával beszélgettem, vigyázz magadra, és sok csillogó szempárt adta.
2: Köszönöm szépen.
1: Az eseményen. Író, keressék a könyvét is, nagyon jó, én már olvastam. Egyébként mindig a párkapcsolatokkal, meg az emberi lélekkel foglalkozol. Önismeret és párkapcsolati coach, motivációs tréner, aki a női energiák megújulásának és megerősítésének a szakértője. No, ne menjenek sehová, mert Krisztinától ugyan elköszönök önöktől, még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. Újra megnyithatják a Népligeti Planetáriumot. Jövő héten lesz az AI Summit a Városligetben. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Újra megnyithatják a Népligeti Planetáriumot, miután a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvényjavaslatot nyújtott be az intézmény vagyonkezelő jogának átruházásáról. Vitézi Dávid miniszter rámutatott, hogy az épület az elmúlt években fokozatosan leromlott, az eddigi fenntartó tudományos ismeretterjesztő társulatnak pedig nem volt forrása annak fejlesztésére. A javaslat elfogadása esetén a vagyonkezelés a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülhet, ami utat nyit a felújítás és az újranyitás előtt. A Tudományos és Technológiai Minisztériummal közösen kidolgozott tervek célja, hogy a planetárium új tartalommal, de a tudományos ismeretterjesztést szolgálva működjön tovább, megőrizve a több évtizedes CEISZ vetítőberendezést is. Szeptember 7-én és 8-án rendezik meg Közép-Európa egyik legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciáját, az AI Summitot a Városligetben. Az esemény 3 helyszínen, 10 színpadon és több száz előadó részvételével járja körül az AI legfontosabb kérdéseit. Előadások, panelek, workshopok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket, akik megismerhetik a technológia legújabb fejlesztéseit és választ kaphatnak kérdéseikre, legyen szó gazdaságról, pénzügyekről, oktatásról, kreatív iparról vagy etikai szabályozási témákról. Az előadók között szerepel többek között Steigerwald Krisztián, Kapu Tibor, Tanács Zoltán, Tani Anna Mária, de érkezik az ausztrál Bryony Cole is. TV-show-szerű dinamikus elemekkel zajlik majd szeptember 11-e és 13-a között a 10 millió dollár özdíjazású első atlétikai világdöntő Budapesten a Zsivocki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban. Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sportigazgatója elmondta, hogy a háromnapos eseményen a lebonyolítást 30 másodperces blokkokra tördelik, így minden fontos kísérletet élőben párhuzamos műsorszámok nélkül láthatnak a nézők. A sporták történetén legmagasabb díjazású versenyén az olimpiai és világbajnokok mellett a világranglista élmezőnye csap össze, a győztesek pedig egyenként 150 ezer dollár jutalomban részesülnek. A hazai közönség a kvalifikált Molnár Attila és Halász Bence mellett mindkét váltónak, valamint további 5 meghívott magyar versenyzőnek is szurkolhat majd a 9 órás műsor folyam során. Szeptember 12-én egésznapos évadnyitó programmal várja a közönséget az Örkény kert, a Madács téren, az Örkény Színházban és a Merlinben. A programok között családi buborék, diszkó, reggeli torna, workshopok, ruhavásár, az új évad alkotóival közös piknik és beszélgetések is szerepelnek. A színpadon a Danubia zenekar koncertje, az Egyperces operák 2.0 című előadás, Csulya Imre Jónás könyv előadása és az estét záró Örkény esztrád várja a közönséget. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Hát kedves hallgatóink, Jánosi Ferencet köszöntöm nagy szeretettel, aki egyébként színész, de mostani apropóján mondhatom azt, hogy író, könyvszerző.
4: Így van, köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást.
1: Én meg azért örülök neked, mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, most ez egyszerre.
4: Végre.
1: Megtörténik. Végre, és szívből köszönöm az ajándékot, amit hoztál. Emma Hajmeresztő kalandjai, nagyon szép kivitelezésű, keménykötéses, tényleg szép könyv van itt a kezemben.
4: Hát a Cerka Bella könyvkiadót dicséri ez a szép kivitelezés. Ennek az Emmának egyébként az a története, hogy még két, hát nagyon régre nyúlik vissza, tehát jó, majdnem 10 évvel ezelőtt megfogalmazódott bennem Emmának a sztoria, csak aztán szépen pihent a fiókban évekig.
1: És meddig? Aztán, hány évig pihent ez?
4: Hát ezt most ki kellene számolnom, de egy jó 7-8, igen.
1: Aha, ez viszonylag sok.
4: Mert elkezdtem egy rövidfilm forgatókönyvet írni, és a rövidfilm forgatókönyvnek egy kicsi mellékszála volt egy kislány, Emma, aki egyébként az a kisfilm forgató, vagy a kisfilm főszereplőjének a kislánya volt. Aha. És akkor így valahogy ez így befészkelte magát az agyamba Emma, és akkor így elkezdett érdekelni, meg az ő története, és akkor így elkezdtem kibontani, és végül abból a kisfilmből nem is lett semmi, legalábbis egyelőre, bár még azért ott van a tervek között, de minden esetre Emma meg kinőtte magát, és lett belőle ő, és az ő Hajmeresztő kalandjai.
1: Na, de amikor elővetted újra, annyi idő után, akkor mennyi idő volt összerakni még?
4: Körülbelül egy év. Nagyjából egy év.
1: Na jó, ezt csak azért kérdezem, hogy értsék a hallgatók, hogy azért ez, és én azért is szeretek minden egyes könyvszerzőnek itt lehetőséget adni, mert ez egy nem egyszerű meló.
4: Hát abszolút nem.
1: Aki
4: egyszerű,
1: már könyvet csinált, pláne, hogy igazából, pontosan tudja.
4: Hogy tulajdonképpen ír az ember, aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem lesz belőle valami.
1: Na de hát neked lett, mert az magánkiadásban megjelent.
4: Igen, magánkiadásban megjelent 2023-ban, pont édesanyám 75. születésnapjára megjelentettük 300 példányban, és utána megint csak

0: picit megmásítva egy-két dolgot, megjelent végül is ez a könyv. Azért változtattunk egyébként a sztorin, vagy változtattam, mert tudnélik, ez egy folytatásos történet, úgyhogy nyitva is hagyom a végét, hogyha ennyit spoilerezhetek, úgyhogy jövőre, ha minden igaz, akkor jön a
1: tehát van kedved hozzá?
0: Abszolút. Hát mi azt, sőt, már el is kezdtem a második részét.
1: Így van. Ezt a hallgatóknak mondom megint, hogy az nem gyakori dolog, hogy egy magánkiadás, tehát egy kézben vehető fizikai könyvet kiadnak újra kiadók. Van rá precedens, de nem gyakori.
0: Igen.
1: Ugye ez egy nagy dolog.
0: Hát köszönöm szépen, igen, hát én is nagyon hálás vagyok a jó Istennek, meg a Cerka Bella kiadónak, és az ott dolgozóknak, Nacsasós Barbinak, meg Csörgei Andinak, elsősorban, hogy fantáziát láttak ebben. Úgyhogy
1: hát ha megengeded, hogy akkor felolvasom a fülszöveget. Jó. Egyébként 8 és 12 éveseknek van ajánlva a könyv.
0: Igen.
1: Egy varázslatos történet barátságról, bátorságról és a bennünk rejlő erőről. Emma 10 éves, és úgy érzi, senki sem ért igazán. Az iskolában csúfolják, otthon sem mindig könnyű, és nemrég elveszítette a legjobb barátját. Aztán a születésnapján valami megváltozik. Egy titokzatos jel, egy váratlan látogató, és egy különös tölgyfa olyan kalandba sodorják, ahol semmi sem az, aminek látszik. Ezt úgy írtad meg egyébként, hogy akár színpadra alkalmazható legyen?
0: Nem, bár azt megkaptam már, hogy lehetne filmet csinálni belőle.
1: Ja, még filmet is.
0: Igen, esetleg. De az a helyzet, hogy Emma az a főhős, akinek esze ágában nincs hősnek lenni, meg egy kis csetlőbotló, kócos kis, ha nem mondom, hogy idegbeteg, de hamar felkapja a vizet, tehát abszolút nem egy tökéletes valaki. De úgy hozza az élet, hogy kvázi kénytelen hősé válni az ő kis életében, és nem tudja elkerülni az ő sorsát. És így csöppen bele egy olyan világba, ami egy kicsit rendhagyó. Ő az a lány, akit szekálnak az iskolában. Nem ezzel a jelleggel írtam meg szándékkal a könyvet, tehát nem egy ilyen didaktikus, hú, ne bántsuk a másikat című műsor. Sajnos biztos mindannyian átéltünk ért, hogy vagy bántottak minket, vagy mi bántottunk valakit, tehát lehet, hogy én is megérdemelnék egy-két varázslatot a általános iskolában elkövetett bűneimért. Jó, nem voltam gonosz gyerek, de hát azért nem voltam az a kimaradt konfliktus kerülő gyerek sem. De ettől függetlenül tartalmazza a regény azt, hogy az iskolai szekálás, a másik csúfolása, ez nagyon jelen van ma a világunkban, és talán egyre jobban sajnos. És erre, ha nem is ad választ, mert nem kívánok én, hogy vár, de felveti a kérdést.
1: Az alkotás öröméről mesél. Mit adott neked az írás?
0: Elmélyülést. Én nagyon szeretek behúzó. Én nem az a fajta író vagyok, aki bekapcsolja a bömblő zenét, és akkor tolja, mint az állat, és akkor az ne. Engem a csönd inspirál. Tehát én szeretek csöndben lenni. Sőt, szeretem, ha be van dugva a fülem, és tényleg egy generál csönd vesz körül, akkor tudok igazán elmélyedni. Én a történetek szerelmese lettem. Hérodot az büszke lenne rám. Úgyhogy már olyan értelemben, hogy a történet szeretetem miatt. De egyébként nem volt ez mindig így. Ez csak az elmúlt 10-12 évben jött az életembe az, hogy engem a történet és a történet mesélésnek a hogyanja az elkezdett nagyon érdekelni. És ez egy kimeríthetetlen téma.
1: Na jó, de te színpadon is történetet mesélsz színészként.
0: Hát így van. Valószínűleg nem véletlenül talált meg engem ez a szakma már, mint a színészet. És
1: Az volt az eredeti.
0: Igen. Hát nem, az eredeti, elmentem a gazdasági főiskolára, ott eltöltöttem egy röpke 3 évet, de hát az első nap tudtam, hogy nekem ez semmi közöm. Szerettem egyébként meg a kommunikáció, amit ott megtanultam, annak hasznát veszem egyébként színpadon is, meg a jelenlegi munkámban is. Szoktunk a feleségemmel kommunikációs tréningeket tartani egyébként. És hát ha van szakma, ami a kommunikációról, sőt, főleg a metakommunikációról szól, az éppen a színészet. Úgyhogy igen, én megtaláltam a színészetben a számításomat, és most egy pár éve már az írásban is megtaláltam.
1: Hát milyen, hogy kiegészíti egymást.
0: Igen, abszolút.
1: Most minek nevezzük, ez mese?
0: Meseregény, gyermek és ifjúsági regény. Hát a kettő között valahol gyermek és ifjúsági regényként apostrofáljuk.
1: De miért pont ez a műfaj szippantott be?
0: Reméltem, hogy ezt nem kérdezed meg, mert nem tudok válaszolni erre. Lehet, hogy azért...
1: Utálom a közhelyes kérdéseket, és tudom, hogy ez az.
0: Nem közhelyes

0: Kérdés, nehéz kérdés. Éppen ezért nem közhelyes.
1: De ehhez ott kedved? Hát az is egy válasz. Vagy hangulatod volt.
0: Valahogy hozzá. Érdekes módon, ha így visszagondolok az írásaimra, sokszor megjelennek a gyerekek, és nekem akkor még, amikor ezeket írtam, az Emmát is, akkor még nem volt gyerekem. Most már van egy kisfiam, egy 9 hónapos kisfiam. És
1: szívből gratulálok.
0: Ez a legcsodálatosabb dolog, ami történhet egy ember életében, az enyémben mindenképpen. De amikor ezeket elkezdtem írni, még nem volt gyerekem, és valószínűleg így a lelkem mélyén mindig is vágytam erre a gyermeki közelségre. És szerintem azért ütötte föl időről időre a fejét a gyermeki karakter az én történeteim.
1: Hát és majd az mekkora flash lesz, hogyha neki olvasod fel.
0: Ha
1: majd abban az élet.
0: Már most dedikálok neki egy könyvét, 10. születésnapján megkapja.
1: Helyes.
0: Igen.
1: Főleg, ha majd értékeli.
0: Hát, ajánlom neki.
1: Segíti a színpadi munkádat ez a fajta alkotás? Másképp gondolkodsz, másképp csinálsz azóta bármit? Azért kérdezem, mert nem tudom, hogy ez hogy működik. A színészet,
0: legalábbis én az a fajta színész vagyok. A színészet az egy ilyen elemzős szakma. Mármint elemezzük a lelket. És szerintem minden olyan munka, mint például az írás is, ahol lelkeket kell elemeznünk, ahol karaktereket kell kibontogatnunk, és ezekben elmélyedünk, mindegyik felismerés, mindegyik egy-egy megfejtés, az igen, segíti a színészi szakmát. Tehát szerintem a kettő, nem tudatos ez, de a kettő szerintem nem csak hogy kiegészíti egymást, hanem emelgeti egymást.
1: Ha én most elkezdeném a te lelkedet elemezni, akkor egy elégedett embert képét raknám össze?
0: Egyre elégedettebb ember képét raknám
1: hát
0: össze.
1: Hát ott a gyermek, itt a könyv.
0: Igen. Nagyon érdekes, hogy ezt kérdezed. Így van, pont a monodrámáról akartam beszélni. Most nyertünk egy pályázatot a Dériné programban, és november 14-én szombaton lesz a monodrámámnak a bemutatója. Ez a Nagybőgő, a Patrick Süskinnek a Nagybőgő című monodrámája, és ez egy zenésznek a viszontagsága, egy zenésznek az elmélkedése, és annak idején, 10 évvel ezelőtt vettem ezt elő, csak aztán soha nem valósult meg ilyen-olyan okok miatt. Nagyon nagy analógiát éreztem az ő élete meg az enyém között. Tehát ő volt az az ember, aki úgy érzi, hogy félresiklott az élete, aki rossz hangszert választott, aki egyedül van magán. Az egész darab nagy betűkkel a magányról szól igazából. Ez egy magányos ember.
1: Akkoriban
0: bizonyos értelemben igen. Tehát nagyon éreztem az analógiát. Ma már hála Istennek nem így van, de hát színész lévén azért azokat az érzéseket szépen elraktároztam. Meg vannak itt bent azok az érzések, amik akkor bennem voltak, úgyhogy van most mit előhívnom. Ez egy rendkívül izgalmas és rendkívül humoros ugyanakkor. Nagyon nagy öniróniával ír az ő szerencsétlen és nyomorú sorsáról ez a zenész.
1: Képzeld el, Ferenc vagy Feri, melyiket?
0: Amelyik tetszik, okay. Feri mondjuk.
1: Feri, hogy van egy szokás itt a műsorban, aki könyvvel érkezik, és hoz is belőle, akkor kinyitom valahol. És kíváncsi vagyok, hogy hol nyílik ki. Mit üzen nekünk most itt épp a 124. oldalon? Aha. Látod, nem beszéltünk meg semmit.
0: Okay.
1: Ha valóban varázsereje van a nyakláncnak, és minden igaz, amit Ella mesélt nekem, szól a Párbeszéd első sora, akkor csak egy arra méltó valaki kaphatja meg, nem igaz? Emma bólintott. Emma néni és én nagyon jó barátok voltunk. Néhány héten ezelőtt, amikor meghalt, nekem ajándékozta, csak ellopták tőlem. Így került az igazgató úrhoz, akit egyébként Rozmár bácsinak hívnak.
0: Igen.
1: Aki Emmára pillantott. Azt mondott, hogy Ella csak néhány héttel ezelőtt halt meg? Igen, szól a válasz. Április 19-én a névnapomon. Szóval azért ebben, látod, nem beszéltük meg,
0: igen,
1: de mély témák vannak.
0: Igen.
1: Mint ahogy a fülszöveg is már sejteti, hogy igen, ez nem egy egyszerű sztori.
0: Igen, mert ez a kislány barátságot köt egy nagyon idős nénivel, egy szokatlanul idős nénivel, majdnem 110 éves. Aki meghal, hát mindenki meghal, ő is meghal, csak ő később, és egy tíz éves kislánynak feldolgozni az ő barátjának a halálát, ez szerintem sajnos nem mindannyian itt hagyjuk
1: és
0: ezt.
1: És nem tudja, most ha nem tudom, mennyit szabad ezt spoilerezni, de nem tudta felkészíteni?
0: Nem.
1: A 100 évvel idősebb néni? Mert hiszen ha 10 éves volt, akkor pont 100 évvel volt.
0: Nem ezekről beszél. Egy éve ismerték egymást, nem ezekről beszélgettek ők. Nyilván valahol egy 10 éves kislány már tudja, hogy egyszer meghalunk.
1: Hát főleg 110 évesen.
0: Hát főleg 110 évesen, de erre nem gondol az ember. és amikor meghalt, az meg váratlanul érte. Uh-huh. Úgyhogy
1: és mi szerintem arra nem lehet felkészülni.
0: Na, ez viszont már spoiler.
1: Ah, jó. Oké.
0: Igen.
1: Hajmeresztők tényleg a kalandok?
0: Hát igyekeztem hajmeresztőre írni őket, igen.
1: Szóval lehetne belőle filmet forgatni, azt
0: szerintem. Hát legalábbis egy rajzfilmet, vagy animációs filmet, de akár sima filmet is, abszolút, szerintem igen.
1: Most megint az alkotó embert kérdezem, ugye most augusztus van, amikor beszélgetünk.
0: Igen.
1: És még november azért odébb van.
0: Igen.
1: De már te lélekben abban is benne vagy?
0: Hú, nagyon. Rengeteg szövegem van, úgyhogy nem telik el. Minden. Most összesen 29 oldal a dráma. 29
1: nehéz műfaj.
0: De hát az egy nehéz műfaj, és csak én pofázom.
1: Igen.
0: Úgyhogy napi egy oldal. Most tegnap kitaláltam, régen karatéztam versenyszerűen, versenyeztem karatéban, úgyhogy van otthon egy boxzsák, úgyhogy most elkezdtem úgy tanulni a szöveget, hogy most minden nap elkezdek zsákolni, és amíg tudom a szöveget, addig végigmondom, és addig zsákolok. Jó ki is fáraszt, meg egyébként is egy jó gyakorlat az, hogy valami teljesen más csinálok, miközben a szöveget mondom, hogy tényleg álmomból fölkeltve is tudjam a szöveget, akkor is, hogyha bármilyen
1: változó. Arra figyel valaki? Hogy ezt jól mondod-e? Bármint, hogy azt mondod-e, ami a papíron?
0: Nem, én figyelek. Én már tudom annyira azt, hogy tudom az, most kihagytam, most rosszul mondtam. Aha. Annyi, tehát magamat vizsgálom felül. A lényeg az, hogy minden nap elmondom a szöveget, és minden nap egy oldallal tovább megyek.
1: Volt már ilyen egyszereplős?
0: Nem, ez az első mondat. Ez lesz életem.
1: De azt mondják a pályatársait, hogy ez mindenkinek ilyen nagy mérföldkő.
0: Hát, ez nagyon nagy felelősség. Szerencsére meg nagyon jól egymásra találtunk a Bánovics Ottóval, ő a rendezője a darabnak.
1: Mert hogy kell rendezni egy egyszemélyes darabot is.
0: Hát hogyne, a külső szem az kell. Persze, tehát most már 20 éve vagyok lassan a szakmában, valamelyest össze tudnám rakni, de akkor sincs egy külső szem. És ez a külső szem az Ottó lesz, aki egy nagyon jó hozzáértő külső szem.
1: Hol lesz a bemutató?
0: A Dériné központban. Aha. Lesz, igen, a Rejter Ferenc utcában, igen. Úgyhogy izgalmas, nagyon izgalmas, szeretettel várunk téged is.
1: Mindenképp meg a hallgatókkal meg együtt, ott leszünk természetesen. De hogy sokat beszélgettünk a pályatársaiddal a próba folyamatokról is itt ebben a műsorban, ami alapvetően a kulisszák titkokról szól, hogy, és én mindig kérdezgetem őket, már lehet, hogy unják is a hallgatók, és bocsérte, de hát ez valahol egy kutató munka is. Már 5 éve, hogy azt mondják a pályatársak, hogy nem mindig tud összeállni az a premierre, az a darab. Majd az 5.-6. előadásnál. Na most egy monodrámánál, ahol azért te vagy ott, meg akkor ezek szerint van egy külső szem is, kié a legnagyobb felelősség? Tiéd? Vagy az övé?
0: Rám jön fel a függöny. Tehát, hogyha bármi gázot történik, akkor a néző azt velem fogja azonosítani. Akár jó az, akár rossz. De egyébként igen, általában nem jön össze a premierre, de azért mégiscsak a premier az egy megfeszített próba folyamat kicsúcsosodása, tehát jó esetben azért az egy a nagyon jó pontban előadott előadás. Aztán az más kérdés, hogy utána, amikor évekig játszunk egyébként egy 3 személyes darabot, az Indulhatunk Edit nénit, a Zsúrs Katival és a Buza Timivel, amit a Kovács Gábor rendezett, és visszük erre arra az országban. És annak is a bemutatója jól sikerült, de azóta csináltunk sokkal jobb előadásokat. Mert már belelazultunk, már tényleg már tudjuk a szöveget, akkor is tudtuk a szöveget, de hogy már tényleg álmunkból fölkedve is tudjuk a szöveget, már beleimprózunk, én amúgy is nagyon szeretek imprózni, tehát szerintem az a sója az egésznek. Most nyilván nem teljesen valami agyeldobos hülyeséget, de amit megenged a történet meg a karakter, azt miért ne?
1: Azt a kollégák észreveszik mindig?
0: Igen, van, hogy ők is csinálják.
1: Tehát nektek tudni kell mindenkinek a szövegét?
0: Hát nem kell tudni, de mondjuk a végszót azt nem árt, tudod, mire szólalj meg, és egy idő után automatikusan tudni
1: beléd
0: fogod.
1: Épül,
0: igen, tehát gyakorlatilag én jóformán el tudom, mi a Katival nagyon sokat, mi vagyunk végig gyakorlatilag színpadon, a Zsúrs Katival, szerintem el tudnám mondani a szövegét, legalábbis nagy vonalakban, 80-90%-ban biztos, mert már annyiszor hallottam, annyiszor összemondtuk, és most már annyira egymásra rezegtünk, hogyha tudjuk azt, hogy kihúzzuk egymást a csávából, hogyha van valami gond. És hogyha az egyikünk bemond valamit, ami egyébként nincs benne, azt a másik ott apercipiája persze, és magában röhög, de akkor rátromfol. Tehát van egy kis játékosság az egésznek, ami nagyon jót tesz neki.
1: No, hát neked is ott fog tenni ez a,
0: igen.
1: Ez a folyamat.
0: Igen, igen.
1: Azért kezdtél el most megint edzeni? Mert ez van, vagy amúgy is elkezdted volna? Vagy
0: nem, hát most már most építkezünk másfél éve a feleségemmel, úgyhogy az edzésem az abból áll, hogy téglákat pakolok.
1: De egyébként eleget.
0: Igen, edzek eleget, de ettől függetlenül úgy effektíve testmozgást már régen végeztem, úgy sport jelleggel, úgyhogy most már igen, el kell kezdenem.
1: Na még arról mesélj az eredeti témát, amivel jöttél, igen. És majd még a monodrámával kapcsolatban gyere majd vissza, hogy milyen érzés volt a kezedbe venni így tényleg szép, keménykötéses verzióban ezt a könyvet?
0: Hát ez most kicsit olyan, mint amikor amíg nem volt gyerekem, addig nem ismertem ezt az érzést. Uh-huh. Most nem akarom összehasonlítani a Bennikét az Emma Hajmert.
1: Hát ez is egy gyermek.
0: De tulajdonképpen ez is egyfajta gyermek. Egészen különleges érzés, hogy itt foghatom a kezemben, és ezt több ezer példányban, a Libriben, a Lírában, a nagykönyvesboltokban kezükbe vehetik az emberek, és az az én művem, azt én tettem le az asztalra, hát ez valami egészen különleges érzés.
1: Ajánlod szülőknek is?
0: Igen, és kaptam visszajelzéseket a
1: régi verzióban?
0: Igen, tehát a magánkiadás verzióban, hogy élvezték a szülők is olvasni a gyerekekkel, és ez egy jó visszajelzés, tehát nem kimondottan gyerekeknek szól, de a szülők is tudják élvezni, legalábbis az eddigi visszajelzések alapján így.
1: Tudsz bármikor írni? Vagy este?
0: Az a helyzet, hogy régen írtam, tehát most már hónapok óta nem írtam, egyszerűen nem volt rá időm a kisgyerek mellett, az építkezés mellett, egyszerűen nem volt rá agyam, meg időm, meg energiám, meg egyáltalán. Nem szabad az ihletre várni. Mert ha az ihletre vársz, akkor soha nem fejez. Tehát az ihletet meg kell teremteni, és meg lehet teremteni az ihletet. Úgyhogy nem tudok mindig írni, vagy igen, bármikor tudok írni, ha sikerül megteremtenem az ihletet.
1: Oda kell ülni ez a lényeg.
0: Oda kell ülni, és csinálni kell. Nincs mese.
1: Ezt Demién mondta, hogy ez nincs mese, ki kell seggelni.
0: Ez így van.
1: Bocsánat a kifejezését.
0: Egyetértek.
1: A végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, de nagyon élveztem a társaságodat, úgyhogy gyere majd.
0: Jó, köszönöm.
1: Máskor is, és nagyon fontos, hogy találkozni is fogsz az olvasókkal.
0: Így van, mivel augusztus 29-én a Parti Medvében Szentendrén lesz egy interaktív könyvbemutató a gyerekeknek, illetve az a megtiszteltetésért, hogy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon október 3-án délután 4 órakor dedikálhatok, úgyhogy oda is szeretettel várom azokat, akik kíváncsiak a Emma történetére.
1: Tehát a 3-át én biztos, hogy megjegyzem. Igen. A születésnapomat, a 29-e pedig az egy szombati nap. Ugye?
0: Így van, az egy szombati nap.
1: Szuper, akkor Szentendrén találkozunk.
0: Délelőtt 11 óra.
1: Szuper. Én azt kívánom a könyved útjához, hogy olyan útja legyen, amit eltervezte, és akkor még egy kérdés, még nem bírom ki, hogy ne kérdezzem meg, amikor csak tervezted, hogy majd apa leszel.
0: Igen.
1: Akkor ilyennek képzelted, amilyennek most megéled, vagy nagyon más?
0: Más. Én már régóta, szeretem mondani apa lenni régóta, de pont nemrég beszélgettünk a Natival, a feleségemmel erről, hogy egyszerűen az, akinek nincs gyereke, most semmiféle előjel nincsenek emellett, csak hogy ezt az érzést nem lehet elmondani. Uh-huh. Ez nem az az érzés, amit elmondasz, és akkor a másik tudja valamihez hasonlítani. Ez összehasonlíthatatlan érzés. Éppen ezért elképzelni sem tudtam jól. Én azt képzeltem majd, hogy persze nagyon fogom szeretni, de annál sokszorozott.
1: Na, hát akkor én ilyen szeretetet, ezt maradjon meg legyen még nagyobb, igen. Azt kívánom, és így szeressék a könyvedet is az olvasók.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Na, ne viccelj. Jánosi Ferenc, megtalálunk közösségi oldalon?
0: Igen.
1: Szeressenek, kövessenek azt a sok energiát, amit beleteszel az értünk, a közönségért, azt a figyelmükkel adják, vagy nem adják vissza, hanem viszonozzák.
0: Köszönöm szépen.
1: Na, köszönöm még egyszer, kedves hallgatóink, Ferenctől vagy Feritől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ács Krisztinának és Jánosi Ferencnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elbocsátották a Fóti Gyermekotthon volt igazgatóját, ismét megrendezik az őszi bringás reggelit. Október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Elbocsátották Páger Pál Attillát, a Fóti Gyermekotthon volt igazgatóját, aki gyerekeket bántalmazhatott. Jelentette be Facebook oldalán Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a Csepel központú Budapest 9-es számú választókerület országgyűlési képviselője. Egyeztettem Lannert Judit miniszterasszonnyal, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a mai nappal azonnali hatállyal elküldték, mondta. Kátai Németh Vilmos azután jelentette be, hogy felmentették Págert, hogy Molnár Áron színművész aktivista arról posztolt. Kiderítette, a Fóti Gyermekotthon egykori igazgatója egy csepeli általános iskolában helyezkedett el. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion ortodox keresztény központot. Beszédében a pátriárka háláját fejezte ki Magyarország nemes népének, megköszönve a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. Ez nem csupán nagy lelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is, közölte. A magyarok neve ezzel aranybetűkkel íródott be a konstantinápolyi egyház történelmi évkönyveibe. Fogalmazott. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztórián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozat a Bringázza munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobákat pedig klimatizálták. A bejáratot akadálymentesebbé tették, az új gyermekmosdót és tágosabb öltözőt is kialakították. A tetőtérben hamarosan egy oktatóközpont is elkészül. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az intézménye jövőben a szakmai utánpótlásban is szerepet kap. Itt pedagógiai asszisztensek óvodai nevelővé történő továbbképzését is megszervezhetik. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény. Az éjszakai utazásnak, a háló és fekvőhelyes kocsiknak sajátos hangulatuk van. További információ a MÁV csoport honlapján érhető el. Vádat emelt a Buda környéki járási ügyészség az ellen a férfi ellen, aki két évvel ezelőtt halálra gázolt egy gyalogost Tápió Szentmártonban. A tragikus baleset idején a vádlott nem az út és látási viszonyoknak megfelelően vezette gépjárművét a település belterületén. Az elgázolt áldozat olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően életét vesztette. Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt kérte a sofőr bíróság elé állítását. Ma általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, amit helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet Budapesten és környékén döntően 24 és 28 fok között alakul.
3: Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízüzetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás Király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. A Lehel utca egyirányúsága megfordult, a 134-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent István utca, Csillaghegy megállót a Szentlélek tér felé. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 6 óra után pár perccel már is indul a Sláger hétvége. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van már is esőként az Emberek slágere, Forog a föld, jó reggelt, és ébredezünk együtt.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és jó pihenést, valamint bízom benne azért, hogy jól indul a szombat reggelük. És fontos információ, hogyha hévvel közlekednének, hiszen 2 szeptemberi hétvégén is változik a hév közlekedés, karbantartásra van szükség a H6-os hév vonalán. Karbantartás miatt rövidített útvonal alatt csak a Közvágó híd és Pest Erzsébet felső között jár a H6-os hév a szeptember 5 és 6-ai, valamint a 26 és 27-ei hétvégén, ezt a BKK közölte. A közlekedési vállalat azt írja, hogy a kimaradó szakaszon H6-os pótlóbusz jár, valamint a 224-es autóbusz biztosít alternatív utazási lehetőséget, de indulás előtt mindenféleképpen tájékozódjonak, a Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan. A vasárnap reggeli ébredés mellé Károly Szanders András és sok veled, ezért már is most nálunk jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Bízom benne, hogy jól indul a vasárnap reggelük, ugye ez volt az előző percben a Halott pénz slágere, a gyerekek szólt nálunk. Hát eltelt a nyár, ugye beköszöntött az ősz, rengeteg, de rengeteg program vár azért most is mindenkire itt a főváros és környékén, valamint Veszprém és környékén is természetesen. Ezekből szemezgetünk a mai műsorban, úgyhogy nem sokára hozom a további programajánlatot, most viszont ejtsünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézzünk az utakon is. A mai napon napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, most nagyjából 8 és 17 fok közötti. Most nagyjából 8 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben, a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, mert itt vízüzetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás Király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. A Lehel utca egyirányúsága megfordult, a 134-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent István utca, Csillaghegy megállót a Szentlélek tér felé. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, és szép vasárnap reggelt, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig majd 7 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, valamint szétnézünk az utakon is. Ha bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as. Jani Csák Veca és a Mennyit adsz a lelkemért pedig már is jön az óra zárásaként. Én Csák Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában, és jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az auchan.hu-n. Irányoz Auchan, spórolj okosan!
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
7: A legjobbkor jöttél, mert ez az évad, az énekesek évada.
8: Azért születtél, hogy a színpadon állj, és nagyon szívesen lennék a mentorod.
9: Én el vagyok alélva teljesen.
10: Ez egy csoda volt most.
11: A csoda!
12: Jó, annyira jó volt, Belusti, gratulálok!
10: Ez a csávó maga az X-faktor.
13: Négy energia, egyetlen X. X-faktor. Minden szombat este az RTL-en.
14: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
15: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Itt a Sláger FM-en.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Felülvizsgálják a 35 éves autópálya koncessziót is. Vizsgálják a Paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzetet. Többen megsérültek, mikor egy busz és egy teherautó karambolozott. Molnár Róbert vagyok. A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókét. Derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénz zabrálást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió lépésről lépésre, forintról forintra, írta a miniszterelnök rövid bejegyzésében. A miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és kaszinó koncessziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bíztak meg több társ tárca bevonásával. A jelentés elkészítésének határideje pedig 2026. szeptember 11-e. A fővárosi törvényszék jogellenesnek mondta ki a Magyar Állami Operaház 2024-es sztrájkja miatt elbocsátott dolgozók felmentését, és elrendelte 5 szakszervezeti tag visszahelyezését, elmaradt bérük kifizetését és kártérítést is megítélt. Az intézmény azonban fellebbez, így az ítélet nem jogerős. Az intézmény a felmondásokat hivatalosan az RKL Színház bezárásával és pénzügyi nehézségekkel indokolta, ám a bírósági eljárás során ennek az ellenkezője derült ki. Az Operaház 2025-ben 2,1 milliárd forintos többlettel zárt, írja az Index. Svantek Anna Mária hegedű művész, az egyik elbocsájtott szakszervezeti tag szerint a döntés hátterében inkább megtorlás állhatott. Ókovács Szilveszter igazgató személyes sértésként élhette meg a sztrájkot. Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a kálói idős otthon vezetőjét, mert többször pénzt vett le az egyik elhunyt lakóbank számlájáról, közölte a Budapest környéki törvényszék honlapján. A vádlott egy kálói idős otthon vezetőjeként megszerezte az egyik ott lakó 2024. április 1-én elhunyt idős ember bankkártyáját, amellyel tucatnyi jogosulatlan, meghatalmazás nélküli tranzakciót hajtott végre, így a sértett örökösének összesen közel 1,5 millió forintos kárt okozott. 6 megsérültek, köztük annak a teherautónak a sofőrje is, aki lengyel turistákat szállító autóbusszal ütközött szombatra virradó éjjel Zalalövő közelében. A Zalavár megyei katasztrófavédelmi igazgatósága honlapján arról adott hírt, hogy a turistabusz és a pótkocsis teherautó a 86-os főúton Keménfa térségében ütközött össze hajnali 1 óra körül. A lengyel turistákat szállító buszon 53-an utaztak. A balesetben 6 könnyebben megsérültek, köztük a teherautó vezetője is. A Rédics irányából Körment felé tartó zarándokokat szállító autóbusz elgázolt egy az úttesten kóborló birkát, ezért félre kellett állnia. Az út szélére húzódott, a vészvillogóját használó járművet figyelmetlenségből későn észlelte egy magyar pótkocsis teherautó sofőrje, aki a szerelvénnyel nagy erővel nekiütközött a busznak. Ma a korábbi front elvonulása után túlnyomóan napos, kellemes időre számíthatunk a fővárosban. A felhők fokozatosan eloszlanak, így a nap folyamán zavartalan napsütésben lehet részünk. Esőtől vagy záporoktól nem kell tartanunk. Délutánra 24 fok köré melegszik fel a levegő.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
17: Közösenek óvatosan hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízüzetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. A Lehel utca egyirányúsága megfordult, a 134-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent István utca, Csillaghegy megállót a Szentlélek tér felé. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
17: 7 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Már is indítunk egy újabb órát. Én Csáki Attila vagyok. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk, méghozzá a vasárnap reggeli ébredés mellé. Taylor Swift, Valius sláger, az Opalite, ez szól már is elsőként. Jó reggelt és új ébredezést mindig.
20: Ez... Oh. Hey guys, it's Taylor, and that's when I told you it's
18: a legnagyobb slágerek változatosan

Jó hétvégét, ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Rengeteg program és kikapcsolási lehetőség vár mindenkire itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén. Ezekből szemezgetünk természetesen most is. Többek között ellátogathatnak a Belvárosi Sörfesztiválra a Szabadság térre. Szeptember 1 és 6-a között, tehát ezen a hétvégén még várnak mindenkit. A 10. évfordulóját ünneplő évről évre nagy sikernek örvendő Belvárosi Sörfesztiválra. A jubileumi gasztrofesztiválon több mint 250 féle hazai és nemzetközi kézműves különleges tudnak megkóstolni ezen a hétvégén, tehát a Szabadság téren, úgyhogy érdemes ellátogatni. Jó kikapcsolódás, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Már is itt van nálunk Léma slágere, The Neverending Story, ez szól a vasárnap reggeli ébredés mellé. Jó reggelt!

0: világ egyik legismertebb DJ-je, producere David Guetta és Usher közösen a videót pörgette fel a reggelünket itt a Sláger FM-en. Jó ébredezést kívánok mindenkinek, bízom benne, hogy jól indul a vasárnap reggelük. Mi lesz a mai programjuk, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem. 0630 30 30 95 8-as. Itt a Slágeren pedig mindjárt szétnézünk majd az utakon, illetve ejtünk egy pár szót az időjárásról is, majd hozom a brit lánycsapat, a Little Mix formáció slágerét, akik ugye a brit X-faktorban tűntek fel. A Breakup Song mindjárt szól teljes hosszában majd itt a Slágeren. A mai napon napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, most nagyjából 8 és 17 fok közötti. Most nagyjából 8 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízüzetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás Király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. A Lehel utca egyirányúsága megfordult, a 134-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent István utca, Csillaghegy megállott a Szentlélek tér felé. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. 0630 30 30 958-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most! Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd vasárnap reggel 8 óra lesz, a Kóstoljuk meg pedig majd jövő héttől visszatér új részekkel, új beszélgetésekkel és Mautner Zsófival, úgyhogy jövő hét vasárnap reggel 8-tól Kóstoljuk meg itt a Sláger FM-en. A stúdióban most Csáki Attila egészen délig, úgyhogy tartsanak velem, Mike Oldfield és a Moonlight Shadow pedig jön most az órazárásra kint itt a Slágeren.

0: Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizó sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepper, több mint pizza.
1: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel. A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémánt Liga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyet és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
3: Ünnepelj velünk a pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus@center.hu-n.
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Kőrágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
5: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Nem enyhítenek a migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Újra nyithatnak a Magyar Evangéliumi Testvériség intézményei, nyomoznak a gondosúra ügyben. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Szerinte az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. Ezért a kormány mindent mérlegelve úgy döntött, hogy 2026. december 31-éig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Magyar Péter Ceutát hozta fel érvként, ahol szerinte súlyos határválság alakult ki a spanyol legfelsőbb bíróság döntése nyomán, amit az embercsempész hálózatok megpróbáltak kihasználni. Gulyás István mentesítése a munkavégzés alól nem napi politikai reakció, hanem objektív vizsgálati folyamat eredménye volt, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. Azt írták, az országgyűlés által elfogadott új média törvény célja a pártatlan és kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása. A teljes szervezeti és szakmai átvilágítás ezt a célt valósítja meg. Helyreállítja a magyar közmédia valóság iránt elkötelezett, magas szakmai minőségű társadalmi szerepét. A megújulási folyamat részletes, a közmédia szervezetén belül transzparens alapelvek alapján történik. Elfogadásuk, tiszteletben tartásuk és alkalmazásuk a munkatársakkal szemben támasztott alapkövetelmény, közölte. A Magyar Evangéliumi Testvériség megkapta a működési engedélyt a fővárosi kormányhivataltól és az oktatási minisztertől. Az intézmény vezetője Iványi Júlia elmondta, hogy a határidő lejárta előtt két nappal érkező döntésre maga sem számított, de így biztosítani tudják a kis létszámú osztályokat és a fejlesztést a korábban nehézségekkel küzdő gyermekeknek. A fővárosi kormányhivatal még 2024-ben közvetlenül a tanévkezdés előtt vonta vissza a MET iskoláinak engedélyét közüzemi tartozásokra hivatkozva, bizonytalan helyzetbe hozva több száz családot. A MET szintén bezáratott szegedi intézménye a tervek szerint csak a következő tanévben indulhat újra. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a gondosúra programmal kapcsolatban, közölte pénteken a Telex megkeresésére válaszolva a rendőrség. A Tudományos és Technológiai Miniszter szerdán azt közölte, hogy a kormány bejelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a gondosúra program nem megfelelő adatkezelése miatt. Tanács Zoltán augusztusban arról beszélt, hogy a minisztérium feljelentést tett a gondosúra program ügyében, mivel súlyos szabálytalanságokat tártak fel, fel, amelyek felvetik a költségvetési csalás, a hűtlen kezelés, a hanyagkezelés, a számvitel rendjének megsértése, valamint további, a közpénzek felhasználásával összefüggő bűncselekmények gyanúját. Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében is a 41. Vízer Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadsághidat, valamint az Árpád-hidat, a Margit-hidat és a Lánc-hidat is érintik. Egészen ma estig lezárták a Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között. Nem lehet közlekedni a Magyar Tudósok körútján a Budai és a Pesti alsó rakparton, a Műegyetem rakparton, továbbá a Szabadsághídon és a Szent Gellért téren. Ma általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, amit helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet Budapesten és környékén döntően 24 és 28 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
8: Vezessenek óvatosan, lezárták Budaörsön a Szabadságutat a Károly Király utca és a Petőfi utca közötti rendezvény miatt egészen vasárnapig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló pedig kimarad. A Nagykovácsi úton, a Feketefej utca és a Nagyrét utca közötti szakaszon a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat, burkolatjavítás miatt vasárnap 21 óráig. Lezárták ma 15 órától 23 óráig a 17. kerületben az Aranykút utcát, a Naplás út és a Rácsos út között, valamint a Rácsos utcát az Aranykút utcánál rendezvény miatt. Hétvégén a H6-os év rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár Közvágó híd és Pest Erzsébet felső között. A mai napon 13 óra 30-tól 19 óra 15-ig N4-es Nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget-Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. 06:30, 30:30, 95:8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Én Csáki Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a hétvégi pihenés mellé. Itt ha már is elsőként Michael Bublé slágere, Heaven Me Yet, ezt szól már is elsőként. Tartsanak velem, jó időtöltést és jó reggelt kívánok.

0: Jó pihenést mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, és most irány a Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivál ezen a hétvégén. Budapest Bor negyede Pezsgő programoktól hangos az ősz első hétvégén, szeptember 4 és 6-a között ingyenesen látogatható zenés fellépések, gasztroprogramok, családi élmények és persze boros rendezvények várnak mindenkire a 22. kerületben a 36. Budafoki Pezsgő és Bor Fesztiválon, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a hétvége délelőtt mellé is a legnagyobb slágerek változatosan. Bruno Mars közös az APT már is szól most a vasárnap délelőtt mellé. Jó reggelt!
1: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: Ez volt Shakira és az Objection, szólt itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek és jó hétvégét. Mi lesz a mai programjuk, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem, ha pedig útnak indulnak, csak óvatosan. 06:30, 30:30, 95:08, mi már is szétnézünk az utakon, illetve előtte ejtsünk egy pár szót az időjárásról is, majd hozom Alex Warren vadi új slágerét, mindjárt jön majd nálunk a Passenger.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A mai napon napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, most nagyjából 8 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, lezárták Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca közötti rendezvény miatt egészen vasárnapig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló pedig kimarad. A Nagykovácsi úton, a Fekete-Fej utca és a Nagyrét utca közötti szakaszon a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat, burkolatjavítás miatt vasárnap 21 óráig. Lezárták ma 15 órától 23 óráig a 17. kerületben az Aranykút utcát, a Naplás út és a Rácsos út között, valamint a Rácsos utcát az Aranykút utcánál rendezvény miatt. Hétvégén a H6-os év rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között. A mai napon 13:30-19:15 N4-es Nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget-Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. 06:30-30:30-95:08-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd reggel 9 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk. Ha útnak indulnának, csak óvatosan, nem sokára mondom a legfontosabb közlekedési információkat. Kylie Minogue pedig jön már is az óra zárásaként, aki 2 éve járt talán. Utoljára itt Budapesten a Sziget Fesztiválon, ott voltam a koncertjén, elképesztő show volt. In Your Eyes jön az óra zárásaként itt a Slágeren, én Csáki Attila vagyok, számítok Önökre a következő órában is. Jó reggelt!

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük!
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
7: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
8: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhető. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
10: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
11: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Szennyezés került a talajba az Iváncsei akkumulátorgyár területén. Sokan versenybe szállnak az új színház igazgatói székéért. Továbbra is fokozott a tűzveszély Pest megyében. Molnár Róbert vagyok. Szennyezés, oldószer került a talajba az Iváncsei akkumulátorgyár területén. A falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. Mindez a vezetékes ivóvizet nem érinti, az Ercsi felül érkezik a csővezetékeken. A Fehérvár megyei település pénteken közösségi oldalán azt írta, az SK1 akkumulátorgyár arról tájékoztatta Iváncsa község önkormányzatát, hogy az üzem belső területén található monitoring kódban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Jelezték, az NMP olyan oldószer, amely a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását. Molnár Tibor polgármester haladéktalanul elrendelte a falu valamennyi utcájában egy-egy fúrt vagy ásott kút vizének bevizsgálását. A mintavételt és a vizsgálatot független akkreditált cégként a Bálint Analitika Kft. Fogja elvégezni, annak teljes költségét az önkormányzat fizeti. Alaposan megmozgatta a magyar színházi életet az új színház igazgatói pályázata. A jelek szerint ugyanis szokatlanul sokan szálltak versenybe Dörner György székéért, írja az Index. A teátrumot 2012 óta vezető igazgató jelenleg a 3. 5 éves ciklusát tölti, amely 2027. január 30-án ér véget. A mostani pályázat nyertese a kiírás szerint várhatóan január 31-én lép munkába, megbízatása pedig 2032 végéig szól. Az Index információ információi szerint összesen 16-an vették fel a pályázati anyagot, ez azonban még nem jelenti azt, hogy valamennyien be is nyújtják a pályázatukat. A jelentkezési határidő szeptember 14-e, így a végleges pályázói kör csak ezt követően válhat ismerté. Az Új Színház Nonprofit Kft. Tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata a fenntartói jogokat ugyanakkor a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium gyakorolja. A jelenlegi igazgató Dörner György nem kívánta egyelőre elárulni, hogy a három ciklus után negyedszerre is megpályázza-e a teátrum vezetését. A tartós szárazság és a csapadékmentes kora őszi időjárás miatt fokozott a tűzveszély Pest megyében. A hatóságok közölték, hogy a jelenleg is érvényben lévő tűzgyújtási tilalom értelmében tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A korlátozás vonatkozik a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, valamint a vasút melletti fás területekre is. A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon végzett égetésnél is rendkívüli óvatosságra intenek a szakemberek a feltámadó szél miatt. A tilalom megszegői komoly pénzbírságra számíthatnak. Az ENSZ megszavazta, hogy a világ fokozatosan áttérjen a jelenleg használt Mercator térképről egy olyan vetületre, amely pontosabban ábrázolja Afrika méreteit, írja a Guardian. Az ENSZ közgyűlése a New York-i székhelyén tartott ülésén hivatalosan is elvetette a 16. századi Mercator vetületet, és a 2018-ban kidolgozott megoldást támogatta. Az ülésen 164 ország szavazott a határozat elfogadása mellett, csak az Egyesült Államok szavazott ellene, képviselője pedig feleslegesnek nevezte a határozatot. Hat ország tartózkodott. Ma a korábbi front elvonulása után túlnyomóan napos, kellemes időre számíthatunk a fővárosban. A felhők fokozatosan eloszlanak, így a nap folyamán zavartalan napsütésben lehet részünk. Esőtől vagy záporoktól nem kell tartanunk. Délutánra 24 fok köré melegszik fel a levegő. Az éjszakai és a reggeli órák hűvösek lesznek 12-16 fok közötti minimumokkal.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
14: Közösenek óvatosan hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízüzetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. A Lehel utca egyirányúságon megfordult, a 134-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent István utca, Csillaghegy megállott a Szentlélek tér felé. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, továbbra is Csáki Attila, jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Mark Ember is a Belong Together. Ezt szóval már is elsőként tartsanak velem. Jó pihenést és jó reggelt!

0: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és forgalomba állt Budapesten a 44. kaffillamos. A jármű az Európai Unió által támogatott 51 darab kaffillamos beszerzése Budapest projekt része. A most érkezett villamos tovább bővíti a főváros korszerű, alacsony padlós flottáját, és hozzájárul az akadálymentes, környezetbarát közösségi közlekedés fejlesztéséhez. A további járművek fokozatosan érkeznek, így a budapesti utasok egyre több új villamossal találkozhatnak vagy utazhatnak velük, tehát, ami egy szuper hír, úgyhogy érdemes kipróbálni, hogyha még nem ültek fel ezekre a modern, nagyon szép és kényelmes villamosokra. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. A vasárnap délelőtt mellé Teddy Swims és a Mr. Noitól pedig már is folytatja most nálunk az órát.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Egyik sláger, a másik után. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. I'm in love with you.

0: A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, nem sokára 9:30 lesz, majd szétnézünk az utakon, és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is, majd Kamral érkezik nálunk, akit azt gondolom senkinek sem kell bemutatni, többször jár már egyébként Magyarországon, többek között a belvárosban is volt már neki fellépése, egy népszerű klubhelyiségben. A Be Mine mindjárt érkezik teljes hosszában itt a Slágeren. A mai napon napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, most nagyjából 8 és 17 fok közötti. Most nagyjából 8 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízüzetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. A Lehel utca egyirányúságon megfordult, a 134-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent István utca, Csillaghegy megállót a Szentlélek tér felé. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Ez a Sláger FM, jó hétvégét kívánok mindenkinek, és jó pihenés, nem sokára délelőtt 10 óra lesz, majd érkeznek nálunk a legfontosabb hírek és információk, de a következő órában is együtt rádiózhatunk, és a legkiválóbb slágerek közül válogatunk majd. Ha pedig bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben, a hívható számunk 06 30 30 30 95 8-as. Charlie Puffy, Selena Gomez közöse a We Don't Talk Anymore, pedig jön már is az órazárásaként, számítok önökre a következő órában is. Tartsanak velem, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládé és vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők, Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
7: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
8: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltöny választéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Hadd adjunk át egy Lutra albumot, egyet az Árvinnak, egyet pedig. Na, mit szóltok hozzá?
12: Azt a... köszönjük. Van benne matrica is. Ja, én ezeket gyűjtem.
11: Gyűjtöd és gyűjteni is fogod, nézd, és akkor be lehet ragaszgatni dolgokat. Szoktál Ármin beragaszgatni dolgokat valahova?
12: Csak a focis albumomba szoktam a focis kártyáimat betenni.
11: És örülsz neki, hogy most már van ilyen állatos, egy Lutra albumod, amiben védett állatokat, vagy kihaló félben lévő állatokat próbálsz beragasztani?
12: Igen, nagyon örülök. Köszönjük szépen.
13: Nagyon szívesen.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
14: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Jelentős gondot okoznak a csőtörések Budapesten, és ingyenes egészségügyi tanácsadás indul a Szentendrei járásban. Pótló buszok szállítják az utasokat a H6-os HÉV vonalán. Molnár Róbert vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjanak nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz be benzinkészlet hiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormány főposztjában beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. Mikor a legnagyobb szükség van a vízre, jellemzően akkor van a legtöbb probléma a vízszolgáltatásban, írja a 444.hu. Budapesten nyaranta rengeteg csőtörést jelentenek be, és sokszor a szemünk láttára tűnik el, vagy az utcán hömpölyög az értékes ivóvíz. A hiba jó részt az előregedett, régóta cserére váró vezetékekből ered, de az aszály miatt kiszáradt talajnak is része van benne. Badacsonyi Ákos, a Vízkoalíció vízügyi szakértője szerint több összetevője van annak, hogy nyaranta több csőtörést láthatunk. A talaj talajvíz csökkenése a talaj zsugorodásával, tömörödésével és egyenetlen süllyedésével, illetve talajmozgással is járhat, amelyek a földben futó vezetékeket is többletterhelésnek tehetik ki, ezért azok könnyebben törhetnek. Ingyenes és rendszeres egészségügyi tanácsadást indít az őszi szezonban a Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Irodája. A szeptember közepén startoló Szív Klub célja a szív- és érrendszeri megbetegedések hatékony megelőzése a térségben. A havi rendszerességgel megrendezett foglalkozásokon kardiológus szakorvosok és dietetikusok nyújtanak gyakorlati segítséget az érdeklődőknek. A résztvevők személyre szabott életmód tanácsadásokat kaphatnak a helyes táplálkozásról és a mindennapi testmozgás fontosságáról. Karbantartási munkálatok miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat a H6-os hév vonalán. A vágányzár miatt a szerelvények nem közlekednek a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső állomások közötti szakaszon. Az érintett vonalakon a hév szerelvények helyett H6-os jelzéssel ellátott pótlóbuszokkal utazhatnak a fővárosiak. A BKK Info felhívja a figyelmet, hogy a pótlóbuszok menetideje a közúti forgalomtól függően meghosszabbodhat a Soroksári úton. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium szombaton. A 31 éves DT monogrammal azonosított férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének tagjai találták meg és vették őrizetbe. A férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint ezekért akár 20 év szabadságvesztést is kaphat. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Ma általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, amit helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet Budapesten és környékén döntően 24 és 28 fok között alakul.
2: Vezessenek óvatosan, lezárták Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt egészen vasárnapig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló pedig kimarad. A Nagykovácsi úton, a Fekete-Fej utca és a Nagyrét utca közötti szakaszon a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat, burkolatjavítás miatt vasárnap 21 óráig. Lezárták ma 15 órától 23 óráig a 17. kerületben az Aranykút utcát, a Naplás út és a Rácsos út között, valamint a Rácsos utcát az Aranykút utcánál rendezvény miatt. Hétvégén a H6-os év rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között. A mai napon 13 óra 30-tól 19 óra 15-ig N4-es Nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget-Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. 06:30, 30:30, 95:08-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 10 óra után járunk pár perccel, már is indítunk egy újabb órát a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk, hogy jobban teljen a vasárnap délelőttjük. Itt már is elsőként The Weeknd slágere, szóval most nálunk a Blinding Lights. Jó hétvégét! Sláger!

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó pihenést és jó hétvégét kívánok mindenkinek, és ha szeptember 16-án bringáznának, akkor hát mozgással és finom falatokkal fog indulni a munkanap. Hála a bringáz, a munkába is a Magyar Kerékpáros Klub civiljeinek itt a főváros több pontján is. Ma minden alkalommal nagy népszerűségnek örvendő bringás reggeli és uzsonna standjait a főváros számos pontján elcsíphetik. Egész napos lendületet garantált minden szeptember 16-án. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos garantált a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk már is most az órát az Alfa V slágerével, ez most nálunk a Sounds Like a Melody.

0: Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd 10:30 lesz, szétnézzük az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is, majd érkezik Hertz és a Purple Disco Machine közös újdonsága. A Purple Disco Machine pedig már szinte lassan hazajár Magyarországra, több nagy zenéfesztiválon is megfordult nálunk, például legutóbb a Balaton partján, méghozzá augusztusban csíphették el őt. Tehát jön Purple Disco Machine és Hertz közösen a Wonderful Life mindjárt itt a slágeren, teljes hosszában. Hidegfront hatására átmenetileg ugye erősen megnövekszik a felhőzet, majd délután második felében ez csökken, kisebb eső, záporok csak helyenként fordulhatnak elő, az északnyugati szél pedig feltámad, többfelé erős lökések is kísérhetik, délután 27 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán a 94-es kilométernél, a belső sávot lezárták. A lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát és a Radnóti Miklós utcát, valamint a Szent István parkot egyaránt, az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között. Lezárták a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt egészen 23 óráig. 06303030958 pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a... Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, úgyhogy tartsanak velem, számítok önökre, most pedig, ha az órát zárjuk a Margaret Island slágerével, ez most nálunk már is az eső.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jutalmat kaphatnak a paksi védekezés résztvevői, kiürülnek a korsók, véget ér a Belvárosi Sörfesztivál. A Kisvárda 2-1-re nyert az MTK Budapest vendégeként. Molnár Róbert vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Azt javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál. Összeért a fenék küszöb a Duna teljes szélességében. Ma este zárul a főváros egyik legnépszerűbb gasztronómiai rendezvénye, a 10. Belvárosi Sörfesztivál. A Szabadság téren zajló jubileumi eseményen több mint 250 féle hazai és nemzetközi kézműves sör különlegességet kóstolhattak meg a látogatók. A szervezők tájékoztatása szerint a záró napon is kitelepült food truckek és koncertek várják a sörkedvelőket. Az ingyenesen látogatható rendezvényre a hétvége folyamán 10 000-ek látogattak ki a belvárosba. A programok egészen késő estig tartanak a Szabadság téren. A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Rendőrfőkapitányság közösen folytatja a fővárosi járatok biztonsági ellenőrzését. Az augusztusi sikeres akciók után a hatóságok szeptemberben is kiemelten figyelnek a villamos vonalak rendjére. A rendőrök és a jegyellenőrök nem csak az utazási jogosultságot, hanem a közösségi együttélés szabályait is vizsgálják. Az ellenőrzések célja az utasok biztonságérzetének növelése és a jogsértések kiszűrése. A közösségen belüli összefogást, a jobb oldal önvizsgálatának és újraszervezésének fontosságát, valamint a nemzeti érzelmű civilek feladatait hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című tüntetés felszólalói tegnap este a Budapesti Kossuth téren. Renge Zsolt, a Fidesz fővárosi képviselője arról beszélt, az elmúlt időszakban számos a jogállamiságot érintő aggályos esemény történt. A kormányt egyebek mellett gyűlöletkeltéssel, úszítással, visszamenőleges hatályú jogalkotással és választójogkorlátozással vádolta. Folytatódik a mentés Nepál és Tibet villámárvíz sújtotta területein. A napokban 9 nappal a világot megrázó természeti katasztrófa után két munkást mentettek ki élve egy alagútból, most pedig a New York Times hozott nyilvánosságra egy felvételt arról, hogy egy 10 napja a romok alatt rekedt nőt emeltek ki élve egy félig betemetett házból. A pusztító áradás, amit egy magas hegyi gleccser leszakadó darabja okozott, augusztus 26-án tarolta le az érintett területeken húzódó völgyet. A friss adatok szerint jelenleg több mint 1000 hivatalosan jegyzett halottat számolnak, és közel 5000 embert még mindig keresnek, köztük magyarokat is. A Kisvárda 2-1-re nyert az MTK Budapest vendégeként a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának első szombati mérkőzésén. A kékfehérek több mint 5 év, 2 döntetlen és 3 győzelem után kaptak ki otthon a Kisvárdától, amely 4 nyeretlen bajnoki találkozót követően győzött újra az élvonalban. Ma a korábbi front elvonulása után túlnyomóan napos, kellemes időre számíthatunk a fővárosban. A felhők fokozatosan eloszlanak, így a nap folyamán zavartalan napsütésben lehet részünk, esőtől vagy záporoktól nem kell tartanunk. Délutánra 24 fok köré melegszik fel a levegő. Az éjszakai és a reggeli órák hűvösek lesznek 12-16 fok közötti minimumokkal.
2: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán, a 94-es kilométernél a belső sávot lezárták. Lezárták a félútpályát a második kerületben, a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás Király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát és a Radnóti Miklós utcát, valamint a Szent István parkot egyaránt, az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában, a Szent István park és a Pozsonyi út között. Lezárták a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt egészen 23 óráig. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Már is indítunk egy újabb órát, 11 óra után pár perccel a stúdióban továbbra is Csáky Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a vasárnap délelőtt mellé. Itt van már is elsőként Benzonvon slágere, Szalmas nálunk a Beautiful Things, tartsanak velem, jó időtöltést!

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Szép délelőtöt kívánok mindenkinek, és várnak a mai nap folyamán mindenkit a Családi Mozgás Fesztivállal a Puskás Arena Nyugati Park D-szektorában. A rendezvény egésznapos programot kínál tehát mindenkinek. Az egyensúlyérzék, a gyorsaság és az erőllét fejlesztésére is majd sor kerül. Mindezt tehát a Puskás Arena Nyugati Park D-szektorában a mai nap folyamán egész nap. Melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódás kívánok, a Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Kim Wilde és a UK, ezt folytatja már is most nálunk az úr.

0: Jó pihenést és jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót majd az időjárásról, majd érkezik nálunk Elton John és Dua Lipa közöse, azt gondolom Dua Lipát nem kell senkinek sem bemutatni. Napjaink egyik legkeresettebb pop énekesnőiről beszélünk, aki hát nagyjából 2017 körül jelentette meg első slágerét, ugye ez volt a New Rules, amelyel hát befutott és világismertségre tett szert. Azóta egyébként többször járt Magyarországon is, legutóbb a Sziget Fesztiválon koncertezett, bízunk benne majd, hogy 2022 után valamikor ismételten visszatér hozzánk. A Cold Heart mindjárt teljes hosszában szólít a slágeren. A mai napon napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, most nagyjából 8 és 17 fok közötti, most nagyjából 8 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán, a 94-es kilométernél a belső sávot lezárták. Lezárták a félútpályát a második kerületben, a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás Király utat, a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát és a Radnóti Miklós utcát, valamint a Szent István parkot egyaránt, az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Barzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között. Lezárták a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt egészen 23 óráig. 06:30, 30:30, 95:8 pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vasárnap dél lesz nem sokára, úgyhogy érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása Karakas Balázzsal, jó kis programokkal, infókkal, hogy vagy mi újság.
1: Szia, hát én teljesen jól készen állok a mai hadműveletre. Rengeteg mindennel érkezem, programajánlatokkal, közlekedési információkkal segítjük az utólévőket. Mondom azt is, hogy milyen idő lesz. Hát majdnem azt mondom, hogy kell kabát, vagy nem kell kabát, de aha, szerintem erre mindenki tudja a választ.
0: Hát figyelj, rengeteg program, úgyhogy használj ki a jó időt, a lehetőséget. Egyébként pont azt néztem, hogy jövő hét közepére már ilyen 33 fok lehet megint egyébként, hogy láttam ilyen előrejelzést is.
1: Megint. Megint, de hogy utána meg, ahogy én néztem az előrejelzést, a jövő hét második fele már hozza a szép őszies időt. 23-24 fok.
0: Hoppá! Na, hát akkor használj ki a lehetőséget, kirándulásra, túrázásra. Balázs, neked jó munkát.
1: Köszi, Atti, jó pihit.
0: Köszönöm szépen a viszonthallásra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Székreállok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
3: Lesz házi állatod, Panna, hogyha felnőtt leszel?
4: Biztos vagyok benne.
3: Tényleg?
4: Igen. Hát farmon fogok élni.
3: Tényleg?
4: Lehet, annyira imádom az állatokat.
3: Mondd el a farmodat, tehát megvan a te házad, és akkor rögtön a ház mellett lesz egy külön farm.
4: Igen.
3: Épület, amiben az állatok vannak.
4: Igen. Lesznek papagájaim, lesznek lovaim, lesznek kutyáim, macskáim.
3: Egy gyereket tartasz? Tyúk is lesz.
4: Igen.
1: Székreállok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
5: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
6: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel. A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
7: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
8: Ne legyünk már ilyen amatőr.
9: Én amatőr vagyok.
8: Ilyenkor úgy is elkezd.
10: Te hülye vagy?
11: Nem te dolgozol itt egyedül, tesó, négyen ülünk itt.
12: Ó, megint kezdődik.
13: Nekünk véletlenül nem lehet igazunk csak neked?
12: Unom, hogy mindig vitáztok.
14: Hagynom kellett volna, hogy a Milán itt maradjon ebben az évben. Sokkal jobban jártatok volna.
11: Lassan mi is így gondoljuk.
0: Négy energia, egyetlen X. X-faktor. Minden szombat este az RTL-en.
15: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
16: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
17: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
18: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
17: Részletek az auchan.hu-n. Irányoz Auchan, spórolj okosan!
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
19: Elbocsátották a Fóti Gyermekotthon volt igazgatóját, ismét megrendezik az őszi bringás reggelit. Október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Elbocsátották Páger Pál Attillát, a Fóti Gyermekotthon volt igazgatóját, aki gyerekeket bántalmazhatott. Jelentette be Facebook oldalán Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a Csepel központú Budapest 9-es számú választókerület országgyűlési képviselője. Egyeztettem Lannert Judit miniszterasszonnyal, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a mai nappal azonnali hatállyal elküldték, mondta. Kátai Németh Vilmos azután jelentette be, hogy felmentették Págert, hogy Molnár Áron színművész aktivista arról posztolt, kiderítette, a Fóti Gyermekotthon egykori igazgatója egy csepeli általános iskolában helyezkedett el. Bartolomaios konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion ortodox keresztény központot. Beszédében a pátriárka háláját fejezte ki Magyarország nemes népének, megköszönve a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. Ez nem csupán nagy lelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is, közölte. A magyarok neve ezzel aranybetűkkel íródott be a konstantinápolyi egyház történelmi évkönyveibe. Fogalmazott. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztúrián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozat a Bringázza munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobákat pedig klimatizálták. A bejáratot akadálymentesebbé tették, az új gyermekmosdót és tágasabb öltözőt is kialakították. A tetőtérben hamarosan egy oktatóközpont is elkészül. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az intézménye jövőben a szakmai utánpótlásban is szerepet kap. Itt pedagógiai asszisztensek óvodai nevelővé történő továbbképzését is megszervezhetik. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény. Az éjszakai utazásnak, a háló és fekvőhelyes kocsiknak sajátos hangulatuk van. További információ a MÁV csoport honlapján érhető el. Vádat emelt a Buda környéki járási ügyészség az ellen a férfi ellen, aki két évvel ezelőtt halálra gázolt egy gyalogost Tápió-Szentmártonban. A tragikus baleset idején a vádlott nem az út és látási viszonyoknak megfelelően vezette gépjárművét a település belterületén. Az elgázolt áldozat olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően életét vesztette. Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt kérte a sofőr bíróság elé állítását. Ma általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, amit helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet Budapesten és környékén döntően 24 és 28 fok között alakul.
1: Vasárnap dél is elmúlt már, a rántott húsok lopfolódnak, sokan az ebédnél, úgyhogy azért egészen nyugis a forgalom, bár arról kaptam nemrégiben azért információt, hogy szakaszonként például a Nagykörúton, a Budaörsi úton lehetnek lassulósabb helyek. Amire mindenképp készüljenek, hogy itt a futóverseny, le van zárva ma este 9 óráig a Pázmány Péter sétány, le van zárva a budai alsórakpart 13 óráig és a pesti alsórakpart 14 óra 30-ig teljes hosszában a gyalogosok előtt is. A Műegyetem rakpart délután 2-ig van lezárva, a Szabadság híd és a Szent Gellért tér szintén délután 2-ig. Lezárásra készülhetnek ma, dél és 1 óra között a főutcában a Clark Ádám térnél, a Jégverem utcában, a Bemrak parton, a Halász utcánál, a Clark Ádám téren, az Alagút utcában, a Lánchídon, a Halász utcában és az Ötvös téren is. Persze ez érinti a közösségi közlekedést is, úgyhogy ma üzemzárásig a 107-es busz terelve jár, nem érinti a Rudas Gyógyfürdő és a Budafoki út Dombóvár út közötti megállókat, a 154-es busz nem jár Új Buda központ és a Budapart között. Ma délután 2-ig a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Széchenyi István tér és a Boráros tér között nem közlekedik.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Tél elmúlt, hello, Karakas Balázs vagyok, 100 ágra süt a nap, kellemes 25 fok van Budapesten, úgyhogy csodás vasárnap délutánnak nézünk előbe. Lehet, hogy Ray Dalton neve pedig elsőre most nem ugrik be, de a hangja biztosan, ugyanis ő is hatalmasat énekelt ebben a dalban. Jön a Metcalfnak,

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosak.

Pink-től a Don't You Want Me Forgot, ez pedig itt a Sláger FM-en, 4:01 is elmúlt már 5 perccel. Köszi, hogy együtt rádiózunk a hét legutolsó napján is. Jó pihit kívánok mindenkinek, aki otthon van és lazít. Mindezek mellett pedig tervezgethetjük már a legizgalmasabb program lehetőségeket is, ugyanis a szeptember is tele lesz izgalmasságukkal Pest megyében. Vácon például jön a Sör és Hal Fesztivál majd a jövő hétvégén. A Váci Dunapartot megtöltik programokkal, ingyenes koncertekkel, változatos ital, finom ételkínálatokkal. Szombaton halfőző verseny lesz két kategóriában, halászli vagy halleves, illetve egyéb halas főétel kategóriában. Nevezni díjmentesen lehet ráadásul. A kategória győztesek pedig, képzeljék el, még kvalifikációt is szerezhetnek a következő évi országos mahal versenyre. Családoknak, baráti társaságoknak is kellemes élmény lehet, jó szórakozást hozzá a jövő heti Váci Sör és Hal Fesztiválhoz. Nálunk pedig a folytatásban már egy fesztivál himnusz, a Magna Cum Laude és a 2000-es évek végének nagy élményei. Itt a Színezd újra!

0: Az Emerald Flavors és a Crucified egy csodaszép vasárnap délutánon a Sláger FM-et hallgatják. Kicsivel múlt el délután 1:30. Hálás vagyok, hogy együtt rádiózhatunk, és persze most jönnek a jó zenék a folytatásban is. Ha az az érzésük támadna, hogy ezt a dalt már hallották valahol, akkor az bizony nem véletlen, hiszen Eva Max ebben azt a dallamot hozza vissza, amit 2000 környékén az ATC formációval már megismerhettünk. Mindjárt itt lesz a My Head and My Heart, előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Kellemesen süt a nap a fővárosban, most éppen 25 fokot mutatnak a hőmérők, vannak felhők az égen, de azért sokat láthatjuk sütni a napot. Délután egyébként 25 fok környékén alakulnak a csúcsértékek. Marad a napos idő, este nem fog, viszont időnként az északnyugati szél megélénkülhet. A hajnal kellemesen hűvös lesz, 11 fok. Ha valaki nyitva hagyja az ablakot, az biztos, hogy most kihűl a lakás. Holnap aztán ezek mellett túlnyomóan napos időre számíthatunk. Lehetnek fátyol felhők az égen, de legfeljebb késő délután este lehet felhősebb az idő, de csapadék továbbra sem várható. Holnap a nappali csúcsértékek 26 fok körül alakulnak. És persze a közlekedési információkat sem felejtjük el. Vannak helyek, ahol egyébként lassabb lehet az áthaladás. Például a Budaörsi út és a Nagykörút egyes szakaszai, a hozzánk legutóbb eljutott infók szerint ilyenek voltak, de azt ne felejtsék el, hogy rengeteg korlátozás van a városban futóverseny miatt. Este 9-ig le van zárva például a Pázmány Péter sétány, de lezárás alatt délután 1-ig a budai alsórakpart, a pesti alsórakpart, délután 2:30-ig teljes hosszában még a gyalogosok előtt is, délután 2-ig lezárva a Műegyetem rakpart, a Szabadság híd és a Szent Gellért tér. Lezárásra készülhetnek délután 1-ig a főutcában, a Clark Ádám térnél, a Jégverem utcában, a Bemrakparton, a Halász utcánál, a Clark Ádám téren, az Alagút utcában, a Lánchídon, a Halász utcában és az Ötvös téren is. Várhatóan délután 2-ig a 47-es és a 49-es villamos terelve a Dél-Budai végállomásuk és a Döbrentei tér között közlekedik. A 83-as trolli terelve jár, nem érinti a Lónyai utca, a Cucor utca és a Fővám tér megállót, várhatóan délután 1:30-ig. De a 19-es villamos közlekedésében is vannak változások, ugyanis a Batthyány tér és a Clark Ádám tér között nem közlekedik.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Berivel tűzijátékoztunk, ez volt a Firework itt a Sláger FM-en. Nálunk pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, odakint 24-25 fok, szépen süt a nap. Tegnap megjött ugye a hidegfront Budapestre, ez most már kezd távozni, de hát azért a fejfájás, a görcsös gondok, meg az egyéb ilyen problémák még velünk lehetnek sajnos a mai nap folyamán. Ráadásul időnként élénk a szél, ez még inkább fokozhatja az ilyen jellegű dolgokat. Na de amíg Revilli énekel, addig kit érdekel ez? Már 2024-ben megjelent ez a dal, de csak hónapokkal később robbant be a TikTokon. Onnantól viszont nem volt megállás. Ez lett Revin első nagy dala az amerikai Billboard 600-on. Revillinétől ez a Love Me Not.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Felülvizsgálják a 35 éves autópálya koncessziót is. Vizsgálják a Paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzetet. Többen megsérültek, mikor egy busz és egy teherautó karambolozott. Molnár Róbert vagyok. A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókét. Derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénz zabrálást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió lépésről lépésre, forintról forintra, írta a miniszterelnök rövid bejegyzésében. A miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és kaszinó koncessziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg több társ tárca bevonásával. A jelentés elkészítésének határideje pedig 2026. szeptember 11-e. A fővárosi törvényszék jogellenesnek mondta ki a Magyar Állami Operaház 2024-es sztrájkja miatt elbocsátott dolgozók felmentését, és elrendelte 5 szakszervezeti tag visszahelyezését, elmaradt bérük kifizetését és kártérítést is megítélt. Az intézmény azonban fellebbez, így az ítélet nem jogerős. Az intézmény a felmondásokat hivatalosan az Erkel Színház bezárásával és pénzügyi nehézségekkel indokolta, ám a bírósági eljárás során ennek az ellenkezője derült ki. Az Operaház 2025-ben 2,1 milliárd forintos többlettel zárt, írja az Index. Svantek Anna Mária hegedű művész, az egyik elbocsájtott szakszervezeti tag szerint a döntés hátterében inkább megtorlás állhatott. Ókovács Szilveszter igazgató személyes sértésként élhette meg a sztrájkot. Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a kálói idős otthon vezetőjét, mert többször pénzt vett le az egyik elhunyt lakóbank számlájáról, közölte a Budapest környéki törvényszék honlapján. A vádlott egy kálói idős otthon vezetőjeként megszerezte az egyik ott lakó 2024. április 1-én elhunyt idős ember bankkártyáját, amellyel tucatnyi jogosulatlan, meghatalmazás nélküli tranzakciót hajtott végre, így a sértett örökösének összesen közel 1,5 millió forintos kárt okozott. 6 megsérültek, köztük annak a teherautónak a sofőrje is, aki lengyel turistákat szállító autóbusszal ütközött szombatra virradó éjjel Zalalövő közelében. A Zala vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósága honlapján arról adott hírt, hogy a turistabusz és a pótkocsis teherautó a 86-os főúton Keménfa térségében ütközött össze hajnali 1 óra körül. A lengyel turistákat szállító buszon 53-an utaztak. A balesetben 6 könnyebben megsérültek, köztük a teherautó vezetője is. A Rédics irányából Körment felé tartó zarándokokat szállító autóbusz elgázolt egy az úttesten kóborló birkát, ezért félre kellett állnia. Az út szélére húzódott, a vészvillogóját használó járművet figyelmetlenségből későn észlelte egy magyar pótkocsis teherautó sofőrje, aki a szerelvénnyel nagy erővel nekiütközött a busznak. Ma a korábbi front elvonulása után túlnyomóan napos, kellemes időre számíthatunk a fővárosban. A felhők fokozatosan eloszlanak, így a nap folyamán zavartalan napsütésben lehet részünk. Esőtől vagy záporoktól nem kell tartanunk. Délutánra 24 fok köré melegszik fel a levegő.
2: Jó utat kívánok a Sláger FM-mel, picit élénkebb forgalommal találkozhatunk szakaszonként a Budaörsi úton, az Alkotás úton, a Rákóczi úton és egyébként a József körút egyes szakaszain. Nem kilométeres torlódásokról van szó, de előfordulhat, hogy egy-egy piros lámpaváltást mondjuk végig kell ülni. Számoljanak arra, hogy a 23-as és a 24-es villamos helyett az Orci tér és a Nagyvárad tér között most pótlóbusz jár, mert történt egy baleset. Számoljanak arra, hogy még mindig vannak korlátozások a futóverseny miatt, például este 9-ig le van zárva a Pázmány Péter sétány, de le van zárva délután 3-ig teljes terjedelmében a pesti alsó rakpart, délután 2-ig le van zárva a Műegyetem rakpart, a Szabadsághíd és a Szent Gellért tér. Számoljanak arra, hogy ma üzemzárásig a 107-es busz terelve közlekedik, és nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Budafoki út Dombóvári út közötti megállókat, a 154-es busz pedig nem jár Új-Buda központ és Budapart között. Le van zárva a félútpálya a második kerületi Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében a vízvezeték javítása miatt, a forgalom jelenleg egy sávon váltakozva haladhat. Lezárással találkozhatnak még a 18. kerületi Margóti Vadar utcában a Kele utca és a Cifra György utca között rendezvény miatt.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy múlt Hello a stúdióban Karakas Balázs, Ella Hendersonnal kezdjük a zenei folyamot, aki ugye egy tehetségkutatóban a döntő közelébe sem jutott, 2 évvel rá, viszont már vezette a brit slágerlistákat. Méghozzá ez a dal is hatalmasat ment akkoriban. Tőle indul most a Ghost!

Szia, felvétel a Gimme Love itt a Sláger FM-en. Vasárnap a kajakóma kellés közepén, 1:45 is elmúlt már, és hogyha már megvan a kajakóma, akkor abban biztos vagyok, hogy megfelelő mennyiségű kalóriát tettünk bele a szervezetbe, úgyhogy pont ezért is mondom, hogy még most mindenkit vár a Családi Mozgás Fesztivál a Puskás Arénában. Ma minden a mozgás öröméről és az egészséges életmódról szól a Nyugati Park D-szektoránál. Itt ez egy egész napos családi esemény, próbára tehetjük az egyensúlyérzékünket, a gyorsaságunkat, lehet labdázni, járműveken szágoldozni, fejleszthetjük az erőlétünket, és kiléphetünk a komfortzónából. Ez a mai nap folyamán még délután 5 óráig vár minket izgalmasabbnál izgalmasabb program lehetőségekkel, és hát ténylegesen, hogyha azokat a kalóriákat sikerül elégetni, akkor már tettünk a mai nap folyamán valamit magunkért. És közben Cindy Lauper elkísér utunkon, ez egy jó lendületes dal a 80-as évekből. Girls just want to have fun.

0: Micsoda könnyed szolpapos ütem, vasárnap délután a kajakómában ezek a zenék esnek igazán jól, miközben van egy-két felhő az égen, de sokszor győzedelmeskedik a napsütés. Szerintem nem is volt az utóbbi időben ilyen gyönyörű vasárnap délutánunk. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják, Miley-é pedig itt a váltás. Ez a dal arról szól, hogy ő nem vár arra, hogy valakinek virágot vegye, megveszi azt ő saját magának. Ez a dal abszolút az ő önállóságát hivatott hirdetni. Jön tőle a Flowers, előtte nézzük, milyen időjárás várható. Szép lassan távozik Budapest fölül a hideg front, de még a gyengülő hatása itt van, emiatt sokan fejfájást, görcsös panaszokat tapasztalhatnak. Ingadozhat a vérnyomásunk és keringési gondjaink is jelentkezhetnek. A tüneteket az élénk, erős északnyugati szél fokozhatja, sokan emiatt ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak, idegesebbek lehetnek a megszokottnál. Ezek mellett ne feledjék el, hogy bár szeptember van és nem érezzük annyira súlyosnak a helyzetet, az UV-sugárzás délután 3-ig még mindig erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni a bőrük megfelelő védelméről. A mai nap folyamán a csúcsértékek 26 fok körül alakulnak a fővárosban. Fél kettő után közel 4 perccel nézzük azt is, hogy mi a helyzet a budapesti utakon. Ugye vannak még korlátozások, le van zárva futóverseny miatt este 9 óráig a Pázmány Péter sétány, le van zárva a pesti alsó rakpart, délután 14:30-ig teljes hosszában még a gyalogosok előtt is, a Műegyetem rakpart délután 2 óráig, a Szabadság híd és a Szent Gellért tér szintén délután 2-ig esik korlátozások alá. Egyébként nyilván a forgalomnak másfelé kell elmennie, jelentősebb most az autóforgalom a legutóbbi hírek szerint a Kiskörúton, a Nagykörúton és szakasz a Könyves Kálmán körúton is meglassulhat a haladás. Készülhetnek arra, hogy az Üllői úton, leginkább a belvároshoz közelebbi szakaszokon szintén lehet, hogy egy-egy piros lámpát ki kell várni. Hasonló a szitu a Budaörsi úton, szakaszonként az Alkotás utcában és a Margit körúton is. A futóverseny persze a közösségi közlekedést is érinti. Ma üzemzárásig a 107-es busz terelve közlekedik, és nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Budafoki út Dombóvári út közötti megállókat. A 154-es busz nem közlekedik az Új Budaközpont és a Budapart között. Ma délután 2-ig a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Széchenyi István tér és a Boráros tér között nem jár.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

elképesztően jól szólt. Sunrise Avenue és a Hollywood Hills itt a Sláger FM-en vasárnap délután. Remélem mindenkinél a pihenési a főszerep. Pont ezért hozunk olyan zenéket, amikben pikantéria aztán van bőven. Hiszen Shawn Mendes és Camila Cabello zenéjének a Señoritának klipjében olyan kémia volt kettejük között, hogy 2019-ben már mindenki azt találgatta, hogy ebből lesz-e valami a való életben is. És mint később kiderült, már évekkel korábban is imádták egymást, csak akkor még nem lett belőle semmi. Viszont a Señorita újra közel hozta őket egymáshoz. És érjen itt véget a történet egy gyönyörű love story-val. Mindjárt jön Shawn Mendes, Camila Cabello és a Señorita, előtte viszont még a Noxzal is pörgünk egyet. Ez a szeretem. Csodan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza.
5: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
8: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
9: Székre állok!
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Panna, neked mi a cél? A csomó kártyát összegyűjtesz, akkor majd cserélgetni fogsz esetleg Árminnal, vagy olyan osztálytársakkal, akik szintén gyűjtik a Lutra albumba ezt a matricát?
12: Lehet, hogy cserélgetném, meg még be is ragasztanám.
13: Meg akarjuk nézni?
11: Nézzük bontsuk meg, ki.
12: Bontsuk ki!
11: A 76-os az a fehér farkú
12: 17. Gnú. Ez egy farkas, nem?
13: Az egy farkas.
12: Azt
11: a 18-as a fehér hátú keselyű. Segít fenntartani a rendet a természetben, dökhússal táplálkozik, becslések szerint a legtöbb elhullott patás állat megevéséért ez a madár felelős.
9: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
3: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Felülvizsgálják a 35 éves autópálya koncessziót is. Vizsgálják a Paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzetet. Többen megsérültek, mikor egy busz és egy teherautó karambolozott. Molnár Róbert vagyok. A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókét. Derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénz zabrálást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió lépésről lépésre, forintról forintra, írta a miniszterelnök rövid bejegyzésében. A miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és kaszinó koncessziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg több társ tárca bevonásával. A jelentés elkészítésének határideje pedig 2026. szeptember 11-e. A fővárosi törvényszék jogellenesnek mondta ki a Magyar Állami Operaház 2024-es sztrájkja miatt elbocsátott dolgozók felmentését, és elrendelte 5 szakszervezeti tag visszahelyezését, elmaradt bérük kifizetését és kártérítést is megítélt. Az intézmény azonban fellebbez, így az ítélet nem jogerős. Az intézmény a felmondásokat hivatalosan az RKL Színház bezárásával és pénzügyi nehézségekkel indokolta, ám a bírósági eljárás során ennek az ellenkezője derült ki. Az Operaház 2025-ben 2,1 milliárd forintos többlettel zárt, írja az Index. Svantek Anna Mária hegedű művész, az egyik elbocsájtott szakszervezeti tag szerint a döntés hátterében inkább megtorlás állhatott. Ókovács Szilveszter igazgató személyes sértésként élhette meg a sztrájkot. Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a kálói idős otthon vezetőjét, mert többször pénzt vett le az egyik elhunyt lakóbank számlájáról, közölte a Budapest környéki törvényszék honlapján. A vádlott egy kálói idős otthon vezetőjeként megszerezte az egyik ott lakó 2024. április 1-én elhunyt idős ember bankkártyáját, amellyel tucatnyi jogosulatlan, meghatalmazás nélküli tranzakciót hajtott végre, így a sértett örökösének összesen közel 1,5 millió forintos kárt okozott. 6 megsérültek, köztük annak a teherautónak a sofőrje is, aki lengyel turistákat szállító autóbusszal ütközött szombatra virradó éjjel Zala lövő közelében. A Zala vármegyei katasztrófa védelmi igazgatósága honlapján arról adott hírt, hogy a turistabusz és a pótkocsis teherautó a 86-os főúton Keménfa térségében ütközött össze hajnali 1 óra körül. A lengyel turistákat szállító buszon 53-an utaztak. A balesetben 6 könnyebben megsérültek, köztük a teherautó vezetője is. A Rédics irányából Körment felé tartó zarándokokat szállító autóbusz elgázolt egy az úttesten kóborló birkát, ezért félre kellett állnia. Az út szélére húzódott, a vészvillogóját használó járművet figyelmetlenségből későn észlelte egy magyar pótkocsis teherautó sofőrje, aki a szerelvénnyel nagy erővel nekiütközött a busznak. Ma a korábbi front elvonulása után túlnyomóan napos, kellemes időre számíthatunk a fővárosban. A felhők fokozatosan eloszlanak, így a nap folyamán zavartalan napsütésben lehet részünk. Esőtől vagy záporoktól nem kell tartanunk. Délutánra 24 fok köré melegszik fel a levegő.
13: Jó utat kívánok! Már is mondjuk a friss közlekedési híreket a Sláger FM-en. Arról szóltak hallgatóink, hogy a Budaörsi úton picit lassabb lehet az átkelés, lehet, hogy egy-egy lámpaváltást végig kell várni, szóval a kitartást. Lassú lehet az áthaladás még szakaszonként a Kiskörúton és a Nagykörúton, illetőleg a Rákóczi úton is telítettebb forgalmi sávokkal találkozhatnak az autósok. Egyébként az autópályáink relatíve jól járhatóak, legalábbis a legutóbbi hírek szerint, hogyha önöknek ettől ellenkező információjuk lenne, nyugodtan hívjanak 06303030958-as a telefon és SMS számunk. Ezen túl ne feledjék el, hogy zakatol a futóverseny Budapesten, este 9 óráig le van zárva emiatt a Pázmány Péter sétány, 14:30 még teljes hosszában a pesti alsó rakpart a gyalogosok előtt is le van zárva. A Műegyetem rakpart, a Szabadsághíd és a Szent Gellért tér elvileg kereken délután 2-ig volt, szóval valószínű, hogy ezekben a pillanatokban oldják fel ott a lezárásokat. Ezen túl készüljenek arra, hogy a félútpálya le van zárva a második kerületi Szép Juhászné úton a Budakeszi út közelében vízvezeték javítás miatt, és a hétvégén a H6-os hív rövidített útvonalon jár, nem érinti a közvágóhíd állomást karbantartás miatt.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: 2:00, hello, Karakas Balázs vagyok, Miles Smith-szel indul a zenei folyam. Állítólag a Stargazing ötletét egy malibui naplementénél kapta el, aztán Los Angelesben leült a szerzőtársaival, és nagyjából 20 perc alatt össze is pattintották a dalt. Na ezt kérem szépen a művészet, jön a zene!

0: is this?
1: Hey everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I'm
0: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

Az új Teddy Swims dal, hogy olyan szokásos, a jó érzelmes Teddy Swims-es lett a Break Up Your Reverse itt nálunk a Sláger FM-en. Nem sokára a Pointer Sisters is megérkezik, közben pedig bízzunk abban, hogy még szeptemberben olyan lesz az idő, hogy szabadtéri programnak örvendhetünk, ugyanis jön például Pilis Csabán a Lecsós Fesztivál szeptember 19-én, délután 2 és este 8 óra között rendezik majd ezt meg. A központi esemény a délután 2 és este fél 6 között zajló főzőverseny, erre előzetesen lehet csapatokban regisztrálni. Napközben zenés és családi programokon vehetünk részt, lesz például lecsó jellegű játék, ugrálóvár és tűzoltóautó is vár a gyermekekre, mindeközben lesz élő zene is, úgyhogy ha valaki szeretné megmutatni a főzőtudását, akkor bizony arra itt is van lehetőség, és nem utolsó sorban egy egész napot jó közösségben eltölteni. Mindezek mellett pedig nálunk pörögnek a legnagyobbak, eredetileg a most következő dalnak annyi volt a címe, hogy Jump, csak hogy 84-ben Van Halenék megelőzték a Pointer Sisters-t a saját Jumpjukkal, ezért a nővérek egyszerűen átkeresztelték Jump for my love-ra. Ez jön most!

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb slágerek változatosan.

0: MJ és a 2010-es évek elejének egyik nagy zenéje garantálta a lendületünket. Ez volt a Domino itt a Sláger FM-en, amikor kellemes napsütéses idő vár ránk egész délután állítólag, úgyhogy bátran érdemes lehet nyakunkba venni a várost, sétálni a Margit-szigeten, vagy éppen csak valami gyors, rövid túrát beiktatni, hiszen szerintem így délután 2:30 után még ezzel nem vagyunk elkésve. Sábúzi pedig addig is megadja a délután alapütemét, és hogyha ismerős, az a Barsongnak a refrénje, az nem véletlen. Jake One 20 évvel korábbi hip-hop slágerét, a Tipsit építették bele a dalba. Jake One-nak pedig állítólag annyira megtetszett ez a country változat, hogy elmondása szerint 3 héten át szinte megállás nélkül hallgatta. Jön az a Barsong Sábúzitól, előtte nézzük, milyen idő lesz Budapesten. A folytatásban is marad a napos idő a fővárosban, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esni sehol nem fog, többfelé élénk, erős maradhat az északnyugati szél. Napközben 25-26 fok körül alakulnak a fővárosban a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre lehet számítani, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este jelenhetnek meg felhők az égen, de csapadék továbbra sem várható. Viszont a délies szél megélénkülhet. Hajnalban jó hűvös lesz, 11 fokig csökkennek a hőmérsékleti értékek, és holnap is 25-26 fok környékén alakulnak majd a csúcs hőmérsékleti maximumok. Itt a Sláger FM, persze, hogy a közlekedési információkat sem felejtjük el, én balesetmentes közlekedést és persze jó utat kívánok mindenkinek. Ne felejtjék, a futóverseny miatt még most is vannak érvényben korlátozások, például este 9 óráig a Pázmány Péter sétány továbbra is zárva tart. Ami még fontos, hogy le van zárva a pesti alsórakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között a gyalogos és a kerékpáros forgalom veheti ezt ilyenkor birtokba. Le van zárva a félútpálya a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében vízvezeték javítás miatt. A Nagykovácsi úton a Fekete-Fej utca és a Nagy utca között szakaszosan a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat burkolatjavítás miatt, a tervek szerint ez ma este 9 óráig van így. Lezárták Budafokon a Városház tér belső területét rendezvény miatt ma este 11 óráig. A 20. kerületi Virág Benedek utcában a Pacsirta utcánál a félútpálya burkolatjavítás miatt foglalt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, ott vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, csatornát javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ed Sheerannek elég volt egy Cat's Eye-dalt hallani ahhoz, hogy kitalálja, ő bizony ezeknek a lányoknak írni akar egyet, így is történt és megszületett az Animal. Ezt játszottuk itt a Sláger FM-en. Köszönöm, hogy vasárnap délután együtt lazíthatunk, pihenhetünk, és közben újraélhetjük a legnagyobb VHS kazis időszakokat. Hiszen Irene Cara nem csak hogy elénekelte a Flashdance főcímdalát, még a szövegét is ő írta, és azért eléggé jól sikerült a munka. Még Oscar-díjat is kapott érte, az előadásaik pedig még Grammy-t is nyert. Irene Carától itt a What a Feeling a Slágeren.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szennyezés került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyár területén. Sokan versenybe szállnak az új színház igazgatói székéért. Továbbra is fokozott a tűzveszély Pest megyében. Molnár Róbert vagyok. Szennyezés, oldószer került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyár területén. A falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. Mindez a vezetékes ivóvizet nem érinti, az Ercsi felől érkezik a csővezetékeken. A Fehérvár megyei település pénteken közösségi oldalán azt írta, az SK1 akkumulátorgyár arról tájékoztatta Iváncsa község önkormányzatát, hogy az üzembelső területén található monitoring kódban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Jelezték, az NMP olyan oldószer, amely a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását. Molnár Tibor polgármester haladéktalanul elrendelte a falu valamennyi utcájában egy-egy fúrt vagy ásott kút vizének bevizsgálását. A mintavételt és a vizsgálatot független akkreditált cégként a Bálint Analitika Kft. Fogja elvégezni, annak teljes költségét az önkormányzat fizeti. Alaposan megmozgatta a magyar színházi életet az új színház igazgatói pályázata. A jelek szerint ugyanis szokatlanul sokan szálltak versenybe Dörner György székéért, írja az Index. A teátrumot 2012 óta vezető igazgató jelenleg a harmadik 5 éves ciklusát tölti, amely 2027. január 30-án ér véget. A mostani pályázat nyertese a kiírás szerint várhatóan január 31-én lép munkába, megbízatása pedig 2032 végéig szól. Az Index információi szerint összesen 16-an vették fel a pályázati anyagot, ez azonban még nem jelenti azt, hogy valamennyien be is nyújtják a pályázatukat. A jelentkezési határidő szeptember 14-e, így a végleges pályázói kör csak ezt követően válhat ismerté. Az új színház non-profit Kft. Tulajdonosa Budapest Főváros önkormányzata a fenntartói jogokat ugyanakkor a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium gyakorolja. A jelenlegi igazgató Dörner György nem kívánta egyelőre elárulni, hogy a 3 ciklus után negyedszerre is megpályázza-e a teátrum vezetését. A tartós szárazság és a csapadékmentes kora őszi időjárás miatt fokozott a tűzveszély Pest megyében. A hatóságok közölték, hogy a jelenleg is érvényben lévő tűzgyújtási tilalom értelmében tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A korlátozás vonatkozik a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, valamint a vasút melletti fás területekre is. A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon végzett égetésnél is rendkívüli óvatosságra intenek a szakemberek a feltámadó szél miatt. A tilalom megszegői komoly pénzbírságra számíthatnak. Az ENSZ megszavazta, hogy a világ fokozatosan áttérjen a jelenleg használt Mercator térképről egy olyan vetületre, amely pontosabban ábrázolja Afrika méreteit, írja a Guardian. Az ENSZ közgyűlése a New York-i székhelyén tartott ülésén hivatalosan is elvetette a 16. századi Mercator vetületet, és a 2018-ban kidolgozott megoldást támogatta. Az ülésen 164 ország szavazott a határozat elfogadása mellett, csak az Egyesült Államok szavazott ellene, képviselője pedig feleslegesnek nevezte a határozatot. 6 ország tartózkodott. Ma a korábbi front elvonulása után túlnyomóan napos, kellemes időre számíthatunk a fővárosban. A felhők fokozatosan eloszlanak, így a nap folyamán zavartalan napsütésben lehet részünk, esőtől vagy záporoktól nem kell tartanunk. Délutánra 24 fok köré melegszik fel a levegő. Az éjszakai és a reggeli órák hűvösek lesznek 12-16 fok közötti minimumokkal.
2: Így 3 óra után 4 perccel hozom a közlekedési információkat is. Vannak pontok Budapesten, ahol jobban mozgolódik a forgalom, a Budaörsi úton többen vannak, több autóssal találkozhatnak, szakaszonként a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és az Üllői úton is, úgyhogy ott legyenek türelmesebbek, figyelmesebbek inkább. Hát nyilván nem kilométeres sorok vannak így vasárnap délután 3 óra alkalmából, de azért előfordulhat, hogy egy-egy piros lámpaváltást végig kell várni. Szerencsére az autópályáinkról és a környező úthálózatról jelentősebb problémáról nem kaptam információt, ami még fontos vételkörzetünk. Berlinből, hogy az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Egyes részeken a félútpálya le van zárva, napközben nyilván torlódásokra lehet számítani ezen a szakaszon. Én jártam arra, tényleg olyan, hogy egy picit várakozósabb a helyzet, úgyhogy időben induljanak el. Ne feledjék, hogy a hétvégére le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, át van adva a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ilyenkor, de le van zárva a félútpálya a második kerületi Szépjuhászné úton és a Budakeszi út közelében vízvezeték javítás miatt. A forgalomat egy sávon váltakozva halad.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 3-5 perccel csodaszépes süt a nap, élvezzük a vasárnap délutánt, és közben jönnek a legjobb zenék. Üdvözletem, én Karakas Balázs vagyok. Lai pedig itt van a folytatásban, ezt a dalt párjának írta annak az embernek, aki akkor is támogatta, amikor nehezebb időszakon ment keresztül. Érkezik a gól! Slágerek!

0: Phil Collins és a Two Hearts itt nálunk a Sláger FM-en. Csodás hétvégét kívánok, jó utat az úton lévőknek. A legutóbb még arról szóltak a hírek, hogy a Budaörsi úton picikét több az autós, úgyhogy legyenek arra felé körültekintőek. És ekközben itt vannak a legizgalmasabb programok Pest megyéből és a környékről. Lesz mobilitási Nassai túra szeptember 20-án 9 és 17 óra között. Egésznapos gyalogos kihívás ez a természet és az aktív kikapcsolódás kedvelőinek. Az Európai Mobilitási Hét programjához kapcsolódó útvonal a Katalin pusztai látogatóközponttól indul, majd érinti a Gyadai tanösvényt, az Óriások pihenőjét, a Pallós tanösvényt, a Függőhitat, a Big Kutat, a Vaditató tavat és a Látóhegyet is. Felkapaszkodhatunk a Nassai csúcsára, majd a Gombási pihenőn keresztül Vác Deákvár felé haladhatunk. Ez egy kis őszi túra, bízunk benne, hogy aznap nem fog esni az eső, és egy kicsikét átmozgathatjuk magunkat. Mindeközben Pár Italiano, Andrea Bocellinak nagyon megy. Itt a David Guettával közös DNA, ígérem, ez tutti perfetto.
1: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA. Yeah.

0: 2-es vasárnap délutánon a Lábus Hostel, a régi videótékák hőskorszakát, az igazi klub életet, az offline világ gyönyörű pillanatait. Ez volt a 90-es évek megidézésével a Be My Lover itt nálunk a Sláger FM-en, ahol Alex Warren érkezik. Most egy igazán egyszerű gondolatból kiindulva adott ki egy új zenét. Tudják, amikor van az a szituáció, hogy annyira jól alakul minden, hogy már azon kezdünk el gondolkozni, hogy vajon ez tényleg a mi életünk? Itt az újdonság, a Fever Dream, előtte viszont nézzük, hogy milyen idő lesz. Egyelőre egészen jó az időnk, Budapesten 25 fokot mutatnak a hőmérők, szépen süt a nap, és ez így lesz állítólag a nap hátralévő részében is, bár időnként megerősödhet az északnyugati szél, ez jelentős kalamajkát nem hoz magával. Holnap is túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb a délutáni órákban növekedhet meg a felhőzet, de ezekből sem valószínű, hogy esne bármekkora csapadék is. Budapesten hajnalban akár 11 fokig is leülhet a hőmérséklet, úgyhogy ha valaki kiszellőztetné a lakást, akkor itt lesz rá a tökéletes alkalom, napközben pedig megint olyan kellemes késő nyári idő 25-26 fokkal. Hozom a közlekedési infókat a Sláger FM-en. Egyelőre nem vészes nagyon a közlekedés Budapesten. A Budaörsi úton benne van a pakliban, hogy egy-egy piros lámpát végig kell várni, illetve a Kiskörúton és a Nagykörúton is nagyjából hasonló a helyzet, valamint a Rákóczi út forgalma is kicsit akadozósabb, de kilométeres sorokról szó sincsen szerencsére. A környékbéli közúti hálózatokról sem kaptam arról jelzést, hogy bárhol hatalmas nagy gond lenne, jól járhatóak a Budapestre befelé vezető utak és az autópályák is. Amiről viszont fontos tudni, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, ismét a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba azt a területet. Le van zárva a 18. kerületi Margóti-Vadar utca, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utca, a Városház utca és a Kis István utca között, és a Makói utca is rendezvény miatt ma este 11 óráig. Sávlezárásra készülhetnek a 3. kerületi Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, és az 5. kerületi Petőfi téren az Erzsébet híd előtt a vízvezetékek javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál a külső sáv le van zárva, mert csatornát javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, ez itt a Sláger FM. Elmúlt már 3/4 is jó utat, ha bármerre tartanának. Csodás ez a mai nap, még kellemesen süt a nap, bár azért már érezzük, hogy szeptember van és picit laposabb. 25 fok van odakint Budapesten, és érezzük, hogy ilyenkor amúgy tele van a város emberekkel, mindenkit kicsábít egy picit a négy fal közül ez a jóítő, de nem a megszokott módon. Nem látunk senkit rohanni. Vasárnap délután chilles, jönnek, mennek a családok, és mindenki egy picit jól érzi magát. A jó érzéshez pedig én is hozzátehetek most a következőkben két generáció találkozásával. Marics Peti és Valkusz Milán Szikora Robival állt össze 2022 egyik legnagyobb hazai slágere, az Úristen.
1: Ez a Sláger

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük.
3: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza.
1: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
4: A legjobbkor jöttél, mert ez az évad, az énekesek évada.
5: Azért születtél, hogy a színpadon állj, és nagyon szívesen lennék a mentorod.
6: Én el vagyok alélva teljesen.
7: Ez egy csoda volt most.
4: A csoda!
8: Jó, annyira jó volt, de most te gratulálok!
4: Ez a csávó maga az X-faktor.
0: Négy energia, egyetlen X. X-faktor. Minden szombat este az RTL-en.
9: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
10: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora.
12: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Neked mi a kedvenc állatod?
15: A majom az nagyon cuki.
16: Van az a piros fenekes. Ilyen
14: a
16: piros.
14: Pávia. Igen. Szerintetek egy majom tudna a tengerben élni?
15: Nem.
14: Mert?
15: Megfullad. Úgy, mint az ember. Mert az ember az először majom.
14: Majom volt?
15: Igen.
14: Volt így evolúció, hogy volt emberszabású majom, vagy majomszabású ember?
15: Igen.
14: Volt. És abból fejlődött ki?
15: Az ember abból fejlődött ki, a majom.
14: Tehát az őseink majmok voltak?
15: Igen.
16: Jó, hogy nem maradt meg a piros fenék. Én ennél ragadtam.
11: Székre állok!
12: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
13: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
12: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Jelentős gondot okoznak a csőtörések Budapesten is. Ingyenes egészségügyi tanácsadás indul a Szentendrei járásban. Pótlóbuszok szállítják az utasokat a H6-os hév vonalán. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjanak nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz benzinkészlet hiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormány főposztjában beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. Mikor a legnagyobb szükség van a vízre, jellemzően akkor van a legtöbb probléma a vízszolgáltatásban, írja a 444.hu. Budapesten nyaranta rengeteg csőtörést jelentenek be, és sokszor a szemünk láttára tűnik el, vagy az utcán hömpölyög az értékes ivóvíz. A hiba jó részt az előregedett, régóta cserére váró vezetékekből ered, de az aszály miatt kiszáradt talajnak is része van benne. Badacsonyi Ákos, a Vízkoalíció vízügyi szakértője szerint több összetevője van annak, hogy nyaranta több csőtörést láthatunk. A talaj Ivóvíz csökkenése a talaj zsugorodásával, tömörödésével és egyenetlen süllyedésével, illetve talajmozgással is járhat, amelyek a földben futó vezetékeket is többletterhelésnek tehetik ki, ezért azok könnyebben törhetnek. Ingyenes és rendszeres egészségügyi tanácsadást indít az őszi szezonban a Szentendrei járás egészségfejlesztési irodája. A szeptember közepén startoló Szív Klub célja a szív- és érrendszeri megbetegedések hatékony megelőzése a térségben. A havi rendszerességgel megrendezett foglalkozásokon kardiológus szakorvosok és dietetikusok nyújtanak gyakorlati segítséget az érdeklődőknek. A résztvevők személyre szabott életmód tanácsadásokat kaphatnak a helyes táplálkozásról és a mindennapi testmozgás fontosságáról. Karbantartási munkálatok miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat a H6-os hév vonalán. A vágányzár miatt a szerelvények nem közlekednek a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső állomások közötti szakaszon. Az érintett vonalakon a hév szerelvények helyett H6-os jelzéssel ellátott pótlóbuszokkal utazhatnak a fővárosiak. A BKK Info felhívja a figyelmet, hogy a pótlóbuszok menetideje a közúti forgalomtól függően meghosszabbodhat a Soroksári úton. A korlátozás a teljes hétvége folyamán egészen a vasárnapi üzemzárásig érvényben marad a déli szakaszon. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium szombaton. A 31 éves DT monogrammal azonosított férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének tagjai találták meg és vették őrizetbe. A férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint ezekért akár 20 év szabadságvesztést is kaphat. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Hétfőn túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután, este, északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk.
2: Balesetmentes közlekedést kívánok, és persze jó utazást mindenkinek. Nem kaptam arról információt, hogy a városba befelé vezető utakon bárhol probléma lenne. Egy picit a kiskörúton és talán a nagykörúton lehet nagyobb az autósor, illetve több autóssal futhatunk össze a Könyves-Kálmán körúton egyes szakaszokon, ezeken a pontokon nagyobb türelem szükségeltetik, de balesetről, jelentősebb mértékű torlódásokról egyelőre nem jutott be hozzánk hír. Ami fontos, hogy le van zárva a hétvégére a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, szokásosan a gyalogosok és a kerékpár sok vehették birtokba azt a szakaszt ilyenkor. Le van zárva a futóverseny miatt este 9 óráig a Pázmány Péter sétány is. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál a külső sem van lezárva csatornajavítási munkák miatt. Sávlezárásra készülhetnek a 3. kerületben a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál és az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt vízvezetékjavítási munkálatok miatt. Sávlezárásra készülhetnek a 16. kerületi Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, ott javítják a vízvezetéket. A 22. kerületi Leányka utcában kifelé a Savoyai Jenő térnél sávlezárásra számíthatnak csatornajavítás miatt.
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Négy múlt, hello! A következő 2 órában is én, azaz Karakas Balázs számítok a hallójáratokra, programajánlatokkal, hasznos infokkal és persze Kámrád zenéjével. Ez a dal arról a pillanatról szól, amikor egy könnyed flörtből hirtelen valami komolyabb lesz, mondta a művész úr. Kámrádtól itt a Bimá.

Spray és egy nagyon szerethető dal a Where is my husband. Vasárnap délután az ilyen zenéket jó hallgatni, akkor is, ha mondjuk valaki vidékről éppen jön vissza Budapestre. Jó utat kívánok, és persze kellemes szórakozást, amit garantálhat hamarosan majd egy úri ember, aki annó kék farmerben és zakóban táncolt már az MTV videoklipjén. Na lá, hogy Rick Astley, de előtte mesélek három olyan napról, ami megmutatja, hogy mennyi tudás, invenció és alkotói erő rejlik a kortárs magyar iparművészetben, hiszen Budapesten lesz majd az Iparművészeti Fesztivál szeptember 11-től rajtól, idén már második alkalommal. Több mint 100 alkotó, különleges tárgyak, szakmai programok és személyes találkozások adnak képet a hazai iparművészet jelenéről. Az Iparművészeti Fesztivál a kortárs iparművészet minőségét, sokféleségét és törekvéseit mutatja meg. A porcelán, a kerámia, az üveg, ékszer, textil, bőr és fatárgy tervezés illusztráció területéről. Jó szórakozást hozzá, ez a Petőfi Irodalmi Múzeumban szeptember 11-e és 13-a között. Nálunk pedig Rick Astley most a folytatásban. Amerikában number one lett ez a dal, Nagy-Britanniában viszont Kylie Minogue és Tubby Solaki megakadályozta a lista vezetésben, így ott a második helyet érte el. Jön a Together Forever!

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágerem.

0: A brit szupersztár John Newman és a Cheatin. Itt a Sláger FM-en ilyen lendületben maradunk, ebben pedig a folytatásban már a Maroon 5 lesz segítségünkre. Elképesztő, milyen zenei megoldásokat tudnak ezek a srácok alkalmazni. Adam Levine, a csapat frontembere, mondta el, hogy egy kihúzott gitárral játszotta el ennek a dalnak az intróját, amit egy telefonnal rögzített és hangfelvétellel küldte el annak, aki aztán ezt az egészet összemixelte. Hát ehhez kell, kérem szépen, kurázsi. Itt a Maroon 5, Lisa és a Price lesz, na de előtte nézzük, milyen lesz az idő Budapesten. Nézhetünk az ég felé és integethetünk, hiszen ma távozik a hidegfront Budapest fölül, de ennek a gyengülő hatására azért még számíthatunk bátran, emiatt fejfájás és görcsös panaszok egyaránt jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomásunk és jöhetnek a keringési problémák, de a tüneteket az élénk, erős északnyugati szél időnként fokozhatja, emiatt ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak is lehetünk a megszokottnál. Egyébként marad egy picit most még a hűvösebb időjárás, képzeljék el, hajnalban akár 11 fokig is lehűlhet a levegő, holnap napközben 25-26 fok lesz, aztán szépen melegszik. Szerdán érjük el a csúcsot 33 fokkal, és a jövő hét második felében jön az ősz. Mondom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Számíthatnak arra, hogy lassabb lehet a bejutás a Budaörsi úton, és több az autós a Rákóczi úton, valamint az Üllői úton is szakaszonként. Szakaszonként meglassulhat a haladás a Hungária körúton és a Könyves-Kálmán körúton, valamint a Nagy körúton és a Kis körúton is. Fontos tudni, hogy le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a területet. Le van zárva a félútpálya a második kerületi Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében a vízvezeték javítása miatt. A forgalom most egy sávon váltakozva halad. Le van zárva a 18. kerületi Margóti Vadar utca, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utca, a Városház utca és a Kis István utca között, és a Makói utca is rendezvény miatt egészen este 11 óráig. Fontos, hogy le van zárva Budafokon a Városház tér belső területe rendezvény miatt ma este 11 óráig. A forgalom egy sávban váltakozva halad a második kerületi Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert ott vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv a csatorna javítása miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

Harry Styles, és hogy mekkora zene, ez szólt a római parton, a Fekete-tengeren, a Balatonon és az Adrián is. American Girls, ez itt a Sláger FM. Ilyen zenékkel idézzük meg 2026 nyarát, amit most már kijelenthetek hivatalosan is, hogy naptárilag elmúlt, de hát azért odakint ez a kellemes 20 pár fokos hőmérséklet még mindig melengeti a lelkünket és simogatja a szívünket. Akárcsak Belinda Carlisle felvétele, saját elmondása szerint a dal producere Rick Nowers több mint 200-szor énekeltette el vele ennek a dalnak a refrénjét a stúdióban, mire megkapta azt a hangzást, amit akart. Amúgy meg megérte, hát világsláger lett belőle. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, itt a Slágeren.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük. Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
4: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
5: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
6: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
8: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Jutalmat kaphatnak a paksi védekezés résztvevői, kiürülnek a korsók, véget ér a Belvárosi Sörfesztivál. A Kisvárda 2-1-re nyert az MTK Budapest vendégeként. Molnár Róbert vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Azt javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál. Összeért a fenék küszöb a Duna teljes szélességében. Ma este zárul a főváros egyik legnépszerűbb gasztronómiai rendezvénye, a 10. Belvárosi Sörfesztivál. A Szabadság téren zajló jubileumi eseményen több mint 250 féle hazai és nemzetközi kézműves sör különlegességet kóstolhattak meg a látogatók. A szervezők tájékoztatása szerint a záró napon is kitelepült food truckek és koncertek várják a sörkedvelőket. Az ingyenesen látogatható rendezvényre a hétvége folyamán 10 000-ek látogattak ki a belvárosba. A programok egészen késő estig tartanak a Szabadság téren. A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Rendőrfőkapitányság közösen folytatja a fővárosi járatok biztonsági ellenőrzését. Az augusztusi sikeres akciók után a hatóságok szeptemberben is kiemelten figyelnek a villamos vonalak rendjére. A rendőrök és a jegyellenőrök nem csak az utazási jogosultságot, hanem a közösségi együttélés szabályait is vizsgálják. Az ellenőrzések célja az utasok biztonságérzetének növelése és a jogsértések kiszűrése. A közösségen belüli összefogást, a jobb oldal önvizsgálatának és újraszervezésének fontosságát, valamint a nemzeti érzelmű civilek feladatait hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című tüntetés felszólalói tegnap este a budapesti Kossuth téren. Renge Zsolt, a Fidesz fővárosi képviselője arról beszélt, az elmúlt időszakban számos a jogállamiságot érintő aggályos esemény történt. A kormányt egyebek mellett gyűlöletkeltéssel, úszítással, visszamenőleges hatályú jogalkotással és választójog korlátozásával vádolta. Folytatódik a mentés Nepál és Tibet villámárvíz sújtotta területein. A napokban 9 nappal a világot megrázó természeti katasztrófa után két munkást mentettek ki élve egy alagútból, most pedig a New York Times hozott nyilvánosságra egy felvételt arról, hogy egy 10 napja a romok alatt rekedt nőt emeltek ki élve egy félig betemetett házból. A pusztító áradás, amit egy magas hegyi gleccser leszakadó darabja okozott, augusztus 26-án tarolta le az érintett területeken húzódó völgyet. Friss adatok szerint jelenleg több mint 1000 hivatalosan jegyzett halottat számolnak, és közel 5000 embert még mindig keresnek, köztük magyarokat is. A Kisvárda 2-1-re nyert az MTK Budapest vendégeként a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának első szombati mérkőzésén. A kékfehérek több mint 5 év, 2 döntetlen és 3 győzelem után kaptak ki otthon a Kisvárdától, amely 4 nyeretlen bajnoki találkozót követően győzött újra az élvonalban. Hétfőn derült, napos idő várható fátyol felhőkkel, azonban a nap második felében gomoly felhők is képződhetnek, de csapadék ezekből sem várható. A déli esszelet főképp a Dunától nyugatra kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 32 fok között alakul. A magasabb értékeket nyugaton mérhetjük.
2: Most pedig jönnek a közlekedés hírei itt a Sláger FM-en. Lassulással találkozhatnak a Budaörsi úton autózók, avagy az Alkotás utcában és a Margit körút környékén járók is. Számoljanak arra, hogy több lehet az autós jelenleg a Kiskörúton, a Nagykörúton, a Rákóczi úton, többen vannak az Üllői úton, valamint a Hungária körúton is. Arról kaptam Krisztitől SMS-t, hogy az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon 60 és Bak között erős a forgalom, lassulással találkozhatnak arra felé is az autósok. Neki köszönöm szépen az infókat. 0630303095-8-as, amit telefon és SMS számunk. Lezárták a hétvégére a pesti alsórakpartot, az Erzsébet és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak most is. Le van zárva a félútpálya a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Budakeszi útnál a vízvezeték javítása miatt. Jelenleg a forgalom csak egy sávon váltakozva haladhat. Le van zárva a 18. kerületi Margó-Tivadar utca, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utca, a Városház utca és a Kis István utca között, és le van zárva a Makói utca is rendezvény miatt egészen este 11 óráig.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Petmult, Hellói Karakas Balázs vagyok. Hogyha tudnák, hogy holnap vége a világnak, vajon kivel töltenék el az utolsó estét? A most következő dalnak az alapötlete ennek a kereséséből indult. Ne várjunk a tökéletes pillanatra, csak éljünk. Jön Miley, End of the

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: O'Kelly és a 80-as évek egyik zseniális zenéje a The Locomotion. Csodaszép vasárnap délutánt kívánok itt a Sláger FM, és természetesen mindjárt itt lesz Bruno Mars is, de még előtte az izgalmas programokra is rátérünk, ugyanis a kulturális örökség napját tartják majd Visegrádon. Szeptember 19-én 10 órától hívják a látogatókat a város kevésbé ismert történeteinek és értékeinek a felfedezésére. A program különösen azokat akarja megszólítani, akik a Fellegváron és a megszokott látnivalókon túl Visegrád rejtettebb múltjára is kíváncsiak. Simán jó kiinduló pont lehet ez szerintem egy egész napos dunakanyari kiránduláshoz, amit aztán egy kis városi sétával, múzeumlátogatással vagy éppen egy tökéletes panorámás túrával is ki tudnak egészíteni. Jó szórakozást kívánok hozzá! Kivel mással, mint a zseniális Bruno Marszal, évek teltek el, hogy a fickó ismét visszatért a popzenébe, és persze, hogy rögtön a sikerlisták élén találta magát. Bruno Mars, I Just Might!
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a sláger.

0: Oh, Jacko, Remember the Time, ez itt a Sláger FM, hatalmas nagy dilemmákkal is akár a mai délutánra. Sokan emlékszünk mondjuk kamaszkorunkból, vagy fiatalkorunkból, hogy milyen is volt az a dilemma az első randi előtt, hogy vajon tetszeni fogok-e neki, a másik félnek. Na, Olivia Dean szerint ezt néha érdemes megfordítani, és inkább azt megkérdezni, hogy ő tetszik-e nekünk? Ezt a dalt azoknak szánta önbizalom löketnek, akik hajlamosak elfelejteni, hogy bizony, ők is fontosak az életben. Olivia Dean-től a So Easy to Fall in Love. Előtte nézzük, milyen idő lesz. Holnap túlnyomóan napos idő várható Budapesten, enyhe fátyol felhőzettel, legfeljebb késő délután este jelenhet meg több felhő az égen, de nem valószínű, hogy ebből eső kialakulhatna. A déli szél viszont megélénkülhet, hajnalban 11 fokra hűl le a hőmérséklet, úgyhogy jó hűvös lesz, ha valakihez beszorult a meleg, most érdemes szellőztetni. Napközben viszont visszatér a 25-26 fokos, kellemes késő nyárias idő. Kedre javarészt visszatér már a kánikula, hát aznap azért Budapestre is befűtenek, hiszen akár 29 fok is lehet, a legmelegebb majd szerdán valószínű. Aznap 33 fokkal tetőzik a hőmérséklet, és utána bye-bye nyár! Hozom a közlekedési híreket, korábban arról kaptam jelzéseket, hogy többen indultak meg Budapest felé az M3-as autópályán, és többen szóltak arról, hogy a 60 és a Bak közötti szakaszon a terelésben az erős forgalom némi lassulást okozott, úgyhogy készüljenek arra, hogy ott bizony nagyobb lehet a menetidő. Még vételkörzetünkben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők, ez azzal jár, hogy le van zárva a félútpálya, és azért a napközbeni időszakban lehet arrafelé torlódásra készülni. Budapesten fontos, le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit híd között jelenleg is, most a gyalogosok és a kerékpárosok élvezhetik eme terület használati jogát. A Nagykovácsi úton a Feketefej utca és a Nagyrét utca között szakaszos most a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva halad burkolatjavítás miatt egészen este 9 óráig. Lezárták Budafokon a Városház tér belső területét rendezvény miatt, a forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében, mert vízvezetéket javítanak, a Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál csatornajavítás miatt van lezárva a külső sáv.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Négy jó dal Markin Burttől a Belong Together szólt itt a Sláger FM-en. Egyre közelebb a 6 óra, úgyhogy ezzel én már a búcsúzom. Köszönöm szépen az elmúlt 6 órás megtisztelő figyelmet. Este a 6-tól rajtol a Slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval, na meg a jó sztorikkal és a jó zenékkel, úgy, ahogy azt megszokhattuk vasárnap este a 6 óra után. Avicii-val búcsúzom, azzal a zenével, aminek az egyik legismertebb sora már azelőtt megvolt, hogy maga a dal megszületett volna. Aloha Black a Wake Me Up When It's All Over ötletével érkezett meg Avicii-hez és egy gitároshoz, akik néhány óra alatt össze is pattintottak egy újabb világslágert. Ezzel búcsúzom, jön Avicii, Aloha Black és a Wake Me Up. Karakas Balázs kicsekkol, jövő hét szombaton ismételten együtt rádiózhatunk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládés vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
4: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, törzs fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
5: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel. A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
6: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Székre állok.
10: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Lesz házi állatod, Panna, hogyha felnőtt leszel?
13: Biztos vagyok benne.
12: Tényleg?
13: Igen. Hát farmon fogok élni.
12: Tényleg?
13: Lehet, annyira imádom az állatokat.
12: Mondd el a farmodat, tehát megvan a te házad, és akkor rögtön a ház mellett lesz egy külön farm.
13: Igen.
12: Épület, amiben az állatok vannak.
13: Igen. Lesznek papagájaim, lesznek novaim, lesznek kutyáim, macskáim.
12: Egereket tartasz? Tyúk is lesz.
13: Igen.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
14: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM.
1: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Elbocsátották a Fóti Gyermekotthon volt igazgatóját, ismét megrendezik az őszi bringás reggelit. Október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Elbocsátották Páger Pál Attillát, a Fóti Gyermekotthon volt igazgatóját, aki gyerekeket bántalmazhatott. Jelentette be Facebook oldalán Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a Csepel központú Budapest 9-es számú választókerület országgyűlési képviselője. Egyeztettem Lannert Judit miniszterasszonnyal, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a mai nappal azonnali hatállyal elküldték, mondta. Kátai Német Vilmos azután jelentette be, hogy felmentették Págert, hogy Molnár Áron színművész aktivista arról posztolt, kiderítette, a Fóti Gyermekotthon egykori igazgatója egy csepeli általános iskolában helyezkedett el. Bartolomaios konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Beszédében a pátriárka háláját fejezte ki Magyarország nemes népének, megköszönve a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. Ez nem csupán nagy lelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is, közölte. A magyarok neve ezzel aranybetűkkel íródott be a konstantinápolyi egyház történelmi évkönyveibe. Fogalmazott. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztúrián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozat a Bringázza munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobákat pedig klimatizálták. A bejáratot akadálymentesebbé tették, az új gyermekmosdót és tágasabb öltözőt is kialakították. A tetőtérben hamarosan egy oktatóközpont is elkészül. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az intézmény a jövőben a szakmai utánpótlásban is szerepet kap. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény. Az éjszakai utazásnak, a háló és vekőhelyes kocsiknak sajátos hangulatuk van. További információ a MÁV csoport honlapján érhető el. Vádat emelt a Buda környéki járási ügyészség az ellen a férfi ellen, aki két évvel ezelőtt halálra gázolt egy gyalogost Tápió-Szentmártonban. A tragikus baleset idején a vádlott nem az út és látási viszonyoknak megfelelően vezette gépjárművét a település belterületén. Az elgázolt áldozat olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően életét vesztette. Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt kérte a sofőr bíróság elé állítását. A vádirat szerint a hatóságok végrehajtandó fogházbüntetés kiszabását és járművezetéstől való eltiltást indítványoznak. Hétfőn túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután, este, északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a délies szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk. Lezárták a félútpályát a második kerületben, a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárják a 18. kerületi Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt ma este 11-ig. A Nagykovácsi úton a Fekete-Fej utca és a Nagyrét utca között szakaszosan a forgalom jelzőlámpás irányítása mellett egy sávon váltakozva haladhat. Burkolatjavítás miatt ma este 9-ig. Sávlezárásra kell készülni a Csatárka utcában, a Kapi utca felé a Törökvész út előtt, mert itt is a vízvezetéket javítják. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert a csatornát javítják itt is. Sávlezárásra kell készülni a harmadik kerületben, a Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint az ötödik kerületben, a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert itt is vízvezetéket javítanak, nagyon sok a csőtörés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
16: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítése alapján. Elérkeztünk a Top 20-hoz. Orsi a múltbolozdalokat, a hétszárja pedig Freddie Mercury, aki 80 éves lenne. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát. Teddy Swims és a Door a 20.

0: Taylor Swift a 18., a Fate of a Filiával, Ed Sheeran azt hiszemmel a 19., Porsi pedig azt hiszem, hogy jön valami dalal a múltból, én valami magyart hallgatnék. Jó, tehát valami olyat, ami olyan, mint ami Vegasban történik, az Vegasban marad, vagy valami ehhez hasonlót. Szóljon valami ilyesmiről.
1: Visszapillantó.
2: 2018-ban megyünk vissza az időben, ekkor jelent meg a Jetlag és EQ közös dal az, ami itt történik, itt is marad. A számos strandfesztivál egyik himnusza lett, így nem véletlenül van benne minden, ami egy jó balatoni nyárhoz kell. Buli, vízpart és egy kis, erről inkább ne beszéljünk másnap hangulat. A nyár ugyan véget ért, de egy utolsó balatoni bulit még tarthatunk. Jön a Jetlag és EQ közös dala, ami itt történik, itt is marad.

0: marad. Jetlag és ekkű, ami itt történik, itt is marad. Köszönjük szépen, érkezik a hétsztárja. Mama, Freddie Mercury. Rendkívül különleges hangja volt, ezt még a hozzá nem értő fülek is megállapíthatják. Annyira különleges, hogy osztrák, cseh és svéd tudósokból álló kutatócsoport 2016-ban tanulmányt készített róla.
1: Miért?
0: Azért ez már egy hang, nem? Hogy összeül egy kutatócsoport, hogy megfejtsenek. Arra jutottak, hogy Mercury hangszálai gyorsabban mozogtak, mint másoké. Míg a tipikus vibrátó 5,4 Hz és 6,9 Hz között van, Mercury-é 7,04 Hz volt, ha ez mond bárkinek. Bármit.
2: Nem.
0: Freddie Mercury közel 4 oktávot tudott kiénekelni. Ha! Azért a királyt nem tudta behozni, mert ugye tudjuk, hogy... Hát nem is 4 oktávval nyert a király, de Freddie-nek is volt védjegye, ha nem is a 4 oktáv, de a talp nélküli mikrofon. Nem egy sztáralűr volt, hanem a véletlenek köszönhető. Egy bulin ugyanis a mikrofon kicsúszott a talpból, ő pedig nem rakta vissza, hanem tovább énekelt egy ilyen, tudjátok, azzal a sima kis pálcikával. És akkor a közönség felordított, hogy de király vagy, Freddie, mekkora ötlet, az megnézett, hogy micsoda. Hát, hogy ott állsz azzal a botta, ez az. Ne rakjam vissza. Ne! És akkor így lett. Na.
1: Mondd, ezt most találtad ki?
0: Persze, így volt a Fast Boy. A Good Life-ja következik a 17-en.

0: drabjája a 15.
1: Nagyon jól mondtad.
0: Accent és a Don't Leave Kylie pedig a 16. Bele sem mentem az előadókba, mert úgyis belebotlanék. Na jöjjön Orsi, és hozzon valamit a múltból. Valami olyat, ami mondjuk szóljon az álmokról, az álmodókról.
2: Visszapillantó.
3: A héten ünnepelte 29. születésnapját Jungkook, dél-koreai énekes, a BTS tagja. A BTS volt az első dél-koreai formáció, amely albumával az amerikai Billboard lista élére került. Jungkook pedig szólóban is hatalmas sikereket érte. A következő dal a 2022-es katari labdarúgó világbajnokság hivatalos soundtrackjének része volt, és elő is adta élőben a nyitó ünnepségen. Jungkook és a Dreamers következik.

0: Köszönjük, Orsi! Junkok és a Dreamers, ezt hallottuk most.
1: Jól érzi magát?
0: Junk szakácsai, kérem szépen, hát igen. Érkezik a éjszárja, Freddy Mama Mercury. 90-ben a Queen elnyerte a királynőtől a kiemelkedő munkásságért járó díjat, a zenekar mind a négy tagja megjelent a színpadon, hogy átvegyék a kitüntetés, ez volt Mercury utolsó megjelenése a közönség előtt. Lelkes bélyeggyűjtő volt, gyűjteményét világszerte bemutatták már, a világ első Freddyről készült szobrát 96. november 25-én mutatták be, Svájcban, Montreux-ben, több mint 3 méter magas és a Genfi tóra néz. Nézzétek meg ti is! Jó! Kurt Cobain megemlítette őt búcsúlevelében, és azt írta, hogy igazán irigyli Freddyt, amiért ilyen intenzíven tud jelen lenni a színpadokon. Majd fejbe lőtte magát. Jó, de Freddyhez képest, na, ha mindenki öngyilkos akarna lenni, aki nem olyan a színpadon, mint Freddy, akkor igazából egy nagy hullaház lenne a szakma.
2: Bizonyám!
0: Na jó van, Kattó néni és Jani bácsi a Turn the Lights Off-val a 14.

0: Ray Dalton és a Blood Running a 12. helyen, Loy és a Get Lucky a 13. Orsi pedig jön és hoz valami régit, amiben mondjuk legyen egy kis rock, de szóljon modernül. Hát ilyen part is, mit szólsz hozzá? Hm? Meg egy ilyen rövidítés legyen a zenekar nevében, amit csak ők tudnak, és nem az LMBTQ.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 51. születésnapját Red Foo, az LMFAO egyik tagja. A zene gyakorlatilag benne van a családi DNS-ben. Édesapja Barry Gordy, a legendás Motown Records alapítója, LMFAO-s társa, Sky Blue pedig az unoköccse. 2011-ben gyakorlatilag az egész világ a most következő dalra bulizott. LMFAO Party Rock Anthem.

0: köszönjük szépen az LMBTQ és a Padre Kantemet hallottuk.
1: Megint téved.
0: Megvan, kialakítja közben a robotzsarut. Amíg hallgattuk a zenét, így kiderült, hogy az Amazon készülő sorozatában ugye újra forgatják a robotzsarut, ezt már mondtam a múlt héten. A szerepet Downton Abbey-ből ismert Dan Stevens kapta.
1: Na is.
0: Egyébként tök mindegy, hogy ki kapta, még a szeme se látszik. Egy száj látszik az egész csávóból. A robotzsarú az egy száj. Bárki lehet, aki nem herpeszes. Tiltakozom. Jó, tőlem akkor legyen herpeszes is, legyünk nyitottak. A 8 részes élőszereplős széria ismét Alex Murphy történetét meséli el, akiből halála után félig ember, félig géprendőr lesz, ha ez esetleg nem lenne meg nektek, de igen. Nagyon vicces dolog történt velem a minap, úgyhogy úgy beszélek a robotzsarúról, mint ha alapvetés lenne, miközben a gimnazistáknak tartott kvízjátékban azt mondtam nekik ajánlásképpen, akartam majd modern filmet mutatni, valami nagyon science fiction, nagyon modern, és mondtam nekik, hogy tudjátok, hát láttátok, mint a Matrix. És így néznek rám. Mondom, nem láttátok a Matrixot? Nem. Mondom, tegye fel a kezét, aki látta a Matrixot. Gimnazisták? Senki. Hát mondom, ez nálam egy új film. Nem is ismeritek? Nem. Úgyhogy, ja, azt is lassan lehet újra forgatni. Drága barátaim. De egyelőre vissza a robotzsarura. A sorozat showrunnerje Peter Oko a producerek között ott van a fűrész és a démonok közt alkotója.
1: Hát csak ez hiányzott.
0: Tehát egy valami igazi beteg elme is ezek szerint a James Wan. Mm-hmm. Eredeti 87-es film, két forgatókönyvírója szintén igent mondott a projektre. Premier dátum egyelőre nincsen, de a munkálatok már előre haladott állapotban vannak.
1: Akkor jó.
0: Annyira szeretném, ha a robotzsarú beleszeretne egy önvezető autóba.
2: Előfordul.
0: Ilyen szép nász lenne, nem?
1: Ne.
0: Na, ha már itt tartunk, akkor a Butterflies egy helyet javított. Martin Garrix a 11.

0: Martin Garrix a 11. a Butterflies-al, köszönjük szépen. Most már csak időjárás közlekedés és a legjobbak vannak hátra a top 10 előtt. Egy picit megpihenünk, és folytatjuk az Opel-val is legelistát.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felülvizsgálják a 35 éves autópálya koncesziót is. Vizsgálják a Paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzetet. Többen megsérültek, mikor egy busz és egy teherautó karambolozott. Molnár Róbert vagyok. A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókét. Derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénz zabrálást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió lépésről lépésre, forintról forintra, írta a miniszterelnök rövid bejegyzésében. A miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és kaszinó koncessziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg több társ tárca bevonásával. A jelentés elkészítésének határideje pedig 2026. szeptember 11-e. A fővárosi törvényszék jogellenesnek mondta ki a Magyar Állami Operaház 2024-es sztrájkja miatt elbocsátott dolgozók felmentését, és elrendelte 5 szakszervezeti tag visszahelyezését, elmaradt bérük kifizetését és kártérítést is megítélt. Az intézmény azonban fellebbez, így az ítélet nem jogerős. Az intézmény a felmondásokat hivatalosan az RKL Színház bezárásával és pénzügyi nehézségekkel indokolta, ám a bírósági eljárás során ennek az ellenkezője derült ki. Az Operaház 2025-ben 2,1 milliárd forintos többlettel zárt, írja az Index. Svantek Anna Mária hegedű művész, az egyik elbocsájtott szakszervezeti tag szerint a döntés hátterében inkább megtorlás állhatott. Ókovács Szilveszter igazgató személyes sértésként élhette meg a sztrájkot. Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a kálói idős otthon vezetőjét, mert többször pénzt vett le az egyik elhunyt lakóbank számlájáról, közölte a Budapest környéki törvényszék honlapján. A vádlott egy kálói idős otthon vezetőjeként megszerezte az egyik ott lakó 2024. április 1-én elhunyt idős ember bankkártyáját, amellyel tucatnyi jogosulatlan, meghatalmazás nélküli tranzakciót hajtott végre, így a sértett örökösének összesen közel 1,5 millió forintos kárt okozott. 6 megsérültek, köztük annak a teherautónak a sofőrje is, aki lengyel turistákat szállító autóbusszal ütközött szombatra virradó éjjel Zalalövő közelében. A Zalavár megyei katasztrófavédelmi igazgatósága honlapján arról adott hírt, hogy a turistabusz és a pótkocsis teherautó a 86-os főúton Keménfa térségében ütközött össze hajnali 1 óra körül. A lengyel turistákat szállító buszon 53-an utaztak. A balesetben 6 könnyebben megsérültek, köztük a teherautó vezetője is. A Rédics irányából Körment felé tartó zarándokokat szállító autóbusz elgázolt egy az úttesten kóborló birkát, ezért félre kellett állnia. Az út szélére húzódott, a vészvillogóját használó járművet figyelmetlenségből későn észlelte egy magyar pótkocsis teherautó sofőrje, aki a szerelvénnyel nagy erővel nekiütközött a busznak. Hétfőn derült, napos idő várható fátyol felhőkkel, azonban a nap második felében gomoly felhők is képződhetnek, de csapadék ezekből sem várható. A déli szelet főképp a Dunától nyugatra kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 32 fok között alakul. A Nagykovácsi úton a Feketefej utca és a Nagyrét utca között szakaszosan a forgalom jelzőlámpás irányítása mellett egy sávon váltakozva haladhat, burkolatjavítás miatt ma este 9-ig. A 22. kerületben a Virág Benedek utcában a Pacsirta utcánál lezárták a félútpályát burkolatjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 2. kerületben a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárásra kell készülni a Csatárka utcában a Kapi utca felé a Török Vészút előtt, mert itt is a vízvezetéket javítják. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert a csatornát javítják itt is. Sávlezárásra kell készülni a harmadik kerületben, a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az ötödik kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert itt is vízvezetéket javítanak, nagyon sok a csőtörés. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles!
3: Mi?
0: Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió összesítése alapján. Jön a Top 10 és Freddie Mercury, Mama! Si hozza a dalokat a múltból, az Opelval és slágerlista pedig Taylor Swift-tel folytatódik, ez az Apple Light és a Tilly.

0: Estónia a 8. az Out of My Head-del, 9. helyen Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja szerepel, Orsi pedig nálam szerepel az élen, mert hogy a múltból hoz egy dalt, ami az AVS Viszlát nyara lesz, de inkább ezt mondja elő.
1: Visszapillantó.
2: Szeptember 4-én ünnepelte volna 35. születésnapját Siklósi Őrs, az AVS egykori frontembere. Még középiskolás barátaival alapította meg a zenekart 2006-ban, az országos ismertséget pedig 2018 hozta meg számukra. A Viszlát nyár című dallal megnyerték a dalt, majd Magyarországot képviselték a lisszaboni Eurovíziós Dalfesztiválon. Siklósi Őrsre emlékezünk a következő percekben. AVS, Viszlát nyár!

0: Köszi, Orsi! AVS is a Viszlát nyár, egyébként nyilván W az a V, tehát magyaroknál ez nem számít.
1: Ez igaz.
0: Ez itt az Opel Wallis slágerlista, a Wallis is például dupla V, de sima V-vel mondom. Feltűnt?
2: Nem is!
0: Dupla V-nek írom a Wallis, de V-vel mondom. Ha! Érkezik a hét sztárja, Freddy Mama Mercury! De szerette Aretha Franklin és Jimi Hendrixet, ők voltak a kedvenc művészei. Brian May a Queen szólógitárosa, tudjátok, aggódott, hogy Freddie nem fogja tudni felénekelni a Show Must Go On-t, mert már nagyon beteg volt, járni is alig tudott. Végül Freddie erőt vett magán és hát ívott egyet, aztán nem tudom, még egy pángalaktikus gégepukkasztót és elsőre felénekelte a dalt.
3: Egészen fantasztikus.
0: 91. november 23-án tudatta a világgal közleményben, hogy AIDS-ben szenved, és másnap örökre elaludt. Két nappal később búcsúztatták, fekete koporsóját egyetlen szál vörös rózsa díszítette, útját Aretha Franklin dala kísérte, elhamvasztották, és hamvainak pontos helyét a mai napig nem hozták nyilvánosságra. Tudjuk, indiai volt, szerintem a Ganges lett a vége. Freddynek, ha nem, akkor lehet, hogy valami szép hely. Nem akarta, hogy sírja az arándok helyé váljon, és a végakarátában valami olyat kért, amit a mai napig nem tudjuk, hogy mi volt. Cameron és a Be Mine közben, Freddytől elbúcsúzván, a hetedik.

0: Shakira és a Burna Boy Dajdaja az ötödiket bírja, mármint helyben. Switch Disco, Rehab, Samfeld, Sleep Tonight-ja pedig a hatodikat. Orsi, hoz valamit még ne a hétszárjától, de legalább akkora előadótól, mint Freddy volt.
1: Visszapillantó.
2: 42 évvel ezelőtt 1984. szeptemberének elején Tina Turner először került szóló előadóként az amerikai Billboard Hot 100 élére. A What's Love Got To Do With It 3 héten át vezette a listát, és végül karrierje egyik legnagyobb slágere lett. Érdekesség, hogy a dalt korábban más előadóknak is felajánlották, mielőtt Tina Turnerhez került. Irány 1984, What's Love Got To Do With It?

0: You've Got to Do With It. Köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelvali slágerlista, ahol 7 évvel Luke Perry halála után egy megható titkot árult el róla egykori kollégája Brian Austin Green. És hogy kikről beszélünk, ki az a Luke Perry? Hát ha a Matrixot nem láttátok, akkor azért ez magyarázatra szorul. A Beverly Hills 9210 sztárja mesélt arról, hogy Perry repülésekor mindig tartott néhány lufit a zsebében. Ha a síró gyereket látott a gépen, felfújt egyet, odavitte neki, és így próbálta megnyugtatni. Ilyen cuki csávó volt. Green szerint Luke valóban ennyire kedves ember volt, és egyáltalán nem azért viselkedett így, hogy jó színben tüntesse fel magát. Éveken át, több mint 10 éven keresztül dolgoztak együtt egy sorozatban, Perry 2019-ben agyvérzés következtében hunyt el. Azóta meg kivisz lufit a gyerekeknek a repülőre. Vigyetek tik! Most már tudjátok, hogy ezzel lehet örömet okozni, akkor legyen ez, legyél olyan, mint Perry. Vigyél lufit repülőre. Hurts és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je pedig a negyedik. Ez nem mellékes, csak úgy mondtam.
1: Való? Ho, ho, ho.

0: Hertz és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je a negyedik, és Orsi jön egy dallal, ami nem a Mama, de Freddy-től lesz.
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte volna 80. születésnapját a hét sztárja Freddie Mercury, hiszen 1946. szeptember 5-én született Zanzibáron, Farrokh Bulsara néven. Később a Queen frontembereként a rock történelem egyik legnagyobb alakjává vált. 1979-ben megyünk vissza az időben, a Don't Stop Me Now Freddie szerzeményem, és mára a Queen egyik legnagyobb közönség kedvence lett. Jön a Don't Stop Me Now, itt a Slá-

Don't Stop Me Now! Köszönjük szépen! Mekkora nóta, édes Istenem! Már csak a top 3 van hátra, lássuk, kik jutottak a top 10-be, illetve nem kell látni, majd én mondom, jó? 10. helyen Taylor Swift és az Upline. Sam Felt és Rosalind Heart Like

Shakira fittelt egyet Burna Boy-jal az ötösön, a Die Die-jal. A Hurt és a Purple Disco Machine Vandal Full Life 25-je a negyedik, ezt nemrég meg is hallgattuk. Bronzérem pedig, és akkor azt most már végig is hallgatjuk, Alex Kenji és a Bambolé, múlt heti listavezetőnk.

0: és a Bambolé a harmadik, a bronzérem, és akkor egy másik bronzérmes, Rupert Grint. Hát mert ő mindig a harmadik volt a Harry Potterban, tudjátok, a fiú, aki a barát.
1: Van ilyen.
0: De hát azért a Hermione meg a Harry Potter mindenkit jobban érdekel, de mindegy, mert 15 év után ismét Ron Weasley bőrébe bújik, ezúttal a Broadway-n.
1: Na csak.
0: 38 éves.
2: Hú, de megnőttek a gyerekek.
0: Olyan gyorsan felnőnek. 2027 februárjától 4 hónapon át szerepel a Harry Potter és az Elátkozott gyermek című színpadi produkcióban. A történet 19 évvel az eredeti Harry Potter sztori után játszódik, amikor Ron és Hermione már házasok, és a lányuk a Roxfordba jár. Grint mindössze 11 éves volt, amikor először játszott a Ront, és azt mondja, a karakter azóta is része az életének. Hát nyilván megint ugyanazt csinálja.
3: Hát nyilván!
0: Na mindegy, Tom Felton szintén visszatért Draco Malfoyként, de a két egykori filmsztár sajnos nem lesz egyszerre soha színpadon.
3: Miért?
0: Ne feszegessük, hogy miért, itt van helyette inkább az ezüstérmes Bibi Rixa és a Faithless New Religion-je.

0: téren Bibi Rixának és a Faithlessnek a második helyen, és akkor hát gyerekek, egy kis budi téma a végére.
1: Megkönnyebbültem.
0: WC papír eldőlt végre, hogy melyik irány a helyes a felhelyezésnél. Több mint 100 éves vita végére tett pontot a WC papír eredeti szabadalma, mert hogy van feltalálója. Seth Wheeler 1891-es rajzán a papír szabad vége felülről a faltól kifele lóg. Tehát nem a fal mellett fut lefelé, hanem kifele lóg. Én például így használom.
1: Ügyes!
0: Mára használom egyáltalán.
1: Ne, elég.
0: Bár a szabadalom szövege nem mondja ki, hogy csak így szabad használni, de a feltaláló egyértelműen ebben a helyzetben ábrázolta.
2: Nincs ennek ízlés.
0: Ráadásul higiénikusabb is lehet, mert így kevesebbet kell tapogatni a falat és a tartót. Egyes felmérések szerint az amerikaiak 57%-a ösztönösen így teszi fel a tekercset. Talán mert tényleg így logikus. Na mindegy, tudom, a téma itt a végére, de ennyi volt már az Opel-val is slágerlista. WC témában van-e valakinek hozzáfűzni valója?
2: Sajnos te ittad meg a nevét.
0: Mindig reménykedem, de mindig ugyanaz a vége. Viszont első Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy. Úgyhogy gratulálunk Abigailnek, ennyi volt már az Opel-val is slágerlista. Csók, szem.

0: héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Vallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
7: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
8: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
9: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
0: Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Nem enyhítenek a migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Újra nyithatnak a Magyar Evangéliumi Testvériség intézményei, nyomoznak a gondosóra ügyben. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Szerinte az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. Ezért a kormány mindent mérlegelve úgy döntött, hogy 2026. december 31-éig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Magyar Péter Ceutát hozta fel érvként, ahol szerinte súlyos határválság alakult ki a spanyol legfelsőbb bíróság döntése nyomán, amit az embercsempész hálózatok megpróbáltak kihasználni. Gulyás István mentesítése a munkavégzés alól nem napi politikai reakció, hanem objektív vizsgálati folyamat eredménye volt, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. Azt írták, az országgyűlés által elfogadott új média törvény célja a pártatlan és kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása. A teljes szervezeti és szakmai átvilágítás ezt a célt valósítja meg. Helyreállítja a magyar közmédia valóság iránt elkötelezett, magas szakmai minőségű társadalmi szerepét. A megújulási folyamat részletes, a közmédia szervezetén belül transzparens alapelvek alapján történik. Elfogadásuk, tiszteletben tartásuk és alkalmazásuk a munkatársakkal szemben támasztott alapkövetelmény, közölte. A Magyar Evangéliumi Testvériség megkapta a működési engedélyt a fővárosi kormányhivataltól és az oktatási minisztertől. Az intézmény vezetője Iványi Júlia elmondta, hogy a határidő lejárta előtt két nappal érkező döntésre maga sem számított, de így biztosítani tudják a kis létszámú osztályokat és a fejlesztést a korábban nehézségekkel küzdő gyermekeknek. A fővárosi kormányhivatal még 2024-ben közvetlenül a tanévkezdés előtt vonta vissza a MET iskoláinak engedélyét közüzemi tartozásokra hivatkozva, bizonytalan helyzetbe hozva több száz családot. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a gondosóra programmal kapcsolatban, közölte pénteken a Telex megkeresésére válaszolva a rendőrség. A Tudományos és Technológiai Miniszter szerdán azt közölte, hogy a kormány bejelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a gondosóra program nem megfelelő adatkezelése miatt. Tanács Zoltán augusztusban arról beszélt, hogy a minisztérium feljelentést tett a gondosóra program ügyében, mivel súlyos szabálytalanságokat tártak fel, amelyek felvetik a költségvetési csalás, a hűtlen kezelés, a hanyagkezelés, a számvitel rendjének megsértése, valamint további, a közpénzek felhasználásával összefüggő bűncselekmények gyanúját. Rekordot döntött a nevezők száma a vasárnapi budapesti futóeseményen, amelyen az országos bajnoki címek sorsa is eldőlt. Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Bindics Tóth Lili Anna nyerte a 41. Wieser Budapest félmaraton keretében vasárnap rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket. A mezei futó országos bajnok Karsai mögött Vásárhelyi Máté Dávid és Molnár Ákos lett a második, illetve harmadik, míg az óriási egyéni rekordot futó Vindics Tóth közel 10 perccel volt gyorsabb az ezüstérmes Nies Viktóriánál. Hétfőn túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután, este, északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a délies szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jelentős gondot okoznak a csőtörések Budapesten is. Ingyenes egészségügyi tanácsadás indul a Szentendrei járásban. Pótlóbuszok szállítják az utasokat a H6-os hév vonalán. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjanak nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz benzinkészlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormány főposztjában beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. Mikor a legnagyobb szükség van a vízre, jellemzően akkor van a legtöbb probléma a vízszolgáltatásban, írja a 444.hu. Budapesten nyaranta rengeteg csőtörést jelentenek be, és sokszor a szemünk láttára tűnik el, vagy az utcán hömpölyög az értékes ivóvíz. A hiba jó részt az előregedett, régóta cserére váró vezetékekből ered, de az aszály miatt kiszáradt talajnak is része van benne. Badacsonyi Ákos, a Vízkoalíció vízügyi szakértője szerint több összetevője van annak, hogy nyaranta több csőtörést láthatunk. A talajvíz csökkenése a talaj zsugorodásával, tömörödésével és egyenetlen süllyedésével, illetve talajmozgással is járhat, amelyek a földben futó vezetékeket is többletterhelésnek tehetik ki, ezért azok könnyebben törhetnek. Ingyenes és rendszeres egészségügyi tanácsadást indít az őszi szezonban a Szentendrei járás egészségfejlesztési irodája. A szeptember közepén startoló Szív Klub célja a szív- és érrendszeri megbetegedések hatékony megelőzése a térségben. A havi rendszerességgel megrendezett foglalkozásokon kardiológus szakorvosok és dietetikusok nyújtanak gyakorlati segítséget az érdeklődőknek. A résztvevők személyre szabott életmód tanácsadásokat kaphatnak a helyes táplálkozásról és a mindennapi testmozgás fontosságáról. Karbantartási munkálatok miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat a H6-os hév vonalán. A vágányzár miatt a szerelvények nem közlekednek a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső állomások közötti szakaszon. Az érintett vonalakon a hév szerelvények helyett H6-os jelzéssel ellátott pótlóbuszokkal utazhatnak a fővárosiak. A BKK Info felhívja a figyelmet, hogy a pótlóbuszok menetideje a közúti forgalomtól függően meghosszabbodhat a Soroksári úton. A korlátozás a teljes hétvége folyamán egészen a vasárnapi üzemzárásig érvényben marad a déli szakaszon. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium szombaton. A 31 éves DT monogrammal azonosított férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének tagjai találták meg és vették őrizetbe. A férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint ezekért akár 20 év szabadságvesztést is kaphat. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Hétfőn túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután, este, északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: ez nem jön szóba.
1: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jutalmat kaphatnak a paksi védekezés résztvevői, kiürülnek a korsók, véget ér a Belvárosi Sörfesztivál. A Kisvárda 2-1-re nyert az MTK Budapest vendégeként. Molnár Róbert vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Azt javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál. Összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. Ma este zárul a főváros egyik legnépszerűbb gasztronómiai rendezvénye, a 10. Belvárosi Sörfesztivál. A Szabadság téren zajló jubileumi eseményen több mint 250 féle hazai és nemzetközi kézműves sör különlegességet kóstolhattak meg a látogatók. A szervezők tájékoztatása szerint a záró napon is kitelepült food truckek és koncertek várják a sörkedvelőket. Az ingyenesen látogatható rendezvényre a hétvége folyamán 10 000-ek látogattak ki a belvárosba. A programok egészen késő estig tartanak a Szabadság téren. A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Rendőrfőkapitányság közösen folytatja a fővárosi járatok biztonsági ellenőrzését. Az augusztusi sikeres akciók után a hatóságok szeptemberben is kiemelten figyelnek a villamos vonalak rendjére. A rendőrök és a jegyellenőrök nem csak az utazási jogosultságot, hanem a közösségi együttélés szabályait is vizsgálják. Az ellenőrzések célja az utasok biztonságérzetének növelése és a jogsértések kiszűrése. A közösségen belüli összefogást, a jobb oldal önvizsgálatának és újraszervezésének fontosságát, valamint a nemzeti érzelmű civilek feladatait hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című tüntetés felszólalói tegnap este a Budapesti Kossuth téren. Renge Zsolt, a Fidesz fővárosi képviselője arról beszélt, az elmúlt időszakban számos a jogállamiságot érintő aggályos esemény történt. A kormányt egyebek mellett gyűlöletkeltéssel, úszítással, visszamenőleges hatályú jogalkotással és választójogkorlátozással vádolta. Folytatódik a mentés Nepál és Tibet villámárvíz sújtotta területein. A napokban 9 nappal a világot megrázó természeti katasztrófa után 2 munkást mentettek ki élve egy alagútból. Most pedig a New York Times hozott nyilvánosságra egy felvételt arról, hogy egy 10 napja a romok alatt rekedt nőt emeltek ki élve egy félig betemetett házból. A pusztító áradás, amit egy magas hegyi gleccser leszakadó darabja okozott, augusztus 26-án tarolta le az érintett területeken húzódó völgyet. És adatok szerint jelenleg több mint 1000 hivatalosan jegyzett halottat számolnak, és közel 5000 embert még mindig keresnek, köztük magyarokat is. A Kisvárda 2-1-re nyert az MTK Budapest vendégeként a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának első szombati mérkőzésén. A kékfehérek több mint 5 év, 2 döntetlen és 3 győzelem után kaptak ki otthon a Kisvárdától, amely 4 nyeretlen bajnoki találkozót követően győzött újra az élvonalban. Hétfőn derült, napos idő várható fátyol felhőkkel, azonban a nap második felében gomoly felhők is képződhetnek, de csapadék ezekből sem várható. A déli szelet főképp a Dunától nyugatra kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 32 fok között alakul. A magasabb értékeket nyugaton mérhetjük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, vagy képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Azért Kökényesi Ági jó régóta hatással van.
2: Hát remélem, hogy hatással vagyok, de ez a cél. Hát jó régóta.
1: Örülök.
2: Igen,
1: örülök
2: hát a találkozásnak. 89-ben, köszönöm a meghívást, 89-ben végeztem a főiskolán, és hát azóta gyakorlatilag folyamatosan igyekszem.
1: Tenni azért,
2: tenni, hogy... Tenni, igen, meg hatással lenni.
1: Hát meg élményeket adni. Nekünk,
2: igen, hát az a legfontosabb.
1: A közönségnek. Hát most is valami ilyesmiről, sőt, csak erről van szó.
2: Igen.
1: Az élményről, próba folyamat közepén beszélgetünk.
2: Ne, dehogy már a végén vagyunk, a végén.
1: Tizen?
2: Már... Nem, negyedike, három nap. Sőt,
1: három
2: már
1: napunk
2: csak
1: van,
2: kettő, csak? Mert harmadika már főpróba, igen, negyedike a bemutató.
1: Akkor én még el is tájoltam magam legalább egy héttel.
2: Igen.
1: Beszélgettünk, ugye azt pont mondtam, hogy itt volt a, hát a partner, vagy a barátnője.
2: Igen. Testvérem.
1: A testvére Vándor Évike, és a teátrum igazgatója az Olt Tamás
2: igen,
1: is
2: igen.
1: volt, úgyhogy viszonylag sokat beszélgettünk a darabról, és pont azon gondolkodtam, amíg most készültem az interjúra, hogy jó a címe is egyébként a darabnak, nekem nagyon tetszik, de hogy lehet biztosra menni?
2: Ez, hogy érte?
1: Hát a siker szempontjából.
2: Ja, nem, dehogy, nem. Jaj, dehogy, nem. Ez, én mindig azt mondom, hogy ez a csillagzatoknak az együttállásán múlik, hogy éppen olyan-e, éppen jó-e, éppen az a közönség üle-e, nagyon, ez sose lehet tudni. Sose lehet tudni, mindig azt a példát hozom föl, amikor a Madách Színházban bemutatták ugye a páratlan párost.
1: Igen.
2: És tehát valami 31 évig ment. Tehát, hogy és egy vígjáték, tehát egy angol vígjáték, tehát ki gondolná, hogy akkora sikere lesz, és mégis valamitől ez úgy állt össze, meg olyan volt, és rengeteg előadás volt belőle, mondjuk 900, aha. nem tudom, bekerültünk a Guinness-be.
1: Igen, olvastam.
2: Szóval, igen. Hogy mindig azt mondom, hogy sose lehet tudni.
1: Na, de hogy az, hogy nincs garancia tulajdonképpen semmire, még arra, ami máshol bizonyított.
2: Nincs.
1: Állandó lútri.
2: Igen.
1: Kiszámíthatatlan. Mit tett a színész? Az, hogy 100%-ot nyújtja aztán?
2: Hát a színész szerintem mindig megpróbálja a 100%-ot nyújtani, hogy ez éppen aznap este sikerül-e, hát ez a... Hát ez, nem tudom. Hát, igen, azt hiszem, hogy 100%-ra törekszünk.
1: De az, hogy itt vagyunk a premier környékén.
2: Igen.
1: Ugye ilyenkor még ez a hát hívhatom társas játéknak?
2: Hát abszolút, persze, jó. Hát ez az.
1: Most még ugye benne van 100 nyakig a rendező is.
2: Hogyne, persze.
1: De kié a felelősség? Az igazi felelősség? Megoszlik az is?
2: Hát, már milyen értelemben felelősség? Tehát, hogyha bukás, hogyha siker, hogy
1: hát
2: így...
1: Hát a minőség, a miensége a darabnak, igen, persze.
2: Rengeteg mindenem múlik ez is. Hogy tudnak-e együtt dolgozni a kollégák, hogy tudnak-e együttműködni, hogy képesek-e örülni annak, amit csinálnak, hogy képesek-e szeretni, amit csinálnak. Ez borzasztóan fontos, mert ha szeretjük, amit csinálunk, akkor reményeink szerint a közönség is szeretni fogja.
1: Nem mondtuk még el a darab címét.
2: Igen, a darab címe, Két néni, ha megindul, ez a Karinthy Színházban lesz most először bemutatva. Ez egy francia darab, Pierre Nott írta, egy fiatal szerző, egy testvérpárról szól, akik elindulnak valamilyen okból, nem akarok most itt spoilerezni, valamilyen okból megindulnak Franciaország északi részére, keresnek egy helyet, ezt sem mondom el, hogy mit, és megtalálják. És hogy ez út során rengeteg kalandjuk van, rengeteg minden történik velük, izgalmas, közel kerülnek egymáshoz, uh-huh. jóval közelebb, mint ahogy
1: korábban.
2: Addig. Igen. Uh-huh. Tulajdonképpen erről szól.
1: Azért is kérdeztem ezt a garanciát, de már elengedem, ígérem, mert azért a francia vígjátékok működni szoktak.
2: Nagyon érdekes. Ez nem biztos. A francia vígjátéknak szerintem van egy különös íze. A színész szempontból a francia vígjáték szerintem mindig, hogy is mondjam, tehát nehéz egy kicsit megfejteni, nehezebb megfejteni, mint mondjuk egy angol vígjátékot.
1: Aha.
2: Szerintem. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Viszont, amikor már megvan, én nagyon bírom ezt a humort. Tehát én nagyon szeretem. De nem biztos, hogy mindenki. Uh-huh. Nem biztos, hogy mindenki érti ezt. Vagy
1: nekem még mindig
2: is tudom.
1: Pierre Richardok, meg Louis de Funès.
2: Ó, igen,
1: eszembe.
2: Jó, hát ők az egy kicsit más. Meg aha. az film, meg hát ők akkora egyéniségek voltak, meg hát azok másfajta francia.
1: Oké, megértettem.
2: Igen.
1: No, milyen a mostani lelkiállapot, akkor úgy kérdezem. Felfokozottabb?
2: Hát nagyon izgulunk, igen, hogy milyen lesz a fogadtatás. Igen. Izgatott, mondhatnám. Nagyon fáradtak vagyunk most.
1: Azt meg tudom érteni egyébként. Sokat, igen. Meg régóta próbálunk.
2: Nagyon régóta, hát májusban kezdtük. Fuh. Májusban kezdtük, csak nekünk az Évivel közben jött egy próbaidőszak.
1: Hát pont a Salgótarjáni.
2: A Salgótarjáni nyár.
1: Igen.
2: Igen, ott volt egy nagy bemutatónk, és ez ugye koprodukció, ez a két néni, ha megindul. Mm. A Karinti és Salgótarján között. És akkor hónap elején most bemutatjuk itt, és akkor bemutatjuk majd uh-huh. Salgótarjánban 24-én.
1: Na most ilyenkor mi van, amikor van egy budapesti premier, meg egy, akkor van egy Salgótarján is ezek
2: igen.
1: szerint, de hogy van különbség a két premier között?
2: Nem tudom, még sose
1: de
2: csináltam ilyet.
1: Nem
2: tudom.
1: Érdekelne a lélektana.
2: Hát biztos izgalmas lesz. Biztos valamennyire más lesz a karintis közönség, mint a salgótarjáni közönség. Hát nem tudom.
1: Beszélhetünk erről is, mert hát számomra mindig is pályatársakkal beszélgetek erről estéről estére, hogy másabb a budapesti közönség?
2: Szerintem igen. Bizonyos szempontból igen. Hogy is mondjam?
1: Hát el vagyunk kényeztetve itt.
2: Igen, ugye, igen, azt hiszem azért. Valószínűleg ezért. Sokféle van, sok minden van, túl sok van. Budapesten lehet válogatni. És Salgótarjánban, aki nem mozdul ki a városból, hát ő nem nagyon tud válogatni, ő azt tudja megnézni, uh-huh. amit a színházban.
1: Mondom, én Salgótarjánban jövök, tehát ott nekem az is hazai terep egyébként uh-huh. ilyen szempontból, amikor még én ott laktam, még színház se volt.
2: Igen, úgy igen, hát tudom, nem olyan, nem olyan régi még a salgótarjáni színház, de nagyon büszkék vagyunk rá.
1: Na, örülök neki, meg annak is, hogy van koprodukció a két színház között.
2: Igen, több is.
1: De a próbák ugye így zajlottak.
2: A próbák így zajlottak, igen. Hát volt egy bátor, hát május közepétől, illetve majdnem elejétől július 20-áig mi uh-huh. egyáltalán nem, 20-valahanyadikáig egyáltalán nem voltunk, és utána meg a Laci nem ért rá, a Keszég Laci a rendezőnk, igen. és így gyakorlatilag Évivel ketten dolgoztunk nagyon sokat, meg hát tanultuk. Nagyon sokat tanultuk. Tulajdonképpen, ha olvassa az ember, akkor nem nehéz, de csomó olyan van, hogy egy szavak. Tehát ő mond egyet, én mondok egy-egy szót. És az már, igen. Szóval azt megtanulni nagyon pontosra. Igen, az macerásabb. Tehát, és néha jön egy monológ, akkor megint szavak. Macerásabb volt, igen. De most már tudjuk.
1: Igen. Én annyi színésszel beszélgettem itt egy témáról, és előre elnézést érte, hogyha ha unalmas, főleg a hallgatóktól, esküszöm, hogy én ezt tanulmányi, tehát ezt kutatói szempontból kérdezgettem, mert az egyik kolléga egy budapesti kőszínház társulati tagjait elpöttyintett egyszer egy mondatot. Azt mondta, hogy ő a premiért követő 5.-6. előadásnál előbb nem is engedne be közönséget a darabra, mert egy véleménye szerint nem tud összeállni.
2: Ez főleg, ha egy vígjáték, ez teljesen igaz. Mondjuk én nem mondanám, hogy nem engednék be közönséget, én azt mondanám, hogy próba közönséget engednék aha. be. Tehát, hogy nekem például nagyon hiányoznak a nyilvános főpróbák. Tehát, hogy régebben, amikor én kezdtem, akkor volt, azt hiszem, 2 vagy 3 nyilvános főpróba volt, amikor beengedtek embereket, hogy halljuk a reakciókat.
1: Ez már a Madácsban is?
2: Hogyne, a Madácsban, igen. Aha. Igen. Hogy halljuk a reakciókat, hogy reagálnak, hogy hol kell nekem szünetet tartani, mert hol kell biztosra megállnom, mert nevetni fognak, és nem hallják a következő mondatomat, hogyha én ott nem tartok szünetet. Szóval, hogy egy csomó nagyon jó, praktikus oka van ennek, amiért ő ezt mondta, és szerintem igaza van. Én nagyon hiányolom ezeket a nyilvános főpróbákat. Angliában ezt úgy csinálják, hogy egy vígjátéknál, állítólag, én is csak úgy hallottam, hogy elviszik az országban többfelé, és utána visszamennek Londonba, és ott van akkor a bemutató. De akkor egy
1: tehát
2: hónapig akkor járják. Igen, igen.
1: Előadások vannak?
2: Igen, bejátszó előadások aha. vannak. És megfigyelik a közönség reakcióját, megfigyelik, hogy hol nevetnek. És,
1: hát ez egy izgalmas.
2: Igen, ez nagyon izgalmas.
1: Folyamat.
2: Igen.
1: De vajon itt miért maradnak el?
2: Nem tudom. Nem tudom.
1: Nem tudom, hogy a Madácsban van-e még, szerintem már nincs.
2: Nem tudom.
1: Müller Péterrel beszélgettem, ő mesélt erről, meg most olvasom a Körmendi János életrajzot, és még abban is vannak ilyen.
2: Igen, biztos, hogy van, mert abban az időben még volt főpróba, volt sok, és az jó volt. Jó, az,
1: mert, és egyébként az megáll? Tehát az benne a pakli, hogy a rendező megállítja?
2: Ja, nem olyan főpróbát képzeljünk el, legalábbis itthon nem ilyenek voltak. Egy belemegy, és akkor utána elmondja a rendező.
1: Ja, csak a stábnak.
2: Igen.
1: Aha, értem. Tehát ilyen szempontból nincs bevonva a közönség.
2: Nem, ilyen szempontból nem. Nem a reakcióikra
1: arra van szükség.
2: Van szükség, igen, hogy tudjuk, hogy hol lesz.
1: De a színész, hát, és akkor most konkrétan Kökényes Jágira vagyok kíváncsi, hogy mikor van meg az úgy 100%-ig biztos, vagy mikor szólal meg a hang, hogy én meg vagyok ezzel a részemről? Van ilyen?
2: Attól függ, melyik részével. Tehát, hogy először ugye meg vagyok a szöveggel. És akkor az oké, a szöveg pipa. Na, és akkor onnantól lehet elkezdeni rendesen dolgozni. És akkor onnantól még 1000 zavaró körülmény, ami bejön a ruha, bejön a díszlet, jön egy zene, vagy egy hang, amihez újra kell alkalmazkodni, újra bepróbálni. Jelen esetben itt ebben a darabban volt ez így, amikor bejött a hang most a végén, és újra kellett gyakorlatilag próbáljuk egy pár jelenetet, mert na, ezt nem akarom elmondani.
1: Jó, okay.
2: Igen. És ez így ettől egy kicsit megborul az ember, és akkor van egy pillanat, amikor azt érzi, hogy ő már semmit se tud, és utána jön megint egy pillanat, amikor úgy elengedi, és azt mondja, hogy na, akkor most. És akkor úgy már semmi zavaró körülmény, mert már mindent megszoktunk, és akkor bele lehet menni rendesen.
1: Á, izgalmas ez.
2: Izgalmas, hát persze, ez a szép benne.
1: De hogy még mindig izgalmas.
2: Na, igen.
1: Ennyi
2: igen,
1: idő után igen. is. Tehát, hogy a másik kedvenc témám ez, hogy nyilván nem vagyunk ugyanazok már, mint akik múlt héten se voltunk, mert az ember érik, tapasztal folyamatosan. De hogy a színház tényleg mindig tartogat ezernyi meglepetést a színész embernek?
2: Szerintem igen. Szerintem a színház az azért borzasztóan izgalmas, mert az ott abban a pillanatban történik.
1: Ahol egyébként nem is számít a tegnap sikere?
2: Nem számít. Nem, tényleg nem
1: csak
2: számít.
1: A jelen.
2: Hát az a pillanat számít, amikor az ember ott van a színpadon. Uh-huh. Szóval ott vagy megvan, vagy nincs. Uh-huh.
1: Na de hogy az alapszépségek, ami miatt mégiscsak beleszeretett ebbe a hivatásba, igen. azok... ugyanúgy nem esednek, mint mondjuk az ember az életkorral? Ahogy másképp lát már rá?
2: Hát ez nehéz kérdés így. Talán ugye az ember tapasztaltabb lesz, mint színész. Többet dolgozik, jobban megtalálja a helyzeteket könnyebben, mint fiatalon. És talán lazább. Tehát,
1: szabad lazának lenni?
2: Hogyne, hogy lazának kell lenni.
1: Ja, oké.
2: Igen. Az a jó, hogyha lazán tudunk játszani. Uh-huh. Játszani. Ez egy fontos szó.
1: Igen.
2: Igen.
1: De hogy lehet is annak játéknak kezelni.
2: Abszolút, igen, hogyne. A játékot, azt, mondjuk én nagyon komolyan veszem. Tehát, hogyha most leülünk társas játékozni, nekem az vérre megy. Aha. Tehát, hogy borzasztó komolyan kell venni, úgy gondolom. Játék, tehát vérre megy. Tehát ott az nagyon komoly.
1: Tehát itt majd a premierek is vérre mennek?
2: Hát persze, hát meg az előadások is, meg persze, hát ott van az ember ezerrel.
1: Elhiszem. És értékeli ezt a közönség egyébként? A beletett energiát?
2: Nem tudom. Nem tudom, a közönség mennyire tudja, hogy mennyi energia van egy ilyen
1: előadásban. Hát egy rész, hogy biztos. Felfogja,
2: természetesen.
1: Hogy ez igen, hogy a színész minden este meghal a színpadon.
2: Igen, ez olyan, mint a balett. Az én kisfiam ugye balettművész, sőt a férjem is balettművész volt. Aha. És én is odálltam a rúdhoz, megpróbáltam, és én tudom, hogy milyen iszonyatosan nehéz, mert én próbáltam. Sehova nem jutottam persze, de megpróbáltam. Volt egy darab, amiben spiccelnem kellett, és ezért megtanultam spiccelni, és akkor balettművészek segítettek engem ebben pár hónapon keresztül, hogy én két számot el tudjak táncolni. Uh-huh. És Madácsban az Apácák című, uh-huh. című darab. És én ezt megpróbáltam, és én mindig azt látom a balett színpadokon, hogy annyira könnyed, annyira laza, olyan szép, olyan gyönyörűen mozognak, olyan könnyedek. Na de tudom közben hátul, hogy ez micsoda meló. Hogy ahhoz, hogy ő oda emelje a lábát, ahhoz hosszú évek munkája
1: igen,
2: kell.
1: Igen.
2: Hosszú évek, tehát 10 évek, meg sőt. Szóval, hogy elképesztő munka van mögötte. Meg hát az fizikailag micsoda megterhelő. Na, én ugyanezt gondolom a színészetről is.
1: Én örülök, hogy beszélünk erről, mert szerintem nem evidens ez mindenkinek.
2: Pont ezért ezt mondom, mert átjátszanak. Aha, persze.
1: Tessék megcsinálni.
2: Okay. Igen.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, örülök, hogy itt vannak, Kökényesi Áginak még inkább.
2: Köszönöm
1: a bizalmát, és azt, hogy itt van velünk. Meg hogy ott lesz a mostantól, ugye ez bekerül a véráramlatba, az a darab.
2: Igen,
1: és
2: igen, ez két helyen fog menni, lehet. Ugye, mivel koprodukció, tehát a Karinthy Színházban most 4-én, a legközelebbi előadás 6-án délután, uh-huh. és utána pedig a Zente Ferenc Színházban mutatjuk be 24-én, és ott van 3 előadás egymás után.
1: És innentől mind a két színház repertoáron igen. tartja
2: igen.
1: majd?
2: Úgy van.
1: Na, akkor lesz megint még egy indok egyébként.
2: Igen.
1: Mert hogy most ingázás megy, amióta van a Salgótarjáni?
2: Hát igen. Kivéve a főpróba héten, akkor leköltözünk általában. Igen. Legalábbis én, igen.
1: Mennyi darab, futó darab van most egyébként?
2: Ja, nagyon sok. 20?
1: Komolyan?
2: Na, persze, nagyon sok
1: 20 darab?
2: Igen, úgy van, hogy a Salgótarjánban úgy megy ez, hogy bemutatunk egy produkciót, akkor azt lejátszuk, nem tudom, 5-6-szor, az a várost kielégíti. És akkor utána mi elindulunk vele.
1: Ja, igen,
2: és
1: tájolni.
2: Akkor megyünk tájolni mindenfelé, uh-huh. és akkor néha a városban is játszunk egyet-egyet belőle. És akkor így szépen gyűlnek, és hát van egy csomó bemutatónk van egy évadban. Aha. Tehát van azt hiszem 8 bemutatónk.
1: Ezek
2: nem akarok hülyeséget mondani. Bérletbe is aha. vannak, igen. Meg mondom, csomó bemutató van a színházban, és akkor azokat forgatjuk.
1: Na azt, hogy lehet 20 akárhány darabot észben tartani, vagy fejben tartani, azt, az nyilván ez egy szakma. Ez a szakma.
2: Igen, de ez mostanában nem úgy van, mint régen, hogy mit tudom, minden hónapban játszotta az ember. Nekem régen nem is voltak példányaim. Nem voltak meg a példányok, mert bemutattuk, és akkor onnantól kezdve az műsoron volt, értem. És ment folyamatosan, tehát havi, mit tudom, 3-at, 4-et akár, vagy, de 2-t biztos, minden előadás ment, amíg le nem vették. Uh-huh. De most ez nem így van.
1: De most szünetek vannak, ugye?
2: Hát most kegyetlen nagy szünetek vannak, van, hogy fél év is eltelik, mire újra játszunk egy előadást. Aha. És akkor hát így állnak Stócban a példányaim, az
1: tehát
2: egész
1: ezeket újra kell olvasni? Vele.
2: Hát ne, újra kell tanulni.
1: De tanulni valami. Is, oké, okay, jó, igen, megértettem.
2: Hogy újra kell tanulni, igen.
1: Megint a szakma sajátosságáról csak tényleg két gondolat. Vannak olyan pályatársak, akik nem tartoznak egyébként társulathoz.
2: Igen.
1: De bemutatnak egy-egy produkciót, és pont az egyikük szintén itt fakadt ki ebben a műsorban, hogy az a legnagyobb probléma azzal, hogy keveset játszanak, tehát itt Pesten egy-két ilyen játszóhelyen, mert megtanulják a nehéz darabot, és akkor lemegy egyszer-kétszer, majd lehet, hogy 3 hónapig semmi nem lesz.
2: Hát vagy hosszabb ideig.
1: Vagy még hosszabb.
2: Igen, bizony.
1: Ideig,
2: igen.
1: És hogy hát az, hogy az érte kapott pénz, az meg egyenes, egyáltalán nincs egyenes arányban a beletett energiával, az meg a másik. De akkor ezek szerint azért társulatnál se olyan egyszerű a lét, a meló szempontjából.
2: Hát nem is tudom, hogy egy-két színházon kívül Budapesten, meg nyilván vidéken is van, de tényleg nem tudom, hogy van-e még olyan, hogy folyamatos repertoár, tehát hogy minden hónapban játsszák. Vidéken ugye eddig is úgy volt, hogy 30-at mindenképpen játszanak, majdnem zsinórban, nem teljesen, okay, de okay. Majdnem, tehát nagyon sokat egyszerre, 30 előadás alatt már beül. Tehát onnantól már jó, nincs baj.
1: Tehát, ott nem kellett újraolvasni.
2: Ott nem kell, igen, aha. Valószínűleg nem kell újraolvasni, de ott is, hogyha eltelik fél év, hát akkor azt akkor is újra kell. Sőt, hát próbálni kell előtte mindig.
1: Aha. A felújító próbák azok hogy néznek ki? Az csak összeolvasást jelent?
2: Nem. A felújító próba az egy az egyben lemegy az előadás.
1: Aha. Tehát szóval tudjam, amikor... hogy ott van a rendező is? Olyankor?
2: Előfordul, igen, sőt, hát általában igen. Tehát mi, amikor Salgótarjánban megyünk, mondjuk, nem tudom, tájra, most például fogunk menni Brassóba.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Jó messze van.
2: A Jó estét nyár, Jó estét szerelemmel, amit nem is tudom, mikor játszottunk utoljára, talán valamikor február, vagy aha. Majd nem tudom, március, meg nem tudom, valahogy így, vagy még.
1: Tehát azt most le kell játszani majd tudom. Újra előtte, Brassó előtt?
2: Hát hogyne, sőt, előtte van Salgóterjánban még egy próba.
1: Aha.
2: És utána elmegyünk Brassóba, ott is próbálunk egyet, és akkor ott lejátszunk. Uh-huh.
1: Ilyenkor egyébként a színház visszarendeli a rendezőt?
2: Hát általában ott van, igen, aha. A rendező ilyenkor.
1: Mert csak ő látja egyben az egészet kívülről.
2: Igen.
1: Ugye? Hú, izgalmas téma. Ez azért kérdezek ennyit, mert ugye mi nem vagyunk benne a színház véráramlatában ott a háttérben, csak a kész terméket látjuk, vagy a végeredmény, de azt meg pontosan tudom, hogy ez tényleg meló. És csak meg akarom mutatni a hallgatóknak, hogy ez nem csak úgy vagy, az ember kiáll. Aztán úgy elmondja, amit kell. Egyébként műfajilag mi áll közelebb?
2: Hozzám?
1: Igen, mi az, amit úgy igazán?
2: Hát... De igazából mindegy.
1: Na, teljesen mindegy.
2: Mindegy.
1: Na, azt kérdeztem,
2: igen.
1: Az Évikétől is a múltkor, hogy szórakoznak a próbákon? Tehát, hogy ezt ugyanúgy élvezik?
2: Hát persze, meg kilódunk, meg belehalunk, meg hát persze, hát van, hogy annyira rögünk, hogy nem is lehet folytatni. Igen, hát van, hogy...
1: Jó, tehát a végjáték sajátossága, hogy az tényleg a színész is élvezi.
2: Hát persze, hát nyilván, amíg, de amíg kitaláljuk azt, hogy ez hogyan legyen, meg hogy mi a legjobb, mert hogy ezerféle variációban lehet, de hogy melyik az, ami a leghatásosabb, vagy a legjobb, és általában a rendező dönt, és akkor...
1: De a rendező is röhög egyébként?
2: Persze, hát hogyha van min,
1: jó, okay.
2: Hát persze, ha van min, akkor mindenki röhög, igen.
1: Hát mert végjátékban csak van.
2: Persze van.
1: Annyi
2: igen,
1: jelenet.
2: Csak azt ki kell találni, hogy ez hogyan, tehát hogy...
1: Na most azt meg a Tamástól kérdeztem, az Old Tamástól, igen. Amikor itt járt, hogy ő például beül-e egy-egy próbálás.
2: Jön.
1: Na, igen,
2: holnap.
1: Ezt mondta.
2: Igen,
1: ja, csak holnap megy először?
2: Igen, holnap jön.
1: Mi mondta, hogy beszokott ülni, de az például önöket zavarja, vagy...
2: Nem. Én megmondom őszintén, én örülök minden visszajelzésnek a próbákon. Bármi, hogyha bárki mond valamit, vagy kritikát fogalmaz meg, én örülök neki, mert hát ő ülen, hát ő látja.
1: Az oké. Okay. Ráadásul ugye ez egy elindítja az új, ez a premier, az évadot is az elindítja évadot, a Karintiban. Hogy ennek a felelőssége az jelent bármit? Terhet?
2: Nem.
1: Nem?
2: Okay.
1: Ezt már csak én magyarázom
2: be. Mindegy. Szóval nekem színészként mindegy, hogy ez most évad elején, vagy évad végén történik.
1: Nincs jelentősége.
2: Nincs.
1: Ilyen szempontból. Annak, hogy bent van az előadás, és mert ugye volt a nyáron a szabadtéri.
2: Igen.
1: Milyenek a szabadtéri előadások?
2: Jók. Én szeretem a szabadtéri előadást. Általában többen vannak, ugye? Sok ember van, nagyon sok. Tehát olyan, nem tudom, 800-900 ember.
1: Komolyan?
2: Igen, Salgótarjánban egy nagyon szép szabadtéri színpadot építettek föl, meg egy hozzátartozó szép nagy nézőteret, és azt hiszem 800 valamennyi férőhelyes. És az úgy... meg klassz, meg hogy ott lezárják az utcát, meg ez jó dolog,
1: van,
2: meg hangulata van.
1: Meg
2: van romantikája. Igen, meg sötét van, tehát este, későig. Persze probléma is van belőle, hogy hangosak vagyunk néha.
1: Ja, igen, megy a
2: persze.
1: Hiszti.
2: Igen.
1: Jó, hát
2: persze, hát van, akit zavar.
1: Tudom, hogy sokan laknak ott a környező házakban. No, de visszatérve egy icipicit megint Budapestre, ugye Buda egyetlen
2: kőszínháza. Színháza, igen.
1: Ahol most már a villamos is bemondja a megállónál, hogy itt a Karinti színház. Most már ez az új. ugye ez is megvan. Karinti Marcival volt közös?
2: Nem
1: volt, ez kimaradt?
2: Igen.
1: Mesélgetnek róla, hogy ő milyen újító volt, meg szerette hát egyáltalán az ötleteket, meg azt, hogy hogyan lehet a közönséget még inkább kiszolgálni, és akkor megint egy kérdés, hogy ez szolgálat valahol? Vagy nem kell ilyen nagy szavakat használni?
2: Hát így is föl lehet fogni, igen. Igen, végül is, igen. Tehát valamit, hát hogyha élményt adni, vagy valamit, bármit adni szolgálat, akkor szolgálat.
1: Mondok egy eszembe jutott valami a volt egy eszem egy karácsonyi időszakban a nemzetművészét Molnár Piroskát kísértem ide föl a rádióba. Mm. És ugye ez az épület, ahol most beszélgettünk, ez olyan, hogy itt van fodrászat is, tehát időnként civil emberek is bejönnek a liftbe, és a Piroskával jöttünk, és beszállt egy civil hölgy, aki ránézett Piroskára, és mondta, hogy elnézést, művésznő, biztos mindenki ilyenekkel állítja meg, de hogy 32 évvel ezelőtt Kaposváron az a cseresznye is kelt, hogy ez milyen élményt ad, és mondott valami magánéleti sztorit még hozzá, hogy ez neki mennyire beragadt.
2: Igen.
1: És akkor én ott szembesültem azzal, hogy te atyaék, hogy ez tényleg mekkora felelősség. Hát nem tudni ott igen. A színpadon, hogy mit visz haza.
2: Mit visz haza,
1: a közönség.
2: Pontosan.
1: Tehát lehet, hogy van egy gyengébbnek gondolt előadás, ami neki meg maga az életre szóló élmény.
2: Igen, nekem is volt ilyen, nem is olyan rég. Az erdőben sétáltattam a kutyát, egy ilyen erdőszénén lakunk, és általában ugyanazok az emberek jönnek szembe kutyákkal. Aha. És egy hölgy, akit már sokszor láttam, meg beszélgettünk, meg kutyáznak, kutyákot játszottak, meg egyszer csak azt mondta nekem, kettesben voltunk, két kutyával, és azt mondta nekem, hogy ezt olyan régen el akarja mondani, hogy ő látta az árva Betlen Katát.
1: Aha.
2: És hogy az neki akkor olyan élmény volt, 20 évvel ezelőtt. Uh-huh. És ugye az neki akkor olyan élmény volt, hogy nézzem meg, és mutatta, hogy még most is kirázza a hideg. És emlékezett rá.
1: Na, hát erről beszéltem az elején, a hatás.
2: Igen.
1: A hatás, hogy valamit. Egyébként képes közönségé válni?
2: Én abszolút, hogyne.
1: Tehát néz is különböző színházakban előadásokat?
2: Nem sokat, de képes vagyok. Szeretem a színházat.
1: És akkor nem azt mondja, hogy én mennyivel másképp csinálnám, vagy oldanám meg a bizonyos.
2: Nem. Utólag már elgondolkodom, de utólag.
1: Aha.
2: Tehát, hogyha el tud ragadni a produkció, akkor engem simán. Simán. Én tudok annyira röhögni például egy vígjátékon, hogy ott sírok. Tehát, hogy tényleg...
1: Szóval mi van most a szakmában, már most a végén vagyunk,
2: Igen. Hogy
1: ha elmennek egymást megnézni, és például tetszik, akkor írnak? Dicsérik a másikat?
2: Hát én szoktam, igen.
1: Na de hogy ez visszafelé is megtörténik?
2: Hát nagyon ritkán jönnek nézni tényleg? Minket Salgótarjánba, de amikor jönnek, akkor...
1: Nincs az
2: akkor,
1: messze,
2: akkor tényleg nincs
1: piros,
2: messze.
1: Nekem mindenki... a Piroska azt mondta, mondaná a Piroska, hogy ő jár rendszeresen nézni.
2: Salgótarjánba?
1: Igen. Hogy nem mindig megy be állítólag az öltözőbe, de hogy ott van időnként.
2: Komolyan?
1: Majd ezt megbeszéljük, a Susán tud róla.
2: Igen? Még nem találkoztunk.
1: De volt már.
2: Akkor biztos nem tetszett neki. Semmi sem.
1: Mi nem
2: láttuk még.
1: Illetve még valami, hogy mi van most, ugye régen volt az autogram, hogy várták a színészeket a művészbejárónál, várják még a színészeket?
2: Néha.
1: Tehát van rá
2: néha.
1: Precedens?
2: Igen, van, de inkább az van, hogy egy fotó,
1: tehát most már szelfit.
2: Telefon, szelfi, szelfi van, van még aláírás, az még van, de inkább megkeresik az embert a Facebookon, vagy...
1: Jaj, most ez az új divat. Aha, művészbejáró helyett
2: igen,
1: Facebook.
2: Igen, aha. És akkor, hogyha valaki szeretne valamit, akkor azt ott.
1: Na jó, változik a világ, de egy valami nem változik, a szakma szeretete.
2: Igen.
1: Meg a hivatás iránti elköteleződés. Úgyhogy én sok csillogó szempárat kívánok az összes bemutatón.
2: Köszönjük szépen.
1: Mert akkor nagy baj nem lesz az önök, és csillogni fog. Azt mondta az Évika a múltkor, hogy mondjuk el feltétlenül, hogy itt azért két legendás magyar hang is találkozik.
2: Két
1: legendás szinkron hang ebben az előadásban, ugye Jennifer Aniston, az egyik, ő meg, na ebbe segítsen, kit mondott? Jó, nekem se jut eszembe, de akkor ezt meg fogom hallani. És
2: hát ide, ő rengeteget szinkronizál.
1: Jó, én ide be fogom vágni azt a részt.
2: Jó, rengeteget
1: szinkronizál. Amit ő mondott, ráadásul valami ilyen rajzfilm karaktert.
2: A Simpson család, vagy a... Én nem nézem, megmondom őszintén, de tudom, hogy valami legendás rajzfilm karakterű.
1: Na, de hogy itt
2: az
1: két,
2: biztos,
1: két.
2: De azon kívül még ő rengeteg színésznőt szinkronizál, tehát...
1: Hogy... Jó, oké. De hogy két nagyon ismert hang, nem csak a karakter, igen. Vagy az arcok, hanem a hangok is találkoznak, úgyhogy kedves hallgatóink, mindenki a Karinti Színházba, a 11. kerületbe. Hát aki meg lemaradna, az egy óra utazás, szép az út.
2: Salgótarjánval.
1: Szeretettel várnak mindenki. Kökényes Jágival beszélgettem, akit szeressenek, kövessék őt a közösségi oldalakon is.
2: Köszönöm szépen.
1: Azt a sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm még egyszer.
2: Én köszönöm.
1: És Ágitól most elköszönök önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kökényesi Áginak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elbocsátották a Fóti Gyermekotthon volt igazgatóját, ismét megrendezik az őszi bringás reggelit. Október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Elbocsátották Páger Pál Attilát, a Fóti Gyermekotthon volt igazgatóját, aki gyerekeket bántalmazhatott. Jelentette be Facebook oldalán Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a Csepel központú Budapest 9-es számú választókerület országgyűlési képviselője. Egyeztettem Lannert Judit miniszterasszonnyal, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a mai nappal azonnali hatállyal elküldték, mondta. Kátai Német Vilmos azután jelentette be, hogy felmentették Págert, hogy Molnár Áron színművész aktivista arról posztolt. Kiderítette, a Fóti Gyermekotthon egykori igazgatója egy csepeli általános iskolában helyezkedett el. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion ortodox keresztény központot. Beszédében a pátriárka háláját fejezte ki Magyarország nemes népének, megköszönve a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. Ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is, közölte. A magyarok neve ezzel aranybetűkkel íródott be a konstantinápolyi egyház történelmi évkönyveibe. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztórián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozat a Bringázza munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobákat pedig klimatizálták. A bejáratot akadálymentesebbé tették, az új gyermekmosdót és tágosabb öltözőt is kialakították. A tetőtérben hamarosan egy oktatóközpont is elkészül. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az intézmény a jövőben a szakmai utánpótlásban is szerepet kap. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény. Az éjszakai utazásnak, a háló és vekőhelyes kocsiknak sajátos hangulatuk van. További információ a MÁV csoport honlapján érhető el. Vádat emelt a Buda környéki járási ügyészség az ellen a férfi ellen, aki két évvel ezelőtt halálra gázolt egy gyalogost Tápió Szentmártonban. A tragikus baleset idején a vádlott nem az út és látási viszonyoknak megfelelően vezette gépjárművét a település belterületén. Az elgázolt áldozat olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően életét vesztette. Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt kérte a sofőr bíróság elé állítását. A vádirat szerint a hatóságok végrehajtandó fogházbüntetés kiszabását és járművezetéstől való eltiltást indítványoznak. Hétfőn túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután, este, északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a délies szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: szerdán az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Hallgatóink tudják, a legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
2: Itt tényleg a kedvenceim.

0: Jelentős átalakítást tervez a kormány a dohány és kaszinó koncessziók rendszerében is. A miniszterelnök szerint első körben akár a jelenlegi koncessziós szerződések felmondása vagy megszüntetése is szóba kerülhet, de erről egyelőre nincs végleges döntés. A dohánykereskedelem esetében a miniszterelnök személy szerint a teljes államosítást támogatná, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez még nem elfogadott kormányzati álláspont. A kabinet célja, hogy a változtatásokból származó többletbevétel részben közvetlenül az egészségügy finanszírozását erősítse, miközben az adófizetőket ne érje veszteség. Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Szeptember 1-től teljesen új kuratórium irányítja a Színház és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítványt. Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter a korábbi testület valamennyi tagját lecserélte, így Vinyászki Attila is távozott az alapítvány vezetéséből. Az új kuratórium elnöke Kovács András Bálint filmesztéta és egyetemi tanár lett. A testületben többek között Upor László is helyet kapott. A változtatásra egy júliusi jogszabály adott lehetőséget, amely az alapítói jogokat az oktatási miniszterhez telepítette. Az SFE körül korábban vita alakult ki arról is, kik jelölhessék az új kuratórium tagjait. Hatályon kívül helyezte a kúria azt a 2025-ös ítéletet, amely felmentette a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik volt hallgatóját a szexuális kényszerítés vádja alól. A legfelsőbb bírói fórum szerint az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás alapján akár szexuális erőszak büntette is megállapítható lehet, ezért új eljárást kell lefolytatni. A döntés nem azt jelenti, hogy a férfit bűnösnek mondták volna ki. Az ügy egy 2022-es kollégiumi esethez kapcsolódik, amely miatt később több száz hallgató tiltakozott, az egyetem pedig saját belső vizsgálatot is indított. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév, holnap és holnap után, valamint szeptember 26-án és 27-én is, ezt közölte a BKK. Ezeken a hétvégéken a szerelvények csak a Közvágó híd és Pesterzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont reggel 8 és délután 2 között. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szintmérésen is részt vehetnek.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak.
2: Jelentős átalakítást tervez a kormány a dohány és kaszinó koncessziók rendszerében is. A miniszterelnök szerint első körben akár a jelenlegi koncessziós szerződések felmondása vagy megszüntetése is szóba kerülhet, de erről egyelőre nincs végleges döntés. A dohánykereskedelem esetében a miniszterelnök személy szerint a teljes államosítást támogatná, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez még nem elfogadott kormányzati álláspont. A kabinet célja, hogy a változtatásokból származó többletbevétel részben közvetlenül az egészségügy finanszírozását erősítse, miközben az adófizetőket ne érje veszteség. Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Szeptember 1-től teljesen új kuratórium irányítja a Színház és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítványt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a korábbi testület valamennyi tagját lecserélte, így Vinyászki Attila is távozott az alapítvány vezetéséből. Az új kuratórium elnöke Kovács András Bálint filmesztéta és egyetemi tanár lett. A testületben többek között Upor László is helyet kapott. A változtatásra egy júliusi jogszabály adott lehetőséget, amely az alapítói jogokat az oktatási miniszterhez telepítette. Az SFE körül korábban vita alakult ki arról is, kik jelölhessék az új kuratórium tagjait. Hatályon kívül helyezte a kúria azt a 2025-ös ítéletet, amely felmentette a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik volt hallgatóját a szexuális kényszerítés vádja alól. A legfelsőbb bírói fórum szerint az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás alapján akár szexuális erőszak büntette is megállapítható lehet, ezért új eljárást kell lefolytatni. A döntés nem azt jelenti, hogy a férfit bűnösnek mondták volna ki. Az ügy egy 2022-es kollégiumi esethez kapcsolódik, amely miatt később több száz hallgató tiltakozott, az egyetem pedig saját belső vizsgálatot is indított. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév. holnap és holnap után, valamint szeptember 26-án és 27-én is, ezt közölte a BKK. Ezeken a hétvégéken a szerelvények csak a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont reggel 8 és délután 2 között. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szintmérésen is részt vehetnek.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

építünk, építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a nap.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, Kertek, Korok, Népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak.
2: Jelentős átalakítást tervez a kormány a dohány és kaszinó koncessziók rendszerében is. A miniszterelnök szerint első körben akár a jelenlegi koncessziós szerződések felmondása vagy megszüntetése is szóba kerülhet, de erről egyelőre nincs végleges döntés. A dohánykereskedelem esetében a miniszterelnök személy szerint a teljes államosítást támogatná, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez még nem elfogadott kormányzati álláspont. A kabinet célja, hogy a változtatásokból származó többletbevétel részben közvetlenül az egészségügy finanszírozását erősítse, miközben az adófizetőket ne érje veszteség. Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Szeptember 1-től teljesen új kuratórium irányítja a Színház és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítványt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a korábbi testület valamennyi tagját lecserélte, így Vinyászki Attila is távozott az alapítvány vezetéséből. Az új kuratórium elnöke Kovács András Bálint filmesztéta és egyetemi tanár lett. A testületben többek között Upor László is helyet kapott. A változtatásra egy júliusi jogszabály adott lehetőséget, amely az alapítói jogokat az oktatási miniszterhez telepítette. Az SFE körül korábban vita alakult ki arról is, kik jelölhessék az új kuratórium tagjait. Hatályon kívül helyezte a kúria azt a 2025-ös ítéletet, amely felmentette a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik volt hallgatóját a szexuális kényszerítés vádja alól. A legfelsőbb bírói fórum szerint az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás alapján akár szexuális erőszak büntette is megállapítható lehet, ezért új eljárást kell lefolytatni. A döntés nem azt jelenti, hogy a férfit bűnösnek mondták volna ki. Az ügy egy 2022-es kollégiumi esethez kapcsolódik, amely miatt később több száz hallgató tiltakozott, az egyetem pedig saját belső vizsgálatot is indított. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév. holnap és holnap után, valamint szeptember 26-án és 27-én is, ezt közölte a BKK. Ezeken a hétvégéken a szerelvények csak a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont reggel 8 és délután 2 között. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szintmérésen is részt vehetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.